0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

이러다. 하이.

igazi. Két gyerekem. Tömeget látok!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
0: Trend Night.
1: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.
2: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hátha csak nátha, és minden megy tovább.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie-pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Bátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: Három film premier előtti vetítésével is várja a közönséget a 13. Vertigo filmhét augusztus 20-a és 26-a között a budapesti Art Plus Cinema moziban. Egy héten át naponta három vetítésen 15 európai és art filmet láthat a közönség kedvezményes áron. A programban három országos premier előtti alkotás is szerepel, a dél-koreai Túlélés, az olasz Damiano Macchialetto rendezésében készült Négy évszak új kezdet, valamint Mario Martone, szintén olasz filmje, az Odakint, ezeket több alkalommal is műsorra tűzik. Ezek mellett francia és német vígjátékok, romantikus és történelmi drámák, családi filmek, Oscar-díjas animáció és fesztivál sikerek egyaránt helyet kaptak a fesztiválon. A nyitó napon a Ki hitte volna és a Ki hitte volna 2 című francia vígjátékok után az országos premier előtt vetítik Park Se-young, dél-koreai rendező, Túlélés című poszt-apokaliptikus thrillerét. A fesztivál augusztus 26-án az Odakint című olasz film vetítésével zárul. Az ezt követő napok programjában is változatos filmekkel várják az érdeklődőket. Látható lesz a Szeretetre méltók és a Hirtelen mennyasszony című francia vígjátékok, a Repülő osztály című német film, illetve Ginz Zibalodis lett filmes, Oscar-díjas animációja az Áradás. A vetítések között szerepel az olasz Hátra levő életem első napja című film, Agnieszka Holland Franz Kafka élete című alkotása, valamint 3 francia film, a Csodák könyve, a Mi lett volna ha és a Holnap dolgozója. Budapest mellett Debrecenben, Jászberényben, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen is válogatott programmal csatlakoznak a Vertigo filmhéthez. A szervezők célja, hogy a nyári időszakban ismét az Art mozikba csábítsák a közönséget.
0: Fesztivál.
1: Gazdag színházi és zenei kínálattal, vidám, ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az idén 25 éves Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahol augusztus 21-e és 29-e között Demién Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar is fellép, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve. 19 helyszínen több mint 120 produkciót kínálnak, köztük a hazai vígjáték termés széles spektrumát, irodalmi ingyenségeket, gyermekműsorokat és számtalan színes kulturális és szabadidős programot. A programok többsége egyébként ingyenesen látogatható. A jubileumra megújították a fesztivál arculatát is, a Vidor eredeti jelképét a városi és a térségi identitást erősítő motivumokkal egészítették ki. A nyitónapon mutatják be a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok című gálaműsort, amelyben a Cantemus kórus, a 4-4 Dance, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Móri Zsigmond Színház művészei közös ünneplésre invitálják a látogatókat. A fesztivál idején a város főterén, a Kossuth téren fellép Király Linda, Kós Réka, Szirota Jennifer és Szabó András, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film főszereplői Kovács Harmat és Királyi Marcell is. A Zente Ferenc Színház előadásában látható lesz a Valahol Európában című musical, a világzene képviselői közül pedig a London Afrobeat Collective, valamint rumba, a salsa, a funk és a ska ritmusait vegyítő madridi La Ganga Calé ad koncertet. Augusztus 29-én szombaton a legkisebbeket is várják a Kossuth térre, a Kaláka Együttes Nálatok laknak-e állatok című produkciójára. A Vidor kertben délutánonként gyerekműsorok várják a kicsiket, esténként pedig fellép az Imago Mundi, Soltész Rezső, Becsei Hán Miklós és Verép Tamás is. A fesztiválon lesznek még artisták, pantomimesek, élő szobrok, mutatványosok és tűzzsonglőrök. Augusztus 22-től a hétvégi estéken a nagyszínpadi koncertek után vígjátékokat vetítenek a Kossuth téren. A Vidor zsűri elnöke Verebes István lesz. A díjazott társulatok és művészek az első otthoni előadásuk után saját közönségük előtt vehetik majd át a fesztivál elismeréseit.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: kedvenc nyári frissítőnk a Szörp története. A Szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Mindenkinek van emléke a füllett konyhában dolgozó nagymamáról, aki a forró gőzben készíti elő az üvegeket, hogy aztán megtöltse azokat a nyár jóságával. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igényből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. A szó eleinte csak a gyümölcsel ízesített szirupra vonatkozott, később már annak higított változatára is alkalmazni kezdték ezt a nevet. A legtöbb országban az ízletes koncentrátumokat sütemények édesítésére és koktélok ízesítésére használják. Ha tudnák, hogy miről maradnak le, idehaza szinte alig találni háztartást, ahol ne lenne egy-két palack ízletes szörp a hűtőben vagy a kamrában. Talán minden idők legnagyobb kedvence a málna szörp, de az utóbbi időben nagyot ugrottunk ezen a téren is, és sikerült igazán szabadjára engedni a fantáziánkat. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Sőt, a fröccsöknek és jeges kávéknak is nagy gellert adnak az ízletes szirupok. Illatos rózsa, pikáns levendula, frissítő citromfű. Képtelenség felsorolni, mi mindenből készülhet ez a tökéletes frissítő. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással. Az 1900-as évek elejétől több konzervgyár is létesült Magyarországon, amik többek között savanyú borkát és káposztát, gyümölcslevet és szörpöt állítottak elő. A valódi fellendülés és az üdítőitalok nagyüzemi gyártása csak a II. Világháború után vette kezdetét. Itt talán nem túlzás azt állítani, hogy a szörp a régi idők itala. Mai napig is kitart. Töretlen népszerűségét annak is köszönheti, hogy hazánkban sokféle és kiváló minőségű gyümölcsterem, amiknek az egyik tartósítási formája a szörp készítés. A szörp ma már sokkal több, mint egy szomjoltó frissítő. Maga a retro életérzés. Az ízélmény mellett a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségre és a természetességre. Mégis van, ami nem változik. A szörp készítés mesterei esküsznek arra, amire nagymamáink is, a valódi gyümölcsre, a mesterséges anyagok és tartósítószerek mellőzésére, valamint a vastag plédek között dunsztolódó palackokra.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
0: Gazdaság és kultúra.
1: Kultúra.
0: Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Augusztus 14-e van, péntek reggel 6 óra, jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Ukrajna semmisnek tekinti az Oroszország által megszállt területeken tartandó választások eredményeit, ezt közölte az ukrán külügyminisztérium. Szerintük Oroszország a nemzetközi megfigyelőkkel akarja majd legitimálni az eredményt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ő jelenlétük sem változtat az ukrán állásponton. Egy szövetségi bíró elutasította a Trump adminisztráció keresetét a Harvard Egyetemen az elmúlt években történt antiszemita incidensek ügyében. Szerinte a szövetségi kormányzat nem tudta hitelt érdemlően igazolni a polgári jogok folytatólagos megsértését a bostoni felsőoktatási intézmény területén, és rámutatott, hogy az idén márciusban beadott kereset főként a 2023-24-es tanulmányi évben történt esetekre hivatkozik. A bíró megállapítása szerint az ügyek túlságosan elszigeteltek és időszakosak voltak ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen a polgári jogok tartós megsértése. 14 évre csökkentik Svédországban a büntethetőség alsó korhatárát. A kormányzó jobboldali kormány 2022-ben történt hatalomra kerülése óta elsődleges feladatként kezeli a bűnözés elleni küzdelmet. Eredetileg 13 évre akarta csökkenteni a korhatárt, majd többségi támogatás hiányában visszavonta az indítványt. A törvény csökkenti a fiataloknak adható büntetéskönnyítést is, így a 18 év alatti elkövetőkre is kiszabható a maximális 18 éves börtönbüntetés. A szigorítás szeptember 10-én lép érvénybe. Svédországban szeptember 13-án tartanak parlamenti választásokat. Vinyánszky Attila szerint ma menesztik a Nemzeti Színház éléről. Erről beszélt tegnap este az ATV-ben. Ma reggelre ugyanis egyeztetésre hívták a Kulturális Minisztériumba, ahol a felfüggesztését tervezik. Ezt egy helyettes államtitkár súgta meg neki. A színház főigazgató szerint a minisztérium közös megegyezést szeretne, de az igazgató nem tervezi, hogy ezt aláírja. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízi erőmű állt le Csehországban, ami kis vízi erőművek több mint 90%-a. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémát az áramellátásban. Csehországban eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os mínuszban 150.022 ponton zárt tegnap. A magyar börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A vezető részvények árfolyama vegyesen alakult. Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1,8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra. Csökkenéssel zártak a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 3,1%-kal gyengült. A milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1,1%-os mínusszal zárt. Jó volt a hangulat viszont a tengeren túlon, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói. A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8,1%-os pluszban zárt. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A japán Nikkei 6,1%-os emelkedésben, Hongkong 8,1%-os mínuszban, Shanghai 2,1%-kal megy lefelé, India zárva, a dél-koreai Kospi 1,6% pluszban, a szingapúri mutató pedig stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 20 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forintot kell adni a bankközi devizapiacon. 1,1537 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. A Brent jegyzés ára most 87,10 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a WTI pedig 81,40 dollár.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Esőre továbbra sem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk augusztus 14-én. Pénteken reggel 7:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Milyen napunk lesz ma?
3: Szép napsütéses 30 fok körüli csúcshőmérséklet. Hétvégén is viszont, de ha jól néztem, jövő hét elejére egy kis lehűlésre már lehet számítani. Tehát ilyen, azt hiszem, hogy kedden, szerdán már ilyen 20 fok körül lecsökken a hőmérséklet, ilyen 23-24 fokra, meg valamennyi eső is talán már.
2: Igen,
3: lesz.
2: Igen, én ezzel ilyen ellentétes információt olvastam, mert valahol az volt valóban, hogy országos eső lesz, vagy legalábbis viszonylag sok helyen. Aztán olvastam olyat, hogy egy pár helyen talán.
3: Szóval... Mindenki időjárás szakértő már itt szerint.
2: Jó, hát meg atomenergia és minden egyéb, de ez most nagyon kellene az eső.
3: Nem is tudom, szerintem legalább egy hónapja nem volt, de lehet, hogy már több.
2: Hát országosan komoly eső, szerintem értve, kettő. Igen. Egyébként meg itt-ott volt a kisebb eső, persze, mert itt a környéken is néha elverte a port, viszont nagyon kellene. Na mindegy, hát
3: ami késik
2: eső
3: nem múlik.
2: Istene, szólunk hozzá.
3: Esőtáncolunk,
2: igen. Igen, mindenképpen. De a hírekkel nem ezt tesszük.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ukrajna semmisnek tekinti az Oroszország által megszállt területeken tartandó választások eredményeit, ezt az ukrán külügyminisztérium közölte.
3: Szerintük Oroszország a nemzetközi megfigyelőkkel akarja majd legitimálni az eredményt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ő jelenlétük sem változtat az ukrán állásponton.
2: Lelőttek egy drónt az ország légterében a lett hadsereg szerint.
3: Nem ez volt az első eset, már júniusban is lelőttek egy drónt Lettországban a balti államokban állomásozó francia gépek, amelyek a NATO-hoz tartoznak. Az Oroszországgal határos államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást regisztrálnak.
2: Még soha nem látott gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt az Egyesült Államok.
3: Az amerikai pénzügyminiszter szerint ez a hormozi szorosban folytatódó blokkád kombinációja lesz, amely megakadályozza, hogy bármi bejusson vagy kijusson az iráni kikötőkből. A tárcavezető néhány nappal korábban még megállapodásról beszélt Teheránnal kapcsolatban.
2: Egy szövetségi bíró elutasította a Trump adminisztráció keresetét a Harvard Egyetemen az elmúlt években történt antiszemita incidensek ügyében.
3: Szerinte a szövetségi kormányzat nem tudta hitelt érdemlően igazolni a polgári jogok folytatólagos megsértését, és rámutatott, hogy az idén márciusban beadott kereset főként a 2023-24-es tanulmányi évben történt esetekre hivatkozik. A bíró szerint az ügyek túlságosan elszigeteltek és időszakosak voltak ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen a polgári jogok tartós megsértése.
2: Egy havi fizetést is elveszthetnek évente az endometriózisban érintett magyar nők. Erre világít rá a Semmelweis Egyetem egyik kutatása.
3: A krónikus betegség miatt évi mintegy 640 ezer forintos jövedelem kieséssel számolhatnak. Az endometriózis az az állapot, amikor a méh nyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Az ezzel a betegséggel élő nők 42%-a tartozik a rossz munkaképességű kategóriába. A Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint több meglepő adat volt a kutatásban. Balog Dórát hallják.
4: Van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni, és sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk itt.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os mínuszban 150.022 ponton zárt tegnap. A magyar bőrze forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama pedig vegyesen alakult.
3: Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1.8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra.
2: Európában nem volt túl jó a hangulat.
3: A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1%-os mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 0,3%-kal gyengült. A milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1%-os mínusszal zárt.
2: Ezzel szemben a tengeren túl jó volt a hangulat.
3: A Dow Jones 1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8%-os pluszban zárt.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 0,5% körüli pluszban, Hongkong 9%-a van lejjebb, a Shanghai Composite 2%-os mínuszban, de elindult fölfelé. India a nyitás után nem sokkal 3%-os mínusz mutat, a Dél-Koreai Index 1,6%-a van följebb, Szingapur pedig pár pontos pluszban tartózkodik. A forint nagyon pici erősödéssel kezdi a napot, 1 euróért 363 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe mínuszban 1-2 centes esést jelent ez. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT 81 dollár 20 centen áll, a Brent pedig 87 dolláron. Az arany mintegy 9%-kal olcsóbb, 1 unciáért 4382 dollárt kell adni. A többi fémára is esésben a palládium 1,4-del, a platina 7-del, az ezüst 1,3%-kal olcsóbb, a réz pedig 6%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül egyedül a gyapot az, ami enyhe, tényleg egy-két centes esés mutat, a búza 7%-kal, a kukorica pedig 0,5%-kal került többe a világpiacon. Vinyánszky Attila szerint ma menesztik a Nemzeti Színház éléről, ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ezt cáfolta.
3: A színház igazgatót ma reggelre egyeztetésre hívták a Kulturális Minisztériumba. Szerinte a minisztérium közös megegyezést szeretne, de ő ezt nem tervezi aláírni. A műsorban azt is sérelmezte az ATV-ben, hogy hónapok óta vár egy beszélgetésre Tar Zoltánnal, Nagy Ervinnel pedig egy éve. Hozzátette, hogy akkor lenne hajlandó önként aláírni egy esetleges felmentést, ha a szakmai okok szerepelnek benne.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Esőre továbbra sem kell számítani, a szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig azzal a komoly problémával foglalkozunk, mint amit a hírekben is hallhattak, hogy nem kis gondot okoz idehaza a hölgyeknél az endometriózis, és az ebben szenvedő csak nem fele, nem tud úgy teljesíteni munkahelyen, ahogy kellene.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc, még mindig komoly probléma a nőknél az endometriózis. Az ebben szenvedő csak nem fel a rossz munkaképességű kategóriába tartozik. Ez derült ki a Semmelweis Egyetem friss kutatásából. Az endometriózis az, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg. Ez fájdalmat, kimerültséget, sőt meddőséget is okozhat. A krónikus betegség miatt évi mintegy 640 ezer forintos jövedelem kieséssel is számolhatnak az érintettek. A Semmelweis Egyetem nőgyógyászati klinika egyetemi adjunktusa szerint a munkahelyek részéről sem látszik az utóbbi években a javulás, holott néhány európai országban már bevezették a menstruációs szabadságot. Balog Dórát, Kovács Gergő kérdezte mindenről.
2: Egy friss kutatásuk szerint az endometriózissal élő nők egy havi fizetést is elveszthetnek idehaza. Ugye ez egy krónikus nőgyógyászati betegség, és ennek során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg. Ez fájdalmas menstruációt, akár meddőséget is okozhat. A kutatással kapcsolatban ezt a becslést, ezt mi alapján számolták, mit vettek figyelembe ebben a kutatásban?
3: Ebben a kutatásban ugye legfőképpen arra kerestük a választ, hogy az endometriózissal élők és az egészséges nők között van-e bármiféle különbség a munkavégzésben, a munkaképességben és annak hatékonyságában, illetve abban, hogy a jövőben milyennek értékelik a jelenlegi állapotuk alapján a munkateljesítményüket és a munkavégzési képességüket. Ez a megdöbbentő összeg, ez úgy jött ki, hogy az elmúlt 4 hétben történő munkavégzést kérdeztük meg a résztvevőktől, hogy ott hogy értékelték, mennyit hiányoztak, milyen produktívak voltak, és hogyan tudták ellátni a mindennapi teendőiket, és akkor ennek a munkaidő kiesésnek, ami majdnem 13 óra volt, felszoroztuk 12-vel, és a KSH adatai alapján kiszámítottuk ennek az értékét.
2: Volt, ami nagyon meglepő volt így eredmény szempontjából, amire rávilágított ez a kutatás munkaképességi, egészségügyi, bármilyen szempontból?
3: Igen, 2 nagyon megdöbbentő adat volt a számunkra. Az, hogy amit korábban is említettem, van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni. És sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, vagy kényszerülnek más munkára, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Összehasonlításképpen az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk ki, tehát gyakorlatilag az elmúlt 15 évben nem csökkent sajnos ennek a betegségnek a diagnosztikus késedelme.
2: Magyarországon mennyire ismert ez a betegség? Ez már csak azért is fontos, mert hogyha jól olvastam utána, gyakori, hogy évekig észre sem veszik, hogy ez van.
3: Igen, ez pontosan így van. Ezt a betegséget úgy kell elképzelni, hogy nagyjából minden 10. nőt érint. Magyarországon 200 ezerre tehető az érintettek száma, világszinten 190 millióra, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy a termékeny korú nők esnek ebbe a számokba, amiket mondtam, és ez pontosan így van, ahogyan is mondta, hogy nagyon hosszú a diagnózisig eltelt idő. Itthon egészen jók vagyunk ezzel az 5 évvel, mert világviszonylatban 4-11 év közé esik a diagnosztikus késés, és általában sajnos 4-6 orvost kell egy nőnek felkeresnie, mire diagnózishoz juthat.
2: Hogyha már megvan a diagnózis, tehát hogy mennyire lehet ezt itthon kezelni, van-e erre valamilyen gyógyszer? Ha jól tudom, műtéti beavatkozásra is van lehetőség, de hogy hosszú távon az sem megoldás, meg az is egy komoly beavatkozás. Szóval akik ebben érintettek, ők mit tudnak ezzel tenni?
3: Itthon kiváló az ellátás, európai színvonalú, teljes mértékben az élvonalba tartozunk. A Semmelweis Egyetemen működik Magyarország legnagyobb endometriózis centruma. Ez a szülészeti és nőgyógyászati klinikán van, a Baross utcai részlegen, ahol több mint 1500 endometriózis műtétet végeznek évente. És ahogy ön is említette, hogy ez különböző súlyosságú lehet a betegség, és azért itt inkább van egy csapat, akik ezekkel a súlyos esetekkel foglalkoznak, és ott is nagyjából 350 mélyen infiltráló endometriózis műtétre kerül sor.
2: Visszatérve egy kicsit a kutatásra, arra rávilágított valamelyest, hogy a munkahelyek most hogy állnak ezzel kapcsolatban? Tehát még mindig távolságtartóak, vagy esetleg rosszalóan kezelik ezt a helyzetet, vagy ebben van valami javulás esetleg?
3: Javulásról nem tudok beszélni, mert ezeket az érintett hölgyeket még nem igazán kérdezték meg arról, hogy nekik milyen munkahelyi támogatás lenne az ideális. Mi ezt ebben a vizsgálatban megkérdeztük, ahol azt nyilatkozták a kérdői kitöltők, hogy 54%-ban sajnos a munkáltató kevés, hogy semmilyen tudással nem rendelkezik a betegségről, és nagyjából egy ilyen 20% az, aki tényleg ismeri, hallott már az endometriózisról. A résztvevők a menstruációs szabadságot, vagy szabad napokat, a rugalmas munkarendet, illetve a hibrid munkavégzést jelölték meg az első három legfontosabb munkahelyi támogatásként, illetve az is egészen magas helyen, ezek után negyedik-ötödik helyen volt, hogy legyen egy nagyobb munkahelyi megértés esetleg. Sajnos nem tudok összehasonlító eredményt mondani. Én azt látom, hogy azért javul a helyzet, és ebben az endometriózis Magyarország alapítványnak óriási szerepe van. Ők létrehozták a ciklusbarát munkahelyi programot is, ahol az érzékenyítésre és az edukációra helyezik főként a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy mint kívülálló javul a helyzet, de azért még messze vagyunk szerintem az ideális állapottal, és lenne mit tanulni néhány európai országtól.
2: Mert hogy más európai országban van már ilyen szabályozás, esetleg munkahelyi támogatás, vagy ez az említett szabadság?
3: Így van. Spanyolországban 2022-ben vezették be, Portugáliában a tavalyi évben, és idén talán a múlt héten jött a hír róla, hogy Montenegróban is az endometriózisban érintettek számára van havi 1-2-3 szabad nap. Viszont ugye itt orvosi diagnózis és igazolás szükséges hozzá. Én azt gondolom, hogy itthon is ez lenne az előremutató, és fontos lenne egy olyan stratégiát kidolgozni, mind a munkavállalóknak, mind pedig az érintetteknek, pontosabban a munkaadóknak és az érintett munkavállalóknak is jó, és tudnak együtt dolgozni hosszú távon.
2: Azokban az országokban egyébként, ahol már ez régebb óta működik, abból vesznek át valamit, vagy tapasztalatot lehet esetleg begyűjteni itthonra, mert hogy ott mondjuk ezt bevezették, és látszik, hogy javult a helyzet?
3: Én ilyen tanulmánnyal egyelőre még nem találkoztam, de érdemes lenne megnézni. Ugye még nagyon rövid időtáv az utóbb Portugália és Montenegro esetében. A spanyol adatokkal érdemes lenne szerintem foglalkozni, illetve az ő tapasztalataikat megnézni. Én biztos vagyok abban, hogy lehetne ezekből ihletet meríteni és itthon kidolgozni azt a megoldást, ami mindenkinek jó lehet.
1: Az elmúlt percekben a Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusát Balog Dórát hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban. I'm broken.

0: Reggeli Monitor.
1: A belga-japán barátság 160. évfordulóját ünnepli idén a brüsszeli virágszőnyeg. A brüsszeli Grand Place macska kövein idén megjelenített motívum Katsushika Hokusai 1830 körül készült leghíresebb alkotása. A Nagy hullám Kanagawánál című színes fametszet alapján készült alkotás több mint 500 ezer dáliából áll össze. A tervet Sugiyama Hiro japán művész, a Kiotói Művészeti Egyetem professzora alkotta. Hokusai virágból alkotott művét feltűnő színekkel modern megjelenítésben láthatják a látogatók. A középkori C-székházak sorával szegélyezett Grand Place kockaköveire először 1971-ben terítettek virágszőnyeget. 1986 óta minden második évben megrendezik a látványosságot. A mintegy 1300 négyzetméteres virágszőnyeg augusztus 16-ig ingyenesen megtekinthető. Addig minden este 9 és 11 óra között hang- és fényjáték lesz a helyszínen. A virág összeállítása gótikus, alapstílusú, gazdag díszítésű városháza emeleti erkélyéről élvezhető leginkább, ahová belépő ellenében lehet fellátogatni. A színes alkotás pedig virágok mellett komlót is tartalmaz, tisztelegve a belga sörfőzés hagyománya előtt.
0: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a Budapest

0: közlekedésről.
1: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrác útra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Napközben a 4. kerületben az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több száz embert kellett evakuálni Horvátországban egy erdőtűz miatt.
3: A széllökések által tovább táplált tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt Lokvár-Rogoznica házaira. A település a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekszik, és Omis városához tartozik. Egy a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak.
2: Két beavatkozással próbálják megóvni a paksi atomerőmű működését.
3: A kormány egy hosszabb távú fenékküszöb és egy ideiglenes két bárkából álló megoldás párhuzamos megépítéséről döntött. A fenékküszöb Paks és Dunaszent Benedek között készül, és tartósan emelni a vízszintet, míg a két 80 méteres bárkát szükség esetén fokozatosan elsüllyesztik, hogy visszaduzzasszák a vizet. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
4: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk.
2: A hűtővizet hogyan biztosíthatja a paksi erőműnél létrehozott fenékküszöb, ugyanakkor a vízhőmérséklet miatt fel kell készülni kiegészítő hűtőrendszerek telepítésére is.
3: Bár jó megoldás ez a szerkezet, azonban pár hónap mire az első szakasza használható lesz. Ezt mondta a rádiónknak a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. A Szódi Attila arról is beszélt, hogy egy esetleges újabb apadásnál segíthet a fenékküszöb, árvíznél már kevésbé.
5: A mederbe bekerül tulajdonképpen egy olyan szerkezet, kőből építve, amin át kell buknia a víznek. És nyilván a vízállás ennek következtében a fenéküszöb szintje alá nem tud menni, sőt, mindig a fenéküszöb szintje fölött lesz valamennyivel, hiszen valamekkora vízhozam mindig van, és ennek a víznek át kell buknia ezen a kő szerkezeten. Úgyhogy magának a küszöbnek a magassága, plusz ez az átbukási magasság, ez garantálni fogja azt, hogy a hideg vízcsatorna és aztán annak a végénél a szivattyúknál a megfelelő vízállás folyamatosan rendelkezésre álljon, függetlenül attól, hogy mennyi víz érkezik a Dunán.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os mínuszban 150.022 ponton zárt tegnap. A börze forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama pedig vegyesen alakult.
3: Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1,8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra.
2: A nyugat-európai tőzsdék mínuszban zártak.
3: A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 0,3%-kal gyengült. A milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1,1%-os mínusszal zárt.
2: Ezzel szemben a tengeren túl jó volt a hangulat.
3: A Dow Jones 1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8%-os pluszban zárt.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 4%-os pluszban, Hongkong 9%-kal tudott erősödni, eddig Shanghai 2%-os mínuszban, az indiai tőzsde 3%-os mínusz mutat, és Hongkongot, tehát nem 9%-os pluszban, olyan mínuszban van. A dél-koreai index 2%-kal rallizik, Szingapúr pedig pár pontos pluszban. A forint most egy picit gyengül az euróval szemben, 363 forint 30 fillért kérnek érte. Egy dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forintot kérnek. Az olajárak azok nagyon enyhe pluszban, 1-2 centes emelkedést látunk. Az észak-amerikai kőolaj a VT jegyzés ára 81 dollár 30 cent fölött, a Brent 87 dollár 10 centen áll. Az aranyárfolyama 9%-os mínuszban, egy unciáért 4380 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a pallárium 1,4-del csak úgy, mint az ezüst, a platina 8-tized, a rész pedig 6%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelőárak mindegyike pluszban, leginkább a búza emelkedik 1,2%-kal, a kukorica 7%-os emelkedésben. Megjelent a cirkuszi vadállatok szerepeltetését tiltó rendelet a magyar közlönyben.
3: A törvény megtiltja az állatok cirkuszban való szaporítását és betanítását is. A felsorolásban szerepel 20 féle emlős, a madarak 4 kategóriája és egyes hüllők. Kivételek a háziasított fajták, tehát marhafélék, sertés, ló, szamár, kutya, macska, görény. Az állatokat a társulatuk életük végéig megtarthatják, de nem szerepeltethetik. Amelyiknek a szaporítására van engedély, azt annak lejártáig kihasználhatják. A rendelkezés jövő évtől lép hatályba.
2: Lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról Gulyás Márton, miután hónapokra eltűnt a nyilvánosságból és a csatornáról is.
3: Helyét szeptember 1-től Földiák Vince veszi át. Gulyás Márton egy videóüzenetben részletesen beszélt arról, hogy távol létének oka egy komolyabb egészségügyi beavatkozás volt. 14 éve diagnosztizáltak nála szívritmuszavart, amit korábban különböző eljárásokkal kezeltek, de a választások után egy több órás nyitott szívműtétel tudták teljesen megoldani. Az elmúlt hetek számára a rehabilitációval teltek, és elkezdtek forgatni egy dokumentumfilmet is a magyar szív- és érrendszeri megbetegedésekről. Szerinte a Partizánnak most egy tőle radikálisan eltérő karakterű, a közösségért áldozatkészebb és elkötelezettebb szakmai vezetőre van szükség.
2: Több ezen nem tudnak hazarepülni Szicíliából az Etna aktivitása miatt.
3: A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu azonban valóban ellehetetleníti a repülőgépek felszállását. Erről Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját kérdeztük.
6: A legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátokon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés komoly felhő. Esőre nem kell számítani. A szél csak az északalföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Na, nem unatkoztunk tegnap este semmiképpen. Ugye a Ferencváros tovább jutott a labdarúgó Európa Liga rájátszásába. Gergőnek örülünk a selejtező utolsó fordulójában, miután a tegnapi visszavágón 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zemre otthonában, Összesítésben így 2-1-re bizonyult jobbnak lengyel ellenfelénél. Az már biztos, hogy lesz kért szurkolni ősszel legalább azt a nemzetközi porondon, mert ha nem sikerül a törököket megverni a következő körben, akkor a konferencia ligában folytatja a Fradi. Ugyanakkor az a konferencia ligában viszont a Győr az kiesett, ugyanis 1-1-es döntetlent játszott a Lett Riga FC-vel, és így 2-1-es összesítéssel befejezte a szereplését. Folytatódott a birminghami atlétikai Európa-bajnokság, tegnap több érdekeltségben, több döntőben is érdekeltek voltunk. Például 200 gyorsan Takács Boglárka 22,82 század másodperccel a 8. lett, de hát, hogy a döntőbe jutott már, az is nagy dolog volt. A női 3000 méter akadályon Urbán Zita 15. lett, rúdugrásban pedig Kleckner Hanga a 7. helyen végzett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Ja, és még azt elfelejtettem, hát úszás is volt, ugye, nem is kicsi, hiszen a női, vagy akarom mondani, a férfi 400-as váltó aranyérmet szerzett, csak úgy, mint Milák Kristóf, aki 100 pillangón érte el a legjobb helyezését, úgyhogy Pádár Nikolett pedig 6. lett 200 gyorsan. Na, ennyivel tartoztam még. Zenével megyünk tovább, a zene után pedig Paksról lesz szó.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Legalább 50 cm-rel emelné meg a Duna vízszintjét Pakson a kormányzat. A paksi atomerőmű biztonságos működésének biztosítása érdekében legalább ennyire lenne szükség, ezt Magyar Péter kormányfő közölte tegnapi tájékoztatóján. A kormány kiemelt beruházásán nyilvánította a beavatkozást. A ma délelőtti órában mindkét bárkát rögzítik, és szükség esetén megkezdik a folyamatos süllyesztésüket. A vízszint emelését egy állandó fenékküszöbbel, illetve átmeneti rásegítésként a bárkák süllyesztésével oldanák meg. A cél, hogy a paksi atomerőmű valamennyi blokkja újraindulhasson. Somogy Evelinnek szállítása.
2: A kormány a paksi atomerőmű biztonságos működésének fenntartása érdekében megkezdte egy dunai fenékküszöb építését, amely a tervek szerint legalább 50 cm-rel emelheti meg a vízszintet. A mintegy 6 milliárd 165 millió forintos beruházáshoz összesen 150 ezer köbméter követ használnak fel, az első 35 ezer köbméteres kőbordát pedig legfeljebb 30 nap alatt alakítják ki. Várhatóan két egyenként 80 méteres bárkát is elsüllyesztenek Paksnál. A modellezés szerint egy bárka mintegy 20 cm-rel is emelheti a vízszintet. A két beavatkozást folyamatos vízügyi és hidrobiológiai monitoring mellett végzik, és a szakemberek a meder erózió kockázatát is kezelik. A Duna vízszintje a következő napokban tovább csökkenhet, és ha eléri a mínusz 132 cm-t, újabb turbina leállítására lehet szükség. Jelenleg a 8-ból 2 turbina működik. Magyar Péter szerint az energiakrízisnek már gazdasági hatása is van. Egy modell alapján az eddigi termelés visszafogások legalább 0,1 százalékponttal csökkenthetik az idei GDP-t. És most a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottakról.
0: Reggeli Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Kritikus szintre apadhat a Dunapaksnál. A vízállás jelenleg mínusz 118-120 cm körül van, és a szakemberek szerint vasárnap hétfő tájékán elérheti a mínusz 132 cm-t. Ez már azt jelenteni, hogy a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket le kellene állítani, miközben a két turbina most csaknem 500 megawattot termel. Kádár Pál dandártábornok a Védelmi Igazgatási Hivatal képviseletében foglalta össze, miben kérték az atomerőmű közreműködését a vízszint megemelési projektben.
3: Ezt a beavatkozást annak érdekében tesszük, hogy a biztonságos működése fenntartható legyen. Ebben az erőmű maximálisan partnerünk minden szinten. Én azt kértem az előkészítés során az erőmű vezetésétől, hogy rájuk két vonatkozásban számítunk. Egyrészt támogassák ezt a beruházást a saját infrastruktúrális lehetőségeikkel, területtel, sok minden mással. Másrészt pedig fókuszáljanak arra az egyetlen és legfontosabb feladatra, hogy a biztonságos üzem fenntartható legyen. Ha bármi olyan jellegű műszaki beavatkozásra kerülne sor, ami ezt veszélyezteti, higgyék el, hogy ezen mindannyian rajta vagyunk, ilyen nem tud előfordulni, tehát lényegében ki is zárhatjuk, de erre egy külön csapat ügyel az erőmű szakember gárdájában.
2: Két beavatkozással próbálják megóvni a paksi atomerőmű működését. A kormány egy hosszabb távú fenékküszöb és egy ideiglenes két bárkából álló megoldás párhuzamos megépítéséről döntött. A fenékküszöb Paks és Dunaszent Benedek között készül, és tartósan emelné a vízszintet, míg a két 80 méteres bárkát szükség esetén fokozatosan elsüllyesztik, hogy visszaduzzasszák a vizet. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
4: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk.
2: A Duna vízszintjének emeléséhez Paksnál elsüllyeszteni tervezett két bárkának már ma bevethető állapotban kell lennie, jelentette ki a miniszterelnök. A szakemberek fokozatosan vízzel töltve süllyesztenék el a vízi járműveket, és folyamatosan mérnék a vízszintre, valamint a mederre gyakorolt hatásukat. Magyar Péter számolt be a részletekről.
4: Azt mondta éppen főigazgató helyettes úr, hogy önmagában annak, hogy a két bárka egymás mellé leszállítva nem merőlegesen a partra, hanem 45 fokos szögben fölfele nagyjából, egymáshoz rögzítve, hiszen a hidegvizes csatorna nem merőleges, hanem egy ilyen visszafele kanyarodó csatorna, és így lehet a legjobban elérni, hogy befele terelje a vizet a két bárka. Már önmagában ennek a odahelyezés a két bárkának már akár 1 centimétert emelhet a vízszinten, úgyhogy nem süllyesztjük őket el. És akkor onnantól fogva majd jönnek a különböző modellek és kísérletek, és meglátjuk, hogy pontosan mennyi lesz. Egy bárka teljes süllyesztése a modellek szerint 20 centi vízszintemelkedést eredményezhet. Ebből ki lehet számolni, hogy kettőnek mekkora hatása lehet.
2: Már megkezdődött a Dunai fenékküszöb építése, 145 ezer köbméter követ használnak fel. Az első ütemben 35 ezer köbméternyit építenek be, később további 110 ezer köbméterrel erősítik meg a műtárgyat. Egyelőre a geotextília és a kőalap kialakítása zajlik a fenékküszöb alatt. A beruházás becsült költsége bruttó 6 milliárd 165 millió forint, és a munkálatokat folyamatos vízügyi, szonáros és műszaki ellenőrzés mellett végzik. Dunakilitinél már épült hasonló, azonban a paksi fenékküszöb bonyolultabb feladat. Erről Gacsán József, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettese beszélt.
5: A mostani helyzetünk annyiból a szempontból egy nagyobb kihívás, hogy itt egy folyamatosan áramló mederszakaszt kell ezzel a beavatkozással lezárni. Tehát a jelen pillanatban is 800 köbméter víztérforgat áramlik át azon a szelvényen, amelyben ezt a létesítményt meg kell alakítani. Dunakilitinél ott egy majdhogy nem álló víztér volt, és itt azért látjuk, hogy a beavatkozással elokozott minden egyes centiméternek komoly következményei vannak pozitív irányba, tehát ez az, ami a legnagyobb hajtóerője a munkálatoknak.
2: A kormány szerint szeptember közepére elkészülhet a vízszintemelő borda kritikus része. A tervek alapján augusztus 18-tól folyamatosan építik be a köveket, szeptember 5 és 11 között pedig a két oldalról épülő szakaszok összezárhatnak. A teljes projekt műszaki átadását októberre tervezik, miközben a munkát gyorsított ütemben 24 órás műszakokkal végzik. Gacsán Józsefet, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettesét hallják.
5: Mivel áramló víztérfogat kell a munkákat végezni, tehát itt az összhang a jobb és a bal part között. Tehát azt jelenti, hogy a jobb partba tereljük, hogy beavatkozunk a mederbe, ezt az áramlási sebességet növeljük, a víztérfogat egyre inkább a bal part irányába áramlik, és onnan is elindulunk egy száraz építési technológiával. Ez azt jelenti, hogy tolatnak be a teherautók, billentik hátra a köveket, azt egy dózer elegyenget, és a következő anyag már a bejuttatott kőanyagon tud tovább haladni. Tehát fontos meghatározni azt az alapállapotot, amikor már a bal parton nem jövünk tovább, hogy ne szorítsuk rá a jobb parton lévő kivitelezőkre úgymond azt a nagyobb mértékű vízsebességet, és utána még ők kiépítették azt a süllyesztett küszöböt, tehát harmadik ütembe tudunk rájuk zárni, tehát 30 napban látjuk ennek a kiépítés lehetőségét.
1: Az elmúlt percekben Somodi Evelin összeállítását hallották, Paksra természetesen foglalkozunk még ma reggel a következő fél órában is, ami ott egy kicsit a energiatermelést, a jövőben energiatermelés annak körülményeiről készült interjú, a Szódi Attila beszél majd benne, de addig is zenélünk egyet, majd közlekedési információ, fél 8-kor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, a Haraszti úton, a Grassalkovics út előtt, illetve a Soroksári úton, a Haller utca előtt és az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jelenleg is zajlik a külügyminisztérium átvilágítása, ami 16 évnyi Fidesz kormányzás után lassú folyamat. Erről beszélt a külügyminiszter a 24.hu-nak.
5: Orbán Anita elmondta, hogy a folyamat azért is lassú, mert az iratok nagy része dobozokban áll, számos dokumentum nincs digitalizálva, állítása szerint az iratok egy részét pedig ledarálták. Arról is beszélt, hogy az augusztus 24-i héten nagyköveti hét lesz, amikor előadást tart a közigazgatási államtitkár és az egész államtitkárság, hanem külön-külön csoportosan leülnek az összes nagykövettel és átbeszélik az új szabályokat. A tárcavezető elmondta azt is, hogy még tart a nagykövetek kiválasztási folyamata, van, akinek már meg is volt a bizottsági meghallgatása, további 8 pedig még augusztusban lezajlik.
4: Kritikus szintre apadhat a Dunapaksnál, a vízállás jelenleg mínusz 118-120 cm körül van, de a szakemberek előrejelzése szerint vasárnap hétfő tájékán elérheti a mínusz 132 cm-t is.
5: Ez már azt jelenteni, hogy a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket le kellene állítani, miközben a két turbina most csaknem 500 megawattot termel. Kádár Pál dandártábornok a Védelmi Igazgatási Hivatal képviseletében foglalta össze, miben kérték az atomerőmű közreműködését a vízszint megemelési projektben.
6: Ezt a beavatkozást annak érdekében tesszük, hogy a biztonságos működése fenntartható legyen. Ebben az erőmű maximálisan partnerünk minden szinten. Én azt kértem az előkészítés során az erőmű vezetésétől, hogy rájuk két vonatkozásban számítunk. Egyrészt támogassák ezt a beruházást a saját infrastruktúrális lehetőségeikkel, területtel, sok minden mással. Másrészt pedig fókuszáljanak arra az egyetlen és legfontosabb feladatra, hogy a biztonságos üzem fenntartható legyen. Ha bármi olyan jellegű műszaki beavatkozásra kerülne sor, ami a ezt veszélyezteti. Higgyék el, hogy ezen mindannyian rajta vagyunk, ilyen nem tud előfordulni, tehát lényegében ki is zárhatjuk, de erre egy külön csapat ügyel az erőmű szakember gárdájában.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,1%-os mínuszban, 150.022 ponton zárt tegnap. A magyar börze forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult.
5: Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1,8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra.
4: A nyugat-európai tőzsdék mínuszban zárták a napot.
5: A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 3,1%-kal gyengült. A milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1,1%-os mínusszal zárt.
4: A tengeren túlon ugyanakkor jó volt a hangulat.
5: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8,1%-os pluszban zárt.
4: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 4,1%-os pluszban tartózkodik, Hongkong immár 1% fölötti mínuszban, Shanghai 6,1%-kal van lejjebb, az indiai tőzsde 4,1%-os mínuszban, a dél-koreai mutató 1,6%-kal ralizik, Szingapúr viszont tegnapi záróértékek közelébe esett vissza. A forint egy picit gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben is, valamelyest erősödött a dollár ellenében. A számok szintjén 1 euróért 363 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak nagyon enyhe pár centes pluszban, ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaja VTI 81 dollár 40 centen, a Brent pedig 87 dollár 20 cent közelébe emelkedett. Szó szerint pár centes emelkedés ez. Az arany több mint 1%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4373 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium 1,6, a platina 9, az ezüst is 1,6%-kal lett olcsóbb, a rész pedig 7. A mezőgazdasági termelői árak közül a búzát kell kiemelni, 1,2%-kal drágult, a kukorica pedig 6. 14 évre csökkentik Svédországban a büntethetőség alsó korhatárát.
5: A jobboldali kormány 2022-ben történt hatalomra kerülése óta elsődleges feladatként kezeli a bűnözés elleni küzdelmet. Eredetileg 13 évre akarta csökkenteni a korhatárt, majd többségi támogatás hiányában visszavonta az indítványt. A törvény csökkenti a fiataloknak adható büntetés könnyítést is, így a 18 év alatti elkövetőkre is kiszabható a maximális 18 éves börtönbüntetés. A szigorítás szeptember 10-én lép érvénybe. Svédországban szeptember 13-án tartanak parlamenti választásokat.
0: Időjárás jelentés.
5: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zene, és utána jön Paks második olvasat.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Hosszú távon jó megoldásra a fennékküszöb kialakítása a Paksnál, hiszen a magassága garantálja az erőmű ellátását, függetlenül attól, hogy mennyi víz érkezik a Dunán. Ha a vízállás és a vízhozam számai nem akadályozzák, akár 2000 megawatt kapacitással is működhet. Ezt mondta nekünk a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézetének egyetemi tanára. Ugyanakkor jó pár hét, mire elkészül a szerkezet, hatása viszont rövid időn belül észrevehető. A Szódi Attila azt is elmondta, hogy a hőmérsékleti probléma kezelésére a nyári időszakokra majd kiegészítő hűtőrendszert kellene telepíteni. Kovács Gergő beszélt vele mindenről.
2: A paksi atomerőmű működése érdekében megemelik a Duna vízszintjét Paksnál. A gyors ideiglenes megoldás kivitelezését már ugye elkezdték, és elindul egy hosszú távú beavatkozás folyamata is. Itt egyébként egy úgynevezett fenékküszöböt fognak majd létrehozni. Na most mire lehet elég ez a megemelt vízszint, hogyha ez sikeresen megvalósul, energiaellátás, újraindítás szempontjából?
3: A fenéküszöb egy teljesen jó és hosszú távú megoldás, tehát nem csak most rövid távon, nem csak a következő hetekre, hanem akár hosszabb távra is megoldja a problémát. A fenéküszöb gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy beállítsanak egy olyan vízszintet, aminek a fennállása következtében maguk a szivattyúk folyamatosan hozzá fognak tudni férni a vízhez, még akkor is, hogyha adott esetben a vízhozam a jelenleginél lejjebb megy, vagy akár a vízállás lejjebb menne a fenéküszöb nélkül. Tehát ez tulajdonképpen azt éri el, hogy a hidegvízcsatorna előtt lesz olyan fix vízszint, aminél kisebb vízszint nem tudott fellépni, és ennek következtében a hidegvízcsatornába be fog áramlani megfelelő mennyiségű víz, és mind az üzemi szivattyúk, mind pedig az üzemzavari hűtőrendszer szivattyúi, azok folyamatosan a vizet be tudják majd szivattyúzni az erőműbe. Ez azt is jelenti, hogy a fenéküszöb megépítését követően magának a vízhozamnak és a vízállásnak a paraméterei nem fogják korlátozni az erőmű üzemét, akár 2000 megawatton is fog tudni működni az erőmű. Egy kérdés marad, igazából a vízhőmérsékletnek a kérdése, mert az elmúlt napokban magas vízhőmérsékleteket tapasztaltunk, ami szintén korlátozhatja az erőmű üzemét, de itt szintén a fenéküszöb segítségre tud lenni, mert a fenéküszöb kialakítható úgy, hogy elősegítse vagy forszírozza magát a keveredést, és akkor ennek következtében a meleg víz és a Dunán föntről érkező víznek az elkeveredése hatékonyabb tud lenni.
2: Tehát, hogyha jól értem, ha jön egy nagyobb apadás megint a Dunán esetleg, bekövetkezik egy ilyen, az a fenéküszöbnek köszönhetően már az sem jelent majd akadály? Tehát ez azért ezt is hosszú távon megoldja?
3: Ez így van. Tehát a fenéküszöb az azt jelenti, hogy a mederbe bekerül tulajdonképpen egy olyan szerkezet, kőből építve, amin át kell buknia a víznek. És nyilván a vízállás ennek következtében a fenéküszöb szintje alá nem tud menni, sőt, mindig a fenéküszöb szintje fölött lesz valamennyivel, hiszen valamekkora vízhozam mindig van, és ennek a víznek át kell buknia ezen a kő szerkezeten. Úgyhogy magának a küszöbnek a magassága, plusz ez az átbukási magasság, ez garantálni fogja azt, hogy a hidegvízcsatorna és aztán annak a végénél a szivattyúknál a megfelelő vízállás folyamatosan rendelkezésre álljon, függetlenül attól, hogy mennyi víz érkezik a Dunán.
2: Ez amint kész a fenéküszöb, ez egyből megtörténik? Vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy újra a megfelelő mennyiségű hűtővíz álljon rendelkezésre, és akkor bele lehessen indítani azokat a dolgokat, amiket most nem lehet?
3: Feltételezem az előző kommunikációk alapján, hogy azért ez jó pár hét, amire ez megvalósul, de ugye folyamatosan épülni fog, és folyamatosan emelkedik ki majd ez a szerkezet a fenékről, úgyhogy hatása már rövid időn belül lesz, de az első szakasz, az elérni kívánt első szakasznak a vége, az feltételezem, hogy egy vagy két hónap múlva lesz elérhető.
2: Egyébként hosszú távon gondolkodva az lenne a legjobb megoldás, vagy az is lehet egy megoldás, hogyha az erőmű minél kisebb mértékben támaszkodna a Dunára?
3: Hát ez egy olyan komplexebb kérdés, amire ilyen röviden nem lehet válaszolni, mert hogy azért az energetikában mégiscsak a beruházások meg kell, hogy térüljenek. Tehát, hogy itt az a fő kérdés, hogy mi mennyibe kerül, és utána ez a beruházás, ez mennyi idő alatt fizetődik ki. Én azt gondolom, ismerve az erőművet és ismerve az energetikai beruházásokat, hogy egy teljesen új, a Dunától független hűtőrendszer kiépítése a meglévő blokkok esetén nem nem valószínű, hogy célszerű. A Paks 2 egy más történet, hiszen még nincsen megépítve, és ott, mivel nagyon hosszú időre tervezünk, 60 plusz 20 év, és még nagyjából 10 év az építkezés, tehát összességében körülbelül 90 évről beszélünk, ott teljesen más az időlépték, ott azt gondolom, hogy szükséges egy teljesen új hűtőrendszer kialakítása, egy 40-es hűtőtornyos hűtőrendszer kialakítása, de a Paks 1 esetében ez kevéssé valószínű, hogy megtérülő beruházás lenne. Itt a fenékküszöb nagyon fontos az erőmű folyamatos működtetése szempontjából, ez a vízhez való hozzáférést fogja tudni biztosítani. A hőmérsékleti probléma kezelésére pedig valószínűleg ezekre a nyári időszakokra olyan kiegészítő hűtőrendszer telepítése lehet célszerű, ami moduláris, skálázható és a plusz hűtési igény függvényében változtatható a hűtési teljesítménye. Ilyen megoldások szintén léteznek a piacon, az úgynevezett hűtőcellás megoldások ezt tudják biztosítani, de hát az egész lehetőség teret, a most rendelkezésre álló lehetőségeinket egészen biztosan újra kell értékelni, hiszen ez a nagyon nagy szárazság, ez a nagy asszály, ez új helyzet elé állította az egész magyar energetikát, tehát alapos elemzést igényel, hogy mit érdemes tenni, és mi az, ami gazdaságilag is, meg az erőmű rendelkezésre állása szempontjából is a legmegfelelőbb.
2: Visszatérve arra a beavatkozásra, ami most tudott, tehát a vízszint emelésre, és egy elég drasztikus nézőpont, de előfordulhat, hogy na most árvízkor nem tetézi a bajt, hogyha emelnek a vízszinten? Vagy ennek semmi jelentősége nem lesz?
3: Ez egy nagyon fontos és nagyon jogos kérdés. A válasz ugyanakkor az, hogy magas vízállásoknál, nagy vízhozamoknál egy ilyen fenéküszöb gyakorlatilag eltűnik, az ő hatása eltűnik. Itt azt tessék megfontolni, hogy most egy olyan szerkezet kerül be a medernek az aljába, ami most ott a vízfelszín alatt lesz, és ahogy mondtam, arra készteti ennél a kis vízhozamnál a Dunát, hogy átbukjon e fölött, a műtágy fölött is ezáltal növekszik meg valamennyivel, fél méterrel, vagy egy kicsivel többel a vízszint. Ugyanakkor, amikor nagy víz van, tehát árvíz van, akkor a Dunának a vízállása kb. 10 méterrel magasabb. A legnagyobb víznél tipikusan 10 méterrel magasabb vízállások vannak, és akkor már ebben a teljes keresztmetszetben, ami olyankor létrejön, ez az emelés, amit most a meder aljára beraknak, ez gyakorlatilag eltűnik, vagy a hatásait tekintve elhanyagolhatóvá válik. Tehát nyilván ott marad a fenéküszöb, de mivel árvíz idején sokkal nagyobb a keresztmetszet, sokkal magasabban áll a víz, ezért ez a plusz ellenállás, ami a fenék alján van, és hatást gyakorol 600-700 köbméter per másodperces vízforgalomnál, az 8000-9000 vagy 10000 köbméter per másodpercnél tulajdonképpen elhanyagolható hatást gyakorol.
1: Az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedünk, és 8 körül majd friss hírekkel.

0: reggeli monitor.
1: A belga-japán barátság 160. évfordulóját ünnepli idén a brüsszeli virágszőnyeg. A brüsszeli Grand Place macska kövein idén megjelenített motívum Katsushika Hokusai 1830 körül készült leghíresebb alkotása. A nagy hullám Kanagawánál című színes fametszet alapján készült alkotás több mint 500 ezer dáliából áll össze. A tervet Sugiyama Hiro japán művész, a Kiotói Művészeti Egyetem professzora alkotta. Hokusai virágból alkotott művét feltűnő színekkel modern megjelenítésben láthatják a látogatók. A középkori cészékházak sorával szegélyezett Grand Place kocka köveire először 1971-ben terítettek virágszőnyeget. 1986 óta minden második évben megrendezik a látványosságot. A mintegy 1300 négyzetméteres virágszőnyeg augusztus 16-ig ingyenesen megtekinthető. Addig minden este 9 és 11 óra között hang- és fényjáték lesz a helyszínen. A virág összeállítása gótikus alapstílusú, gazdag díszítésű városháza emeleti erkélyéről élvezhető leginkább, ahová belépő ellenében lehet fellátogatni. A színes alkotás pedig virágok mellett komlót is tartalmaz, tisztelegve a belga sörfőzés hagyománya előtt.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a főváros 17. kerületében a Naplás úton a Diadal utcánál. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton, ezért a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sávban lehet haladni, a Remíz utcától torlódás alakult ki.

0: Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy percen múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több száz embert kellett evakuálni Horvátországban egy erdőtűz miatt.
3: A széllökések által tovább táplált tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt Lokvárogoznice házaira. A település a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekszik, és Omisz városához tartozik. Egy a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak.
2: Több ezeren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az Etna aktivitása miatt.
3: A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu azonban valóban ellehetetleníti a repülőgépek felszállását. Erről Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját kérdeztük.
4: A legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátokon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza.
1: Tőzsdehírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os mínuszban 150.022 ponton zárt tegnap. A magyar börze forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama vegyesen alakult.
3: Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1,8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra.
2: Csökkenésre zártak a nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1%-os mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 3%-kal gyengült, a milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1%-os mínusszal zárt.
2: A tengeren túlon viszont jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb indexek.
3: A Dow Jones 1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8%-os pluszban zárt.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde pillanatokkal zárás előtt 6%-os pluszban. Hongkong 9%-kal van lejjebb, Shanghai 3%-del, az indiai tőzsde pedig 4%-os mínuszban. A dél-koreai mutató 2% fölötti plusz mutat, ugyancsak pillanatokkal zárás előtt, Szingapur pedig pár pontos emelkedésben. A forint most egy picit erősödni kezdett, 1 euróért 363 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak most egy pár centen meglódultak, ez 0,5%-os emelkedést jelent. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 81 dollár 70 centen, a Brent 87 dollár 50 centen áll. Az arany árfolyama 8%-os mínuszban, egy unciáért 4385 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palladium 1,1-del, az ezüst majd 1%-kal, a platina és a rész pedig mintegy 0,5%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike drágul, eltérő mértékben, leginkább a búza, ami 1,2%-kal kerül többe, illetve a kukorica, ami 7% fölötti plusz mutat. Több mint 42 ezer személykölcsönt vettek fel idehaza júniusban a magyarok. Ez még csak hasonlóra sem volt példa korábban, derült ki a biztosdöntés.hu friss elemzéséből.
3: Ehhez eddig soha nem látott szerződéses összeg is társult, egy átlagos hitel összege már 3,6 millió forint fölé emelkedett. Az óriási kereslethez az egyre alacsonyabb, sok esetben már 10% alatti kamatok mellett hozzájárul az online értékesítés térnyerése is. A rekordösszegű mintegy 160 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június. A nyár első hónapjában már minden egyes munkanapra mintegy 2000 új hitel jutott átlagosan.
2: Egy havi fizetést is elveszíthetnek évente az endometriózisban érintett magyar hölgyek. Erre világít rá a Semmelweis Egyetem kutatása.
3: A krónikus betegség miatt évi mintegy 640 ezer forintos jövedelem kieséssel számolhatnak. Az endometriózis az az állapot, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Az ezzel a betegséggel élő nők 42%-a tartozik a rossz munkaképességű kategóriába. A Semmelweis Egyetem és a Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint több meglepő adat volt a kutatásban. Balog Dórát hallják.
5: Van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni, és sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Az egészség nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk itt.
2: Vinyánszky Attila szerint ma menesztik a Nemzeti Színház éléről, ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ezt cáfolta.
3: A színház igazgatót ma reggelre egyeztetésre hívták a kulturális minisztériumba. Szerinte a tárca közös megegyezést szeretne, de ő ezt nem tervezi aláírni. Az ATV műsorában azt is sérelmezte, hogy hónapok óta vár egy beszélgetésre Tar Zoltánnal, Nagy Ervinnel pedig egy éve. Hozzátette, hogy akkor lenne hajlandó önként aláírni az esetleges felmentését, ha a szakmai okok szerepelnének benne.
2: Lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról Gulyás Márton, miután hónapokra eltűnt a nyilvánosságból és a csatornáról is.
3: Helyét szeptember 1-től Földiák Vince veszi át. Gulyás Márton egy videóüzenetben részletesen beszélt arról, hogy távollétének oka egy komolyabb egészségügyi beavatkozás volt. 14 éve diagnosztizáltak nála szívritmus zavart, amit korábban különböző eljárásokkal kezeltek, de a választások után egy több órás nyitott szívműtéttel tudták teljesen megoldani. Az elmúlt hetek számára rehabilitációval teltek, és elkezdtek forgatni egy dokumentumfilmet is a magyar szív- és érrendszeri megbetegedésekről. Szerinte a Partizánnak most egy tőle radikálisan eltérő karakterű, a közösségért áldozatkészebb és elkötelezettebb szakmai vezetőre van szüksége.
1: Időjárás jelentés.
3: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Az úszó Európa-bajnokságon a 400-as férfi váltó új országos csúccsal aranyérmet nyert, csak úgy, mint Milán Kristóf, aki 100 pillangón védte meg egyébként címét, és Páldár Nikolett pedig hatodik lett 200 méterre gyorsan. Nem csak az úszó Európa-bajnokság, hanem az atlétika Európa-bajnokság is folytatódott magyarokkal. 200 sprintben Takács Boglárka 22,82%-a a nyolcadik lett, de bejutott a döntőbe is, már ez is nagy dolog. Női 3000 méter akadályon Urbán Zita 15. lett, és a rudugrásban pedig a Kleckner hanga a 7. helyen végzett. A magyar bajnok Eto 1-1-es döntetlent játszott a Lett Riga FC-vel tenap a labdarúgó konferenciáig a harmadik selejtezőjének visszavágóján, így 2-1-re kiesett. Ugyanakkor a tavasszal 8-an döntős Ferencváros tovább jutott a labdarúgó Európa Liga rájátszásába, és a következő forduló eredménytől függetlenül mindenképpen szurkolhatunk nekik, hiszen akkor a konferenciáligába folytatják, ha nem sikerül az utolsó forduló. Egyébként egy-egyes döntetlent játszott a Górnik Zámbre otthonában is, így 2-1-es összesítéssel jobbnak bizonyult ellenfelénél.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 10 perc, zenével megyünk tovább, majd jön szokásos beszélgetésem János Zsolt független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő Bécsből. Jó reggelt, Zsolt!
2: Nagyon szép, jó reggelt, Péter!
1: Milyen Bécsben az időjárás? Ez nekünk nem, nagyon nem mindegy, lesz eső, vagy jön egy kis lehűlés egyáltalán?
2: Hát abban a szempontból kellemesebb, hogy az éjszakák hosszabbak, ezért hűvösebb, lehet aludni, napközben kellemes a hőmérséklet, de sajnos eső nem látható.
1: Pedig az kellene, úgyhogy
2: abszolút.
1: Intézkedjen Zsolt, hogy legyen ott eső, mert akkor itt is jó lesz, jobb lesz a,
2: igyekszem, igyekszem.
1: A Duna vízállása. Hát igen, itt is hasonló az idő. Most azért nincs az az elmebet bajos, nagyon kánikula, de azért azt sem mondhatjuk, hogy fáznánk. Nos, amiről beszélgetünk, ugye a tőzsdéről spekulálni, hogy merre mozog, az egy érdekes játék. Hát kinek játék, kinek ez tud fájni, hogyha rosszul dönt, de ritkán szoktunk beszélni a világ egyik legjobb szuverén vagyonalapját kezelő cégéről, a Norges Bank Investment Managementről, amelynek a vezérigazgató azért tett egy-két érdekes megállapítást azzal kapcsolatban, hogy merre mozognak a tőzsdék, ugye, hát nem 2 forintot mozgatnak ők, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy ők mit gondolnak arról, mivel érdemes fektetni.
2: Ebben a felvezetésben 2 lényeges gondolatnál benne volt. Ha valaki tudja, hogy ő játék gondolatból van a tőzsdén, az már jó. Nagyon-nagyon sok befektető szeretne befektetni, tőzsdéken lenni, és elvár a garanciákat, biztonságokat. És ebből a szempontból a norvég alapnak a CEO-ja ugye ezen a héten fantasztikus számokkal jött ki, 2,3 billió euró értéket kezel aktuálisan az alap, nagyon jó negyedéves eredménnyel. Aktuálisan ugye az alap eredményei a norvég háztartásnak szinte már egy negyedét tudják finanszírozni. Ez fantasztikusan alakul, de a CEO arra is figyelmeztetett, hogy azt mondta, hogy ezt a 2,3 billiót nem lehetne azonnal realizálni, pénzét tenni. Miért? Hát azért, mert azt el kellene adni, és 2,3 billió euró értékű vevőt ő most nem lát. És a befektetőknek egy mindig tiszta kell legyen, ezek az árak, ezek az árfolyamok, ezek az értékek mindig csak addig léteznek, amíg működő gazdasági struktúráink vannak. És ő arra hívja fel a figyelmet, hogy pillanatnyilag és ebbe az első fél évben is nagyon sok anomáliát látunk a piacokba, túlerős likviditást egyik oldalon, robbanó eladósodási szinteket másik oldalon, fantáziát kereskedő piacot az AI struktúra körül, és erre figyelmeztet, hogy fantasztikus az eredménye, alapjában konzervatív elvet követ a norvég alap, de azt mondja, hogy annak ellenére, ha bizonyos események megtörténnek, ennek a 2,3 billiónak az értéke nulla is lehet, mert ha nincsen aktuális piaci körforgás, ha nincs piac, akkor nincsenek árak.
1: Mit mond ő a technológiai papírokról? Mert ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy mernek belefektetni, vagy sem?
2: Ő hangsúlyozta azt is, hogy az eredményeiknek egy része a technológiai szektornak a szárnyalása, és pont erre tér ki, hogy ők egy összeállított benchmarkot követnek le, ez nem hivatalos nemzetközi benchmark, hanem ezt a norvég szakemberek állították össze, és az alapján vásárolnak be, azt lehet mondani, az egész világ struktúrájába. Az első, a második negyedéves eredményt nagyon erősen a technológia szektornak a szárnyalása hozta létre, és pont ezzel kapcsolatosan figyelmeztet arra, hogy ez nem realizált nyereség, hanem csak tőzsdei árfolyamok. Ez nagyon erősen a remények, a sztorik, a jövőbe vetített elvárások irányítják, és ezért érdemes a befektetőket újra és újra figyelmeztetni, hogy ezt ne vegyék garanciának, és óvatosak legyenek.
1: Magyarul akkor ő is azt mondja, hogy jó-jó a részvénypiac, de azért másra is érdemes figyelni.
2: Hát az egyik oldalról, hogy másra is, és mindegy, hogy mire figyelünk, a bejelentésének egy mondata lényeges, mindegy, hogy mit vásárolunk meg, ez addig létezik az ár, amit kifizettünk, amíg van egy működő piac, és ezen nagyon sokan nem gondolkoznak el, mert azt mondják, hogy oké, megállna a piac, akkor van egy érték a kezembe. Hát ha van érték a kezembe, de ma azt is látjuk, hogy nagyon sok ötlet van kereskedésbe, nagyon sok ötletnek van ára, de nincsen tartós értéke. És ezzel a kérdéssel kell a befektetőknek újra és újra és újra foglalkozni, főleg akkor, mikor szárnyalnak a piacok.
1: Ez a részvényeknél ez teljesen érthető, de mondjuk ez igaz a nyersanyagpiacra is?
2: De ugye a nyersanyagpiac az is azon múlik, hogy legyen egy kereslet. Azt mondjuk, hogy nagyon sok nyersanyagra szükségünk van, mert addig, amíg az élet közelébe van a nyersanyag, ez érthető, de ha már eltolódik az egész a nem élethez fontos kategóriákba, és ott vagyunk a technológiában, mert egy iPhone nélkül is tudunk élni, hogy bizonyos luxus témák kedvezőbbek és kellemesebbek a technológiával, az nem kérdés. Tehát a nyersanyagoknál is nagyon tisztán meg kell nézni, hogy milyen nyersanyag kategóriát nézünk meg, és az addig csak érték, amíg bizonyos iparágak keresve vannak, szárnyalnak, vagy akkor is érték lehet, hogyha megállt teljesen a világgazdaság, és leminimalizálódunk, ha úgy vesszük az élet szükséges témáira.
1: Na, most beszéltünk a Norges Bank Investment Management CEO-járól, azaz vezérigazgatójáról. Ugyanakkor egy mesterséges intelligencia specialista, név szerint Stuart Russell, a Berkeley professzora, felvetette, hogy hát bizony a CEO-k is nézhetnek majd munka után, ha a mesterséges intelligencia átveszi a szerepüket. Magyarul előbb-utóbb lehet-e egy gép a főnökünk? Mondjuk én nem akarom, először is gyorsan kijelentem. Tehát, hogy gép ne legyen a főnököm. De lehetne?
2: De jó, ez a második gondolatmenet csak, amit most Péter mondott, és ezt meg lehet egyszerűen oldani, mert a mesterséges intelligencia hozhatná az ötleteket, és oda teszünk valaki embert, aki ezt leközvetíti az embereknek, hogy ne a gép dumáljon ilyen valami fémes hanggal. Az egyetemnek a munkája más mutatott felő, inkább azt próbálta felmutatni, hogy a mesterséges intelligencia körüli mozgások így is, úgy is, ha sikeresek, és ha nem sikeresek, akkor is a vállalatok CEO-inak akár fejgurító tud lenni. Mert ha megnézzük, akkor pillanatilag rengeteg, és főleg a big tech cégek nagyon-nagyon sok pénzt investálnak a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítésébe, azzal az ígérettel, hogy ez majd megtérül. Ha ez nem térül meg, akkor egy pár év múlva gigantikus leírásokat fogunk látni, és általában a tőzsdének ez nem tetszik, tehát hogyha veszteséget kell elkönyvelni, akkor valaki felelősséget fog vállalni, és ez nagy esetben a vezérek, a top menedzsmenti kör, egy páran azt mondják, hogy az nem baj, addig ők annyi fizetést kapnak, hogy ezt majd kibírják, de ez egy nagy játék, az egyik oldalán az investíció. Ha tényleg sikerül az innováció, és jön az az úgynevezett agentic AI, tehát az önállóan gondolkozó mesterséges intelligencia modell, akkor az lesz a következő kérdés, hogy a részvénytulajdonosok, nem a munkatársak, hanem a részvényesek, a tulajdonosok meddig fognak megfinanszírozni nagyon-nagyon-nagyon drága CEO-kat, miközben esetleg egy pár kreatív ötletet és számítást és kalkulációt sokkal gyorsabban mesterséges intelligencia modellek is meg tudnak oldani. Mert azt mondanám, hogy ez így az $1 billió fogadás, hogy ez a nagy AI téma, ez valójában milyen eredményt fog hozni.
1: Na jó, ez még odébb van. Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a főváros 17. kerületében a Naplás úton a Diadal utcánál, ezért az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Akadozó az előrejutás a Haraszti úton, a Grassalkovics úthoz közeledve, a Soroksári úton befelé a Haller utcánál, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától araszolásra kell számítani. A hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg, Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jelenleg is zajlik a külügyminisztérium átvilágítása, ami 16 évnyi Fidesz kormányzás után lassú folyamat. A többi között erről is beszélt a külügyminiszter a 24.hu-nak.
5: Orbán Anita elmondta, hogy a folyamat azért is lassú, mert az iratok nagy része dobozokban áll, számos dokumentum nincs digitalizálva, állítása szerint az iratok egy részét pedig ledarálták. Arról is beszélt, hogy az augusztus 24-i héten nagyköveti hét lesz, amikor előadást tart a közigazgatási államtitkár és az egész államtitkárság. Emellett külön-külön csoportosan leülnek az összes nagykövettel és átbeszélik az új szabályokat. A tárcavezető elmondta azt is, hogy még tart egyes nagykövetek kiválasztási folyamata. Van, akinek már meg is volt a bizottsági meghallgatása, további 8 pedig még augusztusban lezajlik.
4: Alig 2 hónap után leváltották a honvédelmi miniszter kabinetfőnökét.
5: A HVG cikke szerint nem sok ideig maradhatott a poszton Stefán Attila, aki korábban a Ruszi-Szendi Romulus választási kampányát segítette a hajdúszoboszlói választókerületbe. A kabinetet egy ideje Beluzsárné Belica Andrea vezeti, aki sajtófőnökként kezdett a minisztérstábjában. A honvédelmi minisztérium tagadta, hogy Stefán Attila valaha is betöltötte volna ezt a posztot. Ennek ugyanakkor ellent mond, hogy Stefán Attilát maga a tárcavezető nevezte meg kabinetfőnökeként egy május végén közzétett videóban.
4: A Duna vízszintjének emeléséhez Paksnál az elsőjeszteni tervezett két bárkának már ma bevethető állapotban kell lennie. Ezt a kormányfő jelentette be.
5: A szakemberek fokozatosan vízzel töltve süllyesztenék el a vízi járműveket, és folyamatosan mérnék a vízszintre, valamint a mederre gyakorolt hatásukat. Magyar Péter számolt be a részletekről.
6: Azt mondta éppen főigazgató helyettes úr, hogy önmagában annak, hogy a két bárka egymás mellé leszállítva, nem merőlegesen a partra, hanem 45 fokos szögben fölfele nagyjából, egymáshoz rögzítve, hiszen a hidegvizes csatorna nem merőleges, hanem egy ilyen visszafele kanyarodó csatorna, és így lehet a legjobban elérni, hogy befele terelje a vizet a két bárka. Már önmagában ennek a odahelyezése a két bárkának már akár 1 centimétert emelhet a vízszinten, úgyhogy nem süllyesztjük őket el. És akkor onnantól fogva majd jönnek a különböző modellek és kísérletek, és meglátjuk, hogy pontosan mennyi lesz. Egy bárka teljes süllyesztése a modellek szerint 20 centi vízszint emelkedést eredményezhet. Ebből ki lehet számolni, hogy kettőnek mekkora hatása lehet.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2%-os mínuszban 150.022 ponton zárt tegnap. A börze forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények árfolyama viszont vegyesen alakult.
5: Az OTP 1%-ot emelkedett 46.340 forintig, a MOL 2%-ot csökkent 4.868 forintra, a Richter 1,8%-ot csökkent 12.800 forintig, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött 2.630 forintra.
4: Európában nem volt túl jó a hangulat.
5: A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 1,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 3,1%-kal gyengült. A milánói mutató stagnált, a spanyol börze 1,1%-os mínusszal zárt.
4: A tengeren túlon ugyanakkor jó volt a hangulat.
5: A Dow Jones 1,1%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-ot emelkedett, a Nasdaq Composite 8,1%-os pluszban zárt.
4: Ázsiában vegyes a kép. A japán tőzsde 6%-os pluszban zárta a napot. Hongkong több mint 1%-kal van lejjebb, a Shanghai Composite tegnapi záróértéke közelében, de a plusz oldalon. India 4%-os mínuszban, a Dél-Korea Index 2,2% körüli pluszban zárta a napot, Szingapur pedig 3%-os pluszban immár. A forint most egy picit gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, erősödött a dollár ellenében, hát egy pár fillért. Egy euróért 363 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért kerek 315 forintot kell adni, egy svájci frankért 387 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most megint pár centet tovább emelkedtek, ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT 9%-kal kerek 82 dollárra drágult. A Brent 8%-kal van feljebb, 87 dollár 80 cent közelében. Az arany 8%-kal olcsóbb, egy unciáért 4386 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium az 1,1%-os mínuszban, az ezüst 8%-kal kerül kevesebb, a platina meg a réz egy pár centtel olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak viszont drágábbak, egészen pontosan a búza 1%-kal, a kukorica pedig 7%-kal került több a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama enyhe, 3%-os pluszban, 60 euró cent közelében áll, szeptember végi szállítással. Még soha nem látott gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt az Egyesült Államok.
5: Az amerikai pénzügyminiszter szerint ez a hormuzi szorosban folytatódó blokkád kombinációja lesz, amely megakadályozza, hogy bármi bejusson vagy kijusson az iráni kikötőkből. A tárcavezető néhány nappal korábban még megállapodásról beszélt Teheránnal kapcsolatban.
0: Időjárás jelentés.
5: Többnyire felhőtlen napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés komoly felhő. Esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig egy olyan téma, hogy Szicíliáról most nem könnyű hazajutni az Etna miatt leginkább. Szakembert kérdeztünk, hogy aki kint ragadt, ilyenkor mit csinál?

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 40 perc, több ezren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az Etna aktivitása miatt. A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu valós veszélyéről és a magyar utazókat is érintő helyzetről Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját Kovács Gergő faggatta.
2: Felfüggesztették Catania repülőterén a légi forgalmat, miután ugye idén nyáron, hát már nem is először, de ismét hamut szórt az Etna vulkánja. Ugye főszezon van, és hát már 5. napja fennakadások vannak ott a térségben, a légi közlekedésben. Mennyire káoszos a helyzet, vagy ez természetes, mert hogy ez vonza a turistákat gyakorlatilag minden évben, hogy kitör az Etna, és akkor ezzel számolni kell.
3: Kevés olyan veszélyes dolog van a repülőgépekre, mint a vulkáni hamu. Akár kis mennyiségben is, hogyha bekerül a hajtóművekbe, akkor egyrészt visszafordíthatatlan károsodást okoz a repülőgépben, másrészt viszont befolyásolja a repülés biztonságot, tehát nagyon komoly katasztrófát is tud okozni. Így aztán, amikor egy repülőtér akár tágabb környezetében is, tehát a megközelítési útvonalakon vulkáni tevékenység észlelhető, akkor a repülőtereket konkrétan lezárják, és ilyenkor sajnálatos módon tényleg kaotikus helyzet alakul ki az adott régióban, különösen akkor, hogyha a közelben nincsen kitérő repülőtér. Itt a jelen helyzetben ezt a helyzetet még súlyosbítja, hogy erre az egész dologra most a legnagyobb nyári csúcsforgalom kellős közepén kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb forgalom közepette kényszerültek a hatóságok a catániai reptérnek a lezárására. Szerencsére Catania mellett egyébként van egy kisebb repülőtér, amit használhatnak a légitársaságok, de annak sem a mérete, sem a kapacitása nem ugyanaz, mint a catániai reptéren, tehát ez csak egy fél megoldás tud lenni, nem is mindenki vállalja arra a repülőtérre, arra a járatoknak az üzemeltetését, úgyhogy sajnálatos módon nagyon sok járatot, több tucat tájáratot naponta törölni kell. Ezeket a törölt járatoknak az utasait alternatív útvonalon kell elszállítani, ami ugye például azt jelenti, hogy mondjuk átbuszoztatják őket a nem is olyan közeli Palermóba, és akkor onnan tudnak elrepülni. Ne adj Isten, ezek az utasok saját maguknak kell, hogy megoldják a repülési út, az alternatív útvonalnak a foglalását. Szóval nagyon komoly gondokat okoz ilyenkor a repülőtérnek a leállítása.
2: Említette, hogy a repülőgépeknek a hajtóművére van komoly hatással, vagy komoly veszéllyel maga a hamu. Na most a repteret magát is ilyenkor folyamatosan tisztítani kell? Tehát az egészet úgymond, gondolok itt például a kifutópályára.
3: A vulkáni tevékenységnél a legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátakon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza. Tehát túl azon, hogy tényleg életveszélyes helyzetek alakulnak ki, túl azon a 2-4 millió dollár közötti bekerülési költségű hajtóművek teljes károsodását okozza, tehát ez tényleg nem játék, hanem az egyik legveszélyesebb jelenség. Gyakorlatilag vulkáni tevékenységbe biztos, hogy nem szabad repülni. Ami a repülőtereket illeti, igazából ha a hamu visszahullik a földre, akkor nincs más feladata a repülőtérnek, mint hogy a gurulóutakat és a futópályát megtisztítsa ettől a hamutól, annak érdekében, hogy biztosítsa a repülőgépeknek a megfelelő tapadását, de ez viszont rutinszerű eljárás, tehát ez nem okoz túl nagy technikai problémát.
2: Becslések szerint jelenleg 30 ezer embert érint ez a helyzet. Szicíliában állítólag már minden szálláshely betelt. Vannak ezek a transferbuszok, amúgye, amiről el is beszélt, hogy a palermói reptérre szállítják át az utasokat. Egy helyért egy ilyen transferbuszon több száz eurót elkérnek gyakorlatilag, és ezért adódik is a kérdés, hogy most utas szempontból mit lehet egy ilyen helyzettel kezdeni.
3: Nagyon összetett ez a probléma, és fontos leszögezni, hogy a vulkáni tevékenység az egy olyan Viszmajor esetnek minősül, amire hivatkozva kártérítést a légitársaságoktól nem lehet kérni az utasoknak. Amikor egy repülőtéren akár több napnyi forgalomnak megfelelő utastömeg összegyűlik, akkor az gyakorlatilag rövid távon kezelhetetlen forgalmat okoz a repülőtéren, még akkor is, hogyha egyébként nincsenek rendkívüli időjárási körülmények. Ilyenre legutóbb például az öbölmenti térségben volt példa, amikor Irán megtámadta az öbölmenti országokat, és ugye ott azonnali hatállyal korlátozni kellett a polgári légi közlekedést biztonsági okok miatt. Ott is nagyon sok ezren rekedtek a repülőtereken, nem volt már szállás, és hát nagyon sok olyan utas is volt, aki azért rekedt a repülőtéren, mert hogyha lett is volna szállás, akkor nem tudta volna kifizetni. Itt gyakorlatilag most ugyanez a helyzet, ilyenkor azért a helyi hatóságok koordináltan az utasok segítségére szoktak sietni. Adott esetben olyanra is volt már példa, hogy a terminálokba a tábori ágyakat helyeztek el, hogy az utasok tudjanak pihenni. Ilyenkor azért amellett, hogy kártérítése ez a helyzet nem ad jogot, mégis az utasoknak az ellátásáról, folyadékról, alapvető ételről gondoskodnia kell a repülőtérnek és a légitársaságoknak. És hát az, hogy a transferbuszoknak az árát megemelik, az nem egy normális jelenség, tehát ugye mondhatnánk, hogy a kereslet kínálat alakítja az árakat, de valójában az egy rendellenes dolog, hogy ilyenkor a szélhámosok és beindulnak, és mindenki a bajba jutott embereken próbál sok pénzt keresni, ez szintén hatósági fellépést igényel. Tehát amit transferbuszt mondjuk 50 euróért adnak normál körülmény, között azt nem adhatják ilyenkor 150 euróért, csak hogy egy kiragadott példát mondjak, de amennyiben ezek a vállalkozók mégis megpróbálkoznak vele, akkor azt gondolom, hogy a hatóságok dolga, hogy ezen a területen rendet tegyenek, mint ahogy egyébként az is, hogyha olyan mennyiségű utast kell átszállítani egyik repülőtérről a másikra, amire a helyi buszmenetrend nincsen felkészülve, akkor a hatóságoknak a dolga, hogy megszervezzék ezeket a transfereket, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket díjmentesen biztosítani kell az érintett utasoknak. Azért ez is nagyon fontos. Sokkal nagyobb probléma egyébként Szicíliában az, hogy ugye egy szigetről van szó, tehát amennyiben mondjuk 3-5-10 ezer utast el kell szállítani rövid időn belül Catániából Palermóba, azért annak a logisztikája sem egy egyszerű feladat, hiszen azokat a buszokat valahonnan oda kell vinni, vagy adott esetben akár ki kell szedni a szicíliai menetrend szerinti forgalomból. Szóval ez egy nagyon intenzív logisztikát igénylő folyamat.
2: Ha már logisztika egyébként, például úgy ezen a Catániai reptéren tudom, beragad, vagy ott ragad egy csomó járat, vagy úgymond repülő, amivel nem tudnak akár mondjuk napokig, vagy egy hétig mit kezdeni, tehát hogy mennyire kell ilyenkor nekik is azért átalakítani dolgokat.
3: Egy vulkánhoz közeli repülőtér esetében, amikor váratlanul lezárják a repülőteret a vulkáni tevékenység miatt, akkor ugye óhatatlanul vannak olyan repülőgépek, amelyek ott nem honos repülőgépnek számítanak, és ott ragadnak, tehát nem csak az utasok, hanem maguk a repülőgépek is ott tudnak ragadni a repülőtéren. Az egy viszonylag jól szabályozott, rutinszerű eljárás, hogy ilyenkor a repülőgépeket hogyan védik meg a vulkáni hamutól. Az viszont egy nagyon komoly logisztikai fennakadást jelent a légitársaságnak, hogy az a repülőgépe, amit mondjuk arra a napra betervezett még másik 3-5 járat teljesítésére, az a repülőgép ott ragad, és az nem használható addig, amíg meg nem nyitják a légteret, és el nem tudja hagyni a repülőgép az adott repülőteret, jelen esetben Catániát. Szóval kisebb légitársaságoknak akár ez nagyon komoly problémát is okoz, hogy a repülőgépek ott ragadnak, és természetesen a nagyobb légitársaságoknak is azért okoz ez nehézséget.
1: Az elmúlt percekben Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották. Zene, kis kultúra, majd közlekedési információk, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Október 8-án érkezik a mozikba a díjnyertes magyar film A Mami Blue. Mayer Bernadett első filmje a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával készült. Az alkotás egy látását fokozatosan elvesztő anya és a frissen apává váló fia kapcsolatát mutatja be. A fiú majd ketté szakad lelkileg, az anyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban kapcsolódna az új családjához. A helyzet megoldhatatlannak látszik, és ők próbálják megoldani. A főszerepekben Fűr Anikó és Vilmányi Benet látható, mellettük Znamenák István és Vaskovics Andrea is szerepel a filmben. A Mami Blue világpremiérje áprilisban a pekingi nemzetközi filmfesztiválon volt, ahonnan 3 díjjal tért haza. A film a mozikban október 8-tól lesz látható.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, a határút és a Pöttyös utca között pedig M3A pótlóbusszal utazhatnak majd Újpest központ felé. Tart a helyszínen és Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Völgy utcánál, emiatt ott korlátozásra kell számítani. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Soroksári úton befelé pedig a Haller utca előtt, illetve akadozik az előrejutás a Közraktár utcában is a befelé vezető oldalon. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál változatlanul sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától araszolásra készüljenek. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, holnap, azaz szombat hajnali 4 óráig, és holnap éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek majd, több megállót is kihagyva. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenet.

0: 242 942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. augusztus 14-én reggel 9 órakor pénteken a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A vállalatok a vesztesei a rosszul összerakott magyar energiarendszernek, erre mutat rá a G7 portál friss elemzése.
2: A cikk szerint a magyar áramkivitel és behozatal nagyjából tükörképe a csehországinak, ami nem véletlen. Amikor áramra szorulunk, akkor jellemzően Szlovákián keresztül Csehországból exportálunk, amikor pedig itthon keletkezik többlet, akkor az ebbe az irányba távozik az országból. A probléma az, hogy jellemzően napközben adunk el áramot, amikor az a legolcsóbb, és este vesszük, amikor meg a legdrágább. Ennek az oka az, hogy itthon nagyon fejletlenek a tárolókapacitások. Mivel az állam úgy írta ki a napelemparkokra vonatkozó pályázatokat, hogy ez sokáig nem volt eleme ezeknek. A veszteségnek a termelőknél kellene jelentkeznie, azonban a Mavir a napelemparkos támogatási rendszer keretein belül jelentős prémiumot fizet nekik a piaci árhoz képest. A G7 szerint a Mavir az idei első fél évben több mint 100 milliárd forintot fizetett így a napelemes termelőknek. Ezt aztán a cég átterheli azokra az ügyfelekre, akikre tudja. A lakosságra a rezsicsökkentés miatt nem lehet, vagyis maradnak az ipari felhasználók.
1: Már megkezdődött a Dunai fenékküszöb építése, 145 ezer köbméter követ használnak fel a munkálatok során.
2: Az első ütemben 35 ezer köbméternyit építenek be, később további 110 ezer köbméterrel erősítik meg a műtárgyat. Egyelőre a geotextília és a kőolap kialakítása zajlik a fenékküszöb alatt. A beruházás becsült költsége bruttó 6 milliárd 165 millió forint, és a munkálatok folyamatos vízügyi, szonáros és műszaki ellenőrzés mellett végzik. Dunakilitinél már épült hasonló, azonban a paksi fenékküszöb bonyolultabb feladat. Erről Gacsán József, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettese beszélt.
3: A mostani helyzetünk annyiból a szempontból egy nagyobb kihívás, hogy itt egy folyamatosan áramló mederszakaszt kell ezzel a beavatkozással lezárni. Tehát a jelen pillanatban is 800 köbméter víztérforgat áramlik át azon a szelvényen, amelyben ezt a létesítményt meg kell alakítani. Dunakilitinél ott egy majdhogy nem álló víztér volt, és itt azért látjuk, hogy a beavatkozással elokozott minden egyes centiméternek komoly következményei vannak pozitív irányba, tehát ez az, ami a legnagyobb hajtóerője a munkálatainknak.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX enyhe 1,1%-os pluszban nyitott, 150.177 ponton az index, a forgalom néhány 100 millió forint. A vezető papírok közül a MOL enyhe mínuszban kezdett, 1,1%-kal ment lejjebb 4.862 forinton. Az OTP 2,1%-os pluszban nyitott, 46.430 forintot ér. A Richter tegnapi záróértékén stagnált, 12.800 forinton. A Telekom 3,1%-os pluszban, 2.638 forinton. A forint egy picit gyengült az euróval szemben, 363 forint 50 fillért kérnek érte. Egy dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért kerek 387 forintot kérnek. Ázsiában vegyes volt a kép, a japán tőzsde 6,1%-os pluszban zárt, Hongkong 9,1%-os mínuszban, a Shanghai Composite pillanatok a zárás előtt pár pontos mínuszban, India 3,1%-os mínuszban a kereskedés felénél, a dél-koreai mutató végül 2,4%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 3,1%-kal van feljebb. Az olajárak azok egy pár centet emelkedtek még tovább, 1,1%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára 82 dollár 10 cent fölé emelkedett, a Brent kerek 1%-kal 87 dollár 90 centen. Az aranyárfolyama 7%-os mínuszban, egy unciáért 4390 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládiumot kell kiemelni, megtalán az ezüstöt, a palládium 1,3, az ezüst 8%-kal olcsóbb, a platina meg a rész pár centtel. A mezőgazdasági termelői árak közül a búzát kell kiemelni, 1,5%-kal drágult, a kukorica 1%-kal, a többiek csak egy pár centtel. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most éppen, hogy egy picit mozdult el tegnaphoz képest, 60 euró 40 euró centen áll szeptember végi szállítással. Több mint 42 ezer személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban, amihez még csak hasonlóra sem volt példa korábban. Ez derült ki a biztos döntésmódú friss elemzéséből.
2: Ehhez eddig soha nem látott szerződéses összeg is társult. Egy átlagos hitelösszege már 3,6 millió forint fölé emelkedett. Az óriási kereslethez az egyre alacsonyabb, sok esetben már 10% alatti kamatok mellett hozzájárul az online értékesítés térnyerése is. A rekordösszegű, mintegy 160 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június. A nyár első hónapjában már minden egyes munkanapra mintegy 2000 új hitel jutott átlagosan.
1: Jelenleg is zajlik a külügyminisztérium átvilágítása, ami 16 évnyi Fidesz kormányzás után lassú folyamat. Erről beszélt a külügyminiszter a 24.hu-nak.
2: Orbán Anita elmondta, hogy a folyamat azért is lassú, mert az iratok nagy része dobozokban áll, számos dokumentum nincs digitalizálva, állítása szerint az iratok egy részét pedig ledarálták. Arról is beszélt, hogy az augusztus 24-i héten nagyköveti hét lesz, amikor előadást tart a közigazgatási államtitkár és az egész államtitkárság. Emellett külön-külön csoportosan leülnek az összes nagykövettel és átbeszélik az új szabályokat. A tárcavezető elmondta azt is, hogy még tart egyes nagykövetek kiválasztási folyamata, van, akinek már meg is volt a bizottsági meghallgatása, további 8 pedig még augusztusban lezajlik.
1: Egy havi fizetést is elveszíthetnek évente az endometriózisban érintett magyar nők. Erre világít rá a Semmelweis Egyetem friss kutatása.
2: A krónikus betegség miatt évi mintegy 640 ezer forintos jövedelemkieséssel számolhatnak. Az endometriózis az az állapot, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. Az ezzel a betegséggel élő nők 42%-a tartozik a rossz munkaképességű kategóriába. A Semmelweis Egyetem és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa szerint több meglepő adat volt a kutatásban. Balogh Dórát hallják.
4: Van egy munkaképesség index, ami a jövőbeni munkaképességet is fel tudja mérni, és sajnos itt az jött ki, hogy az endometriózissal élő nők 42%-a a gyenge munkaképességű kategóriába már esik most, és ugye ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb eséllyel lehetnek pályaelhagyók, esetleg nem tudnak majd dolgozni. Az egészséges nők körében ez mindössze csak 18% volt, tehát ez egy óriási különbség, illetve azt találtuk, hogy az elmúlt 14 évben sajnos nem igazán sikerült idehaza sem csökkenteni a diagnosztikus késedelmet. A 2012-ben megjelent vizsgálatban 4,5 év volt, most pedig ugyanúgy 5 évet mértünk itt.
1: Lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról Gulyás Márton, miután hónapokra eltűnt a nyilvánosságból és a csatornáról is.
2: Helyét szeptember 1-től Földiák Vince veszi át. Gulyás Márton egy videóüzenetben részletesen beszélt arról, hogy távollétének oka egy komolyabb egészségügyi beavatkozás volt. 14 éve diagnosztizáltak nála szívritmus zavart, amit korábban különböző eljárásokkal kezeltek, de a választások után egy több órás nyitott szívműtéttel tudták teljesen megoldani. Az elmúlt hetek számára rehabilitációval teltek, és elkezdtek forgatni egy dokumentumfilmet is a magyar szív- és érrendszeri betegségekről. Szerinte a Partizánnak most egy tőle radikálisan eltérő karakterű, a közösségért áldozatkészebb és elkötelezettebb szakmai vezetőre van szüksége.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A tavasszal 8-döntős Ferencváros továbbjutott a labdarúgó Európa Liga rájátszásába a selejtező utolsó fordulójába. Miután a tegnapi visszavágón 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze otthonában, összesítéssel 2-1-en lépett tovább. A Győrnek viszont nem sikerült, az Eto 1-1-es döntetlent játszott a Lett Riga FC-vel, így 2-1-es összesítéssel kiesett. Mindenképpen lesz tehát az nemzetközi kupákban magyar csapat, hiszen a Fradi, ha az utolsó körben esetleg kikapna a török ellenfelétől, akkor is folytatja a konferencia ligába. Az úszó Európa bajnokságon a magyar férfi 400-as gyorsváltó országos csúccsal Európa bajnok lett, előtte Milák Kristóf 100 pillangon ugyancsak aranyérmet szerzett, és Pándár Nikolett 200 gyorson 6. helyen végzett. A Birminghami Atlétika Európa Bajnokságon nagyon régen volt olyan, hogy 200 méteren nekünk lett volna döntősünk, Takács Boglárkának ezen a távon sikerült, 22,82 másodperccel a 8. helyen végzett. 3000 méter akadályon Urbán Zita a 15. helyen zárt, és a rudugrásban pedig Kleckner Hanga a 7. helyen fejezte be a szereplését.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Zenével megyünk tovább, majd nyitjuk a tőzsdét itt a 94.2-n.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9 óra 15 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Regős Gábor, a Králit Alapkezelő vezető közgazdásza. Egy nagyon enyhe pluszban kezdett negyed órával ezelőtt a budapesti értéktőzsde, a BUX, 1%-os volt ez az emelkedés. Eltelt negyed óra. Mi a helyzet most?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát a BUX kicsit álmosnak tűnik a mai napon. Egy 4%-os mínuszról, most már 6%-os mínuszról beszélhetünk, így 9 óra 14 perckor. Európában azért ennél nagyobb mozgások jellemzőek, hát kivéve mondjuk a brit és a francia tőzsdét, ahol minimális visszaesés van, egy, illetve két bázispont, mert a brit tőzsde egyébként az előbb még egy, nem a brit tőzsde előbb is így áll. A német tőzsde teljesít a legjobban, 0,62%-os pluszban, az olasz tőzsde 0,19%-os mínuszban van, a spanyol pedig 0,33%-os mínuszban.
1: Hogyan teljesítenek idehaza a vezető papírok eddig?
2: Hát ugye ennyi idő után azért még túl sokat nem tudunk erről elmondani, de ami jól teljesít, az a Telekom és a MOL, ami pedig csökkenőben van, az a Richter.
1: Beszéljünk a forintról, ami viszont egy kisebb gyengüléssel, vagyis hát vegyesen mozgott itt a hajnali órákban, nem volt jelentős eltérés, de most inkább egy picit a gyengülés irányába mutat.
2: Így van, 363,6-en áll a forint jelenleg. Ugye, ha megnézzük, akkor azért itt az elmúlt egy nap hát nem igazán hozott jelentős mozgásokat, valóban most volt egy kisebb gyengülés, de ebből most minimálisan visszaváltott, és hát a tegnapi 363,3-es záróértékéhez képest van ez nagyon a 363,6-en, és ezek a mozgások, ezek arról szóltak, hogy fölment 363,3-ből 363,8-ig, és most visszajött 363,6-ig, tehát ilyen tényleg minimális mozgások vannak az árfolyamban.
1: De most mire számíthatunk itt a ma, meg a következő napokban, ráadásul nálunk ugye jövő hét az rövidített hét a kereskedés szempontjából. Most jöhet el egy kis, hogy mondjam, uborka szezon, amire már nem emlékszem, mikor volt például?
2: Igen, erről minden pénteken beszélünk, hogy most már tényleg aztán uborka szezon lesz. Hát ugye most azért az adatközlések talán egy kicsit lecsengtek. Ugye, ami itt a héten meghatározó volt, azok az amerikai inflációs adatok, ezek most hűtötték azért a kamatemelési kedélyeket. Ugye itt tegnap jött még termelői árindex, igazából az is alacsonyabb lett tavátnál, 0% havi alapon, itt 0,2%-ot várt a piac, illetve éves összehasonlításban 5,5-ről 4,7-re csökkent a termelői infláció. Ugye egy minimális mérséklődés a fogyasztói árindexben is volt, tehát most ezek a nagyobb adatközlések, amik azért jobban befolyásolják a piacokat, ezek most kimentek. Hát azért nem mondom, hogy teljesen eseménytelen lesz a mai nap, mert jön amerikai kiskereskedelmi adat, illetve hát az eurózónában lesz a GDP-nek egy második beszélése, de most, hogyha Írország nem babrál az adataival, akkor ebben nagyon meglepetés azért nem szokott lenni. Hát mondjuk, hogy az előző negyedében pont volt, de hát ez egy elég egyedi eset volt, amikor Írország akkor ezt felfelé korrigált, hogy azt megérdezte az egész eurózóna GDP-je.
1: De hát idehaza is most azt hiszem a jövő hét ilyen szempontból csendes lesz, mert majd csak az utolsó héten, vagy legalább utolsó előtti héten lesz adatközlés. Azért kérdeztem, hogy most lehet, hogy egy pici szusszanás talán a befektetőtnek, aztán persze nyilván az élet hozhat meglepit.
2: Így van, hát jövő héten semmilyen adatközlés nem lesz. Az utána való héten, tehát augusztusnak, hát az utolsó hetében ugye 31-e fog átlógni, lesz szerdán beruházási adat, csütörtökön kereseti adat, pénteken pedig munkaerőpiaci és termékkülkereskedelmi adat, és utána, ami izgalmas lesz kedden, az a GDP második becslése.
1: De hát az már egy új hónap elsője, szeptember 1, úgyhogy akkor kezdődik az iskola, és jön egy, de az is egy második becslés, tehát végül is az nem.
2: Igen.
1: Ott legfeljebb, ha eltérés lesz, az lesz izgalmas.
2: Igen.
1: Na, hát akkor meglátjuk, így van. Nos, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, 9:30-kor pedig rövid hírek itt a tennepemen.

0: Reggeli Monitor.
1: A belga-japán barátság 160. évfordulóját ünnepli idén a brüsszeli virágszőnyeg. A brüsszeli Grand Place macska kövein idén megjelenített motívum Katsushika Hokusai 1830 körül készült leghíresebb alkotása. A Nagy hullám Kanagawánál című színes fametszet alapján készült alkotás több mint 500 ezer dáliából áll össze. A tervet Sugiyama Hiro japán művész, a Kiotói Művészeti Egyetem professzora alkotta. Hokusai virágból alkotott művét feltűnő színekkel modern megjelenítésben láthatják a látogatók. A középkori C-székházak sorával szegélyezett Grand Place kockaköveire először 1971-ben terítettek virágszőnyeget. 1986 óta minden második évben megrendezik a látványosságot. A mintegy 1300 négyzetméteres virágszőnyeg augusztus 16-ig ingyenesen megtekinthető. Addig minden este 9 és 11 óra között hang- és fényjáték lesz a helyszínen. A virág összeállítása gótikus, alapstílusú, gazdag díszítésű városháza emeleti erkélyéről élvezhető leginkább, ahová belépő ellenében lehet fellátogatni. A színes alkotás pedig virágok mellett komlót is tartalmaz, tisztelegve a belga sörfőzés hagyománya előtt.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészte ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Lengyelország meghiúsított egy orosz tervet, amelynek célja egy ukrán származású amerikai állampolgár meggyilkolása volt Varsóban. Ezt állítja a lengyel miniszterelnök.
4: Donald Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja kellemetlen volt a Putyin rezsim számára, de ennél több részletet nem árult el róla. A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat, akiről azt feltételezik, hogy az orosz titkosszolgálatok szervezték be. A gyanúsított 3 hónapig marad letartóztatásban. Donald Tusk szerint Lengyelországban és más országoknak is fel kell készülniük az ilyen akciók elhárítására.
3: A hűtővizet ugyan biztosíthatja a paksi erőműnél létrehozott fenékküszöb, ugyanakkor a vízhőmérséklet miatt fel kell készülni kiegészítő hűtőrendszerek telepítésére is.
4: Bár jó megoldás ez a szerkezet, azonban pár hónap kell, mire az első szakasz használható lesz. Ezt mondta rádiónknak a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. A Szódi Attila arról is beszélt, hogy egy esetleges újabb apadásnál segíthet a fenékküszöb, árvíznél már kevésbé.
5: A mederbe bekerül tulajdonképpen egy olyan szerkezet, kőből építve, amin át kell buknia a víznek. És nyilván a vízállás ennek következtében a fenéküszöb szintje alá nem tud menni, sőt mindig a fenéküszöb szintje fölött lesz valamennyivel, hiszen valamekkora vízhozam mindig van, és ennek a víznek át kell buknia ezen a kő szerkezeten. Úgyhogy magának a küszöbnek a magassága, plusz ez az átbukási magasság, ez garantálni fogja azt, hogy a hidegvízcsatorna és aztán annak a végénél a szivattyúknál a megfelelő vízállás folyamatosan rendelkezésre álljon, függetlenül attól, hogy mennyi víz érkezik a Dunán.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os mínuszban, 149.646 ponton a mutató, a forgalom viszont átlépte a 2 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszba fordult. A MOL tartja magát még éppen, hogy 4870 forinton, az OTP 4,1%-kal lett olcsóbb, 46.180 forintot ér, a Richter 6,1%-os mínuszban 12.720 forinton, a Telekom is pár forinttal jött lejjebb, 2.628 forinton kereskednek vele. A forint most gyengülget az euróval és a svájci frankkal szemben, 1 euróért 363 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért kerek 315 forintot kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában vegyes volt a kép. A japán tőzsde 6%-os pluszban zárt. Hongkong 1% fölötti mínuszban, nem sokkal zárás előtt. A Shanghai Composite végül tegnapi záróértéke fölött 1-2 ponttal fejezte be a napot. India még nyitva, a kereskedés felénél 3,1%-kal van lejjebb, A dél-koreai tőzsde 2,4%-os pluszban zárt, és Szingapúr is tegnapi záróértéke környékén a fölött 1-2 ponttal. Európában a vezető indexek többsége mínuszban, London pár ponttal van lejjebb, a DAX index az 7% körüli pluszban, és Párizs, illetve az olasz tőzsde is mínuszban, Párizs 1-2 ponttal, az olasz tőzsde 2-tizeddel, a spanyol 3%-kal van lejjebb. Az olajárak tovább emelkedtek pár centet, immár 1,9%-kal 82 dollár 80 centen áll az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára. A Brent 1,5%-kal 88 dollár 40 centre emelkedett. Enyhe mínuszban az arany 0,7%-kal lett olcsóbb, 4389 dollárt ér egy uncia. A többi fém közül a palládiumot kell kiemelni, az 1,5%-kal lett olcsóbb, az ezüst 8 tizeddel, a platina és a rész pedig pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza 1,6, a kukorica 1,1%-kal drágább lett a világpiacon, a szója és a gyapot egy pár centes pluszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 0,5%-ot emelkedett, 60 euró 70 centen áll szeptember végi szállítással. Korlátozza saját hatáskörét a költségvetés átcsoportosítására a kormányzat.
4: A központi maradványelszámolási alap volt az egyik állandó forrása az elmúlt években gyakran megtörtént költségvetés átírásoknak. Mostantól viszont a miniszternek a felhasználási célt is részletesen bemutató előterjesztést kell tennie, és a kormány ennek alapján nem pusztán egyedi, hanem nyilvános határozatban rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására.
3: Alig 2 hónap után leváltották a honvédelmi miniszter kabinetfőnökét.
4: A HVG cikke szerint nem sok ideig maradhatott a poszton Stefán Attila, aki korábban a Ruszin-Szendi Romulus választási kampányát segítette a hajdúszoboszlói választókerületben. A kabinetet egy ideje Beluzsárné Belica Andrea vezeti, aki sajtófőnökként kezdett a miniszter stábjában. A honvédelmi minisztérium tagadta, hogy Stefán Attila valaha is betöltötte volna ezt a posztot. Ennek ugyanakkor ellent mond, hogy Stefán Attilát maga a tárcavezető nevezte meg kabinetfőnökeként egy május végén közzétett videóban.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, esőre nem kell számítani. A szél csak az északalföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: 8 óra 37 perc, egy kis zene, utána részletezzük, mi a helyzet Irán és az Egyesült Államok között.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 40 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Sárközi Miklós irányszakértő. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát ugye február 28-a óta tart a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, és hát volt már egy csomó fejezet, hogy hol megegyeztek, hol nem, volt tűzszünet, nem volt. Most pedig a legutóbbi hetekben, egy-két hétben pedig azon megy a vita, vagy legalábbis hát a világ azt figyeli, hogy most pontosan ki ellenőrzi a hormuzi szorost, mert az egyik pillanatban azt mondja, hogy Irán, Donald Trump azt mondja, hogy ő, mert hogy megegyeztek, nem egyeztek, közben új útvonalakon is gondolkodnak ott a környéken. Szóval van-e igazság, vagy tudhatunk-e bármit annak akárcsak egy szeletéről? Jó reggelt!
2: Köszöntöm a hallgatókat. Azt hiszem, hogy a hormuzszoros semmiképpen sem az Egyesült Államok ellenőrzi teljes mértékben, és semmiképpen sem Irán ellenőrzi teljes mértékben. Itt ez egy konfliktus, amelynek a fennállása most már több mint fél évre megy vissza. Ha az Egyesült Államok kezében lenne a hormuzszoros teljesen, akkor itt zavartalan lenne a közlekedés, a kereskedelmi hajók mozgása. Ehhez képest a napi átlag hajó áthaladás az 19 teherhajót jelent, ami töredéke annak, ami 2026. február 28-a előtt volt. Tehát az Egyesült Államok elnöke úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben inkább csak a saját szája íze szerint fogalmaz. A valóság azonban az, hogy Irán legfontosabb fegyverévé vált a hormuzi szoros, a valamilyen fokozott ellenőrzése. De ez nem azt jelenti, hogy Irán teljes mértékben képes a folyamatokat kontrollálni, hiszen például az Egyesült Államok azt meg tudja akadályozni, hogy Irán mondjuk szintén szállítson, ugye, vagy kereskedjen a hormuzszoroson keresztül. Tehát úgy fogalmaznék, hogy patthelyzet van. Mind a két fél a másik gazdasági meggyengítésére játszik. Az Egyesült Államok szeretné Irán gazdaságra kivéreztetni, hogy hát ha ennek hatására súlyosabb engedményekre lesz hajlandó, vagy esetleg még tovább mélyül egy iráni belpolitikai válság. A másik oldalon az iráni vezetés pedig rájött arra, hogy Trump most már nincs olyan előnyös helyzetben, mint a háború elején, és jelen pillanatban arra próbálnak az irániak szerintem törekedni, hogy elhúzzák ezt a konfliktust, legalábbis az amerikai félidős választások biztosan, amelynek révén igyekeznek minél több kárt okozni Donald Trump reputációjának, és általában véve a republikánus kormányzat reputációjának.
1: Mondok egy dolgot, amiben mindkét fél azonosan gondolkodik, meglepőt lehet, az, hogy fizessen mindenki, aki át akar menni. Ugye ezt az először az irániak vetették be még a háború kirobbanása után nem sokkal, de Donald Trump is fogalmazott így, hogy akkor majd ők rendet tesznek, de mindenki fizetni fog. Szóval előbb-utóbb lehet, hogy ez lesz a megoldás, mert ugye ez egy darabig mehet ez a játék, hogy kárt okozok neked, meg én is neked, de az a helyzet, hogy szerintem mindkét fél károsul.
2: Az viszont nem biztos, hogy mindenkinek ugyanúgy jön le, mint nekünk. Tehát ha a károkozás... Az iráni gazdaságnak az államfilozófiája 1979 óta az ekteszodai mukavemet elve, az ellenállás gazdasága, ami azt jelenti, hogy mérhetetlen mennyiségű szankciót, korlátozást képes az iráni gazdaság elviselni úgy, hogy a rendszer és a rendszer gazdasága Iránon belül ne omoljon össze. Tehát miközben ugye a világgazdaság, az olajárakat befolyásoló tényezők, cégek nem szoktak hozzá a huzamosabb válság, mert jelen pillanatban ott tartunk, hogy a világgazdaság a legnagyobb vesztese mindannak, ami a hordozószorosban történik, ugye ahol az energiahordozóknak nagyjából 25-30%-a halad keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy például az alternatív útvonalak kimunkálásának a szándéka mögött is az áll, hogy megpróbálják ezt az akut dolgot megoldani, illetve hosszabb távon számolnak a válság fennmaradásával. Tehát itten az, hogy itten ki mit mond napi szinten be, hogy majd megadóztatjuk, meg majd az irányiak azt mondták most, hogy környezetvédelmi okokra hivatkozva, hogy Ománnal együtt majd kivetnek fizetést minden hajóra, az Egyesült Államok szintén ezt mondta. Ezek azt gondolom a politikai kommunikáció részei, nem pedig a hosszú távú megoldásé.
1: Ez egy fontos dolog, amit említett, hogy ugye amikor az orosz-ukrán háború is kirobbant, és ugye Európa rájött arra, hogy ho-ho, nagyon kitett az orosz gáznak, meg az orosz kőolajnak. Nagyon gyorsan, egyébként tényleg mindenki számára meglepő módon pár hónap alatt sikerült diverzifikálni, vagy legalábbis megoldani azt, hogy kikerüljék ezt a problémát. Itt elképzelhetően hasonló is, hogy egy idő után nem is lesz jelentősége, vagy nem lesz akkora jelentősége a hormuzi szorosnak.
2: Hát jelen pillanatban nyilvánvalóan arra felé tartunk, hogy a károkozás mértékét csökkentsék az elszenvedők. Itt gondoljunk az alternatív útvonalakra, amelyek ugye akár Irak felé, akár a Vörös-tenger felé, akár ugye az Emirátusokból Ománt átszelve az Indiai óceán felé mennek. De ezek az utak sem teljes mértékben védettek. Tehát ha arra gondolunk, hogy Irán nem csupán a Perzsőben lévő hajókat, akár kereskedelmi, akár katonai célpontokat támadja, hanem támadja az Perzsőből déli partvidékének az infrastruktúráját, katonai, amerikai, de egyéb ipari és technológiai infrastruktúráját, az azért azt a kérdést felteszi, azt a lehetőséget felveti, hogy Irán mit fog lépni az alternatív útvonalak kiépülés esetén. Valószínűleg nem fogja szó nélkül hagyni ezt sem. Tehát, és ugye, mint láthatjuk, Iránnak a technológiai katonai arzenálja nem sérült olyan mértékben, hogy ne kapna szabad kezet ebben, vagy ne lehetne lehetősége mondjuk drónokkal, vagy egyéb szabotázs akciókkal mondjuk megzavarni egy új vasútvonalnak, vagy egy új csőrendszernek a kiépítését. Tehát ezek azért jelen pillanatban még csak a tervek szintjén mozognak. A Hormuz-szoros bizonyosan egy jó ideig még egy tényező lesz. Ez a 32 kilométer ugye, széles szoros tényező lesz. Ezért nem mindegy, hogy ennek mi lesz a jövője. Iránnak ez lett az igazi fegyvere ebben a háborúban. Nem az atomprogramja, nem a ballisztikus rakétái, hanem bizony a hormuzszoros, amit nem tudnak az amerikaiak leszerelni, nem tudnak elvenni Irántól. Az ott van, és Iránnak ebben a helyzetben nagyon komoly befolyása van. Ezt már jó 20 éve egy iráni tábornok annyit megmondta egyébként, hogy nekünk olyan könnyű lezárni a hormuzszorost, mint meginni egy pohár vizet.
1: Említette, hogy az Egyesült Államok részben arra is játszik, hogy az iráni gazdaság még rosszabb helyzetbe kerüljön. Ugye tavaly ősszel komoly tiltakozások voltak. Nem csak Teheránban, hanem rengeteg más vidéki nagyvárosban is, ugye gazdasági okok miatt. Az elmúlt időszakban ez a konfliktus összerántotta az iráni társadalmat, vagy továbbra is ugyanilyen elégedetlen, csak nyilván most hadi helyzet van ilyenkor, más a szabályrendszer.
2: Ez nem egy szabálykérdés, hanem egy identitás kérdés. Ez egy nemzeti érzés. Ha az iráni lakosság általában elég kritikus a saját politikai rendszerével szemben, ez kétségtelenül így van. De amikor ezt egy külföldi agresszió, egy katonai támadás ugye egészíti ki, hogy finoman fogalmazzak, akkor az iráni lakosságban a patrióta érzelmek, a nemzeti érzelmek erősebbek. Ez egy ősi állam, tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy ezt az államot, az államiság tudata, vagy kulturális nemzet tudata ennek az iráni lakosságnak, ez egy meglehetősen stabil és erős dolog, és rendkívül érzékenyen reagál bármifajta külföldi agresszióra. Ezért bármennyire is a lakosság jelentősége nem kedveli, mondjuk úgy, a saját politikai rendszerét, a patrióta érzelmek ugye fölhangolása az önmagától ment. Amikor 2026. február 28-án az első támadások érték Iránt, akkor az iráni rádióban az első mondat így hangzott, hogy megtámadták a hazát. Most tudja, mikor hangzott ez a mondat legutóbb? Az irakirányi háború alatt. Tehát az irakirányi háborúban is ugyanez volt a helyzet, tehát hogy Khomeini rendszerét igazából az iraki támadás konszolidálta. Itt most azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag az iráni politikai mező különböző gondolkodói emigrációban is, és otthon is nagyobb részt a háború ellen érvelnek. Természetesen a sakk, leszámítva a sakknak az emigrációban élő fiát, aki ugye maximálisan Donald Trumpot támogatja, de még az emigrációs irániakat, tehát az ellenzék irániakat is erősen megosztott ez a támadás, és ahogy ez a támadási folyamat elhúzódott, úgy növekedett a háború ellenzőinek a száma az ellenzékiek között is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Sárközi Miklós irán szakértőt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban.

0: reggeli monitor.
1: A belga-japán barátság 160. évfordulóját ünnepli idén a brüsszeli virágszőnyeg. A brüsszeli Grand Place macska kövein idén megjelenített motívum Katsushika Hokusai 1830 körül készült leghíresebb alkotása. A Nagy hullám Kanagavánál című színes fametszet alapján készült alkotás több mint 500 ezer dáliából áll össze. A tervet Sugiyama Hiro japán művész, a Kiotói Művészeti Egyetem professzora alkotta. Hokusai virágból alkotott művét feltűnő színekkel modern megjelenítésben láthatják a látogatók. A középkori C-székházak sorával szegélyezett Grand Place kockaköveire először 1971-ben terítettek virágszőnyeget. 1986 óta minden második évben megrendezik a látványosságot. A mintegy 1300 négyzetméteres virágszőnyeg augusztus 16-ig ingyenesen megtekinthető. Addig minden este 9 és 11 óra között hang- és fényjáték lesz a helyszínen. A virág összeállítása gótikus alapstílusú, gazdag díszítésű városháza emeleti erkélyéről élvezhető leginkább, ahová belépő ellenében lehet fellátogatni. A színes alkotás pedig virágok mellett komlót is tartalmaz, tisztelegve a belga sörfőzés hagyománya előtt.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros második kerületében, a Budakeszi úton, a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak jobbra a Budakeszi felé tudnak kikanyarodni, az érintett BKK autóbuszok pedig az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. A hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a két irány forgalma felváltva halad jelzőlámpás irányítással. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír

0: És elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Balti-tengeri kiköltő támad drónokkal Ukrajna Szentpétervár közelében.
2: Az energiaexportban is fontos szerepet játszó kikötőben tűz keletkezett, ezt közölte a leningrádi régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. A tüzet eloltották és nem voltak áldozatai a támadásnak, károkról sem közöltek információt. Usztyiluga kikötőjében egyébként olaj- és üzemanyagexportot bonyolítanak, ez az ország második legnagyobb balti-tengeri kikötője.
1: Lengyelország meghiúsított egy orosz tervet, amelynek célja egy ukrán származású amerikai állampolgár meggyilkolása volt Varsóban. Ezt állítja a lengyel miniszterelnök.
2: Donald Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja kellemetlen volt a Putyin rezsim számára, de ennél több részletet nem árult el róla. A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat, akiről azt feltételezik, hogy az orosz titkosszolgálatok szervezték be. A gyanúsított 3 hónapig marad letartóztatásban. Donald Tusk szerint Lengyelországnak és más országoknak is fel kell készülniük az ilyen akciók elhárítására.
1: Kritikus szintre apadtat a Duna Paksnál, a vízállás jelenleg mínusz 118-120 cm körül van. Szakemberek szerint vasárnap hétfő tájékán elérheti a mínusz 132 cm-t is.
2: Ez már azt jelenteni, hogy a paksi atomerőmű jelenleg működő 2 turbinájából az egyiket le kellene állítani, miközben a 2 turbina most csak nem 500 megawattot termel. Kádár Pál Dandár tábornok a Védelmi Igazgatási Hivatal képviseletében foglalta össze, miben kérték az atomerőmű közreműködését a vízszint megemelési projektben.
3: Ezt a beavatkozást annak érdekében tesszük, hogy a biztonságos működése fenntartható legyen. Ebben az erőmű maximálisan partnerünk minden szinten. Én azt kértem az előkészítés során az erőmű vezetésétől, hogy rájuk 2 vonatkozásban számítunk. Egyrészt támogassák ezt a beruházást a saját infrastruktúrális lehetőségeikkel, területtel, sok minden mással. Másrészt pedig fókuszáljanak arra az egyetlen és legfontosabb feladatra, hogy a biztonságos üzem fenntartható legyen. Ha bármi olyan jellegű műszaki beavatkozásra kerülne sor, ami ezt veszélyezteti, higgyék el, hogy ezen mindannyian rajta vagyunk, ilyen nem tud előfordulni, tehát lényegében ki is zárhatjuk, de erre egy külön csapat ügyel az erőmű szakember gárdájában.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX enyhe mínuszban 2,1%-kal jött lejjebb 149.740 ponton, a forgalom pedig közelíti a 3,3 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL enyhe 1,1%-os pluszban 4874 forinton. Az OTP 4,1%-kal lett olcsóbb, 46150 forintot ér. A Richter tegnapi záróértékén 12800 forinton stagnál, a Telekom 2,1%-os mínuszban 2624 forinton. A forint most nem nagyon mozog, egy picit gyengült az euróval szemben, 363 forint 60 filléren áll. Egy dollárért 314 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége mínuszban, London 2,1-del, Párizs pár ponttal, az olasz és a spanyol tőzsde 1,1% fölötti mínuszban, egyedül a DAX index, amely pozitív tartományban 0,7%-kal. Ázsiában ott vegyes volt a kép. A japán tőzsde végül az 0,6%-os pluszban zárta a napot, és a többieknél ott azért volt mozgás, hiszen Hongkong enyhe mínuszban zárt, a Shanghai Composite is az pár pontos pluszban zárta a napot, egészen pontosan igen, éppen hogy pár pontos pluszban fejezte be. India az 0,3%-os mínuszban, a dél-koreai index az 2,4%-os pluszban zárta a napot, és adós vagyok még Szingapurral, ami meg most éppen egy pár pontos pluszban tartózkodik. Az olajárak azok most nem mozognak, reggel délelőtt emelkedtek, 2%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT, $82.80 fölött, a Brent 1,7%-a $88.50. Az arany 0,5%-os mínuszban, ez azt jelenti, hogy pár dollárt erősödött, $4,398 ér egy uncia arany, A többi fémára is mínuszban, leginkább a palládium veszített értékéből majd 1%-kal, a többiek egy pár centtel olcsóbbak. A mezőgazdasági termelő árak közül érdemes kiemelni a búzát és a kukoricát. A búza 1,8, a kukorica 1,2%-kal került többe, a cukor pedig egy nagyon enyhe mínusz mutat. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 1,5%-kal drágult, 61,30 euró centen áll szeptember végi szállítással. Magyar turisták is menekülnek a Horvátországban pusztító tűz elől.
2: Több száz turistát kellett evakuálni a dél-horvátországi Splittől, mint egy 30 kilométerre délkeletre fekvő Omisváros térségében. Egy a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak. Orbán Anita külügyminiszter arról írt a Facebookon, hogy a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak.
1: A vállalat több ezeren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az Etna aktivitása miatt.
2: A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu azonban valóban ellehetetleníti a repülőgépek felszállását. Erről Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját kérdeztük.
4: A legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátakon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a leállását és a végleges károsodását okozza.
1: A vállalatok a vesztesei a rosszul összerakott magyar energiarendszernek, erre mutat rá a G7 portál friss elemzése.
2: A cikk szerint a magyar áramkivitel és behozatal nagyjából tükörképe a csehországinak, ami nem véletlen. Amikor áramra szorulunk, akkor jellemzően Szlovákián keresztül Csehországból exportálunk, amikor pedig itthon keletkezik többlet, akkor az ebbe az irányba távozik az országból. A probléma az, hogy jellemzően napközben adunk el áramot, amikor az a legolcsóbb, és este vesszük, amikor meg a legdrágább. Ennek az oka az, hogy itthon nagyon fejletlenek a tárolókapacitások, mivel az állam úgy írta ki a napelemparkokra vonatkozó pályázatokat, hogy ez sokáig nem volt eleme ezeknek. A veszteségnek a termelőknél kellene jelentkeznie, azonban a Mavir a napelemparkos támogatási rendszer keretein belül jelentős prémiumot fizet nekik a piaci árhoz képest. A G7 szerint a Mavir az idei első fél évben több mint 100 milliárd forintot fizetett így a napelemes termelőknek. Ezt aztán a cég átterheli azokra az ügyfelekre, akikre tudja. A lakosságra a rezsicsökkentés miatt nem lehet, vagyis maradnak az ipari felhasználók.
1: Több mint 42 ezer személy kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban, amihez még csak hasonlóra sem volt példa korábban. Ez derül ki a biztosdöntés.hu elemzéséből.
2: Ehhez eddig soha nem látott szerződéses összeg is társult. Egy átlagos hitelösszege már 3,6 millió forint fölé emelkedett. Az óriási kereslethez az egyre alacsonyabb, sok esetben már 10% alatti kamatok mellett hozzájárul az online értékesítés térnyerése is. A rekordösszegű mintegy 160 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június. A nyár első hónapjában már minden egyes munkanapra közel 2000 új hitel jutott átlagosan.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés komoly felhő, esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Mégpedig egy kis zenével, utána vendégem, Somodi Evelin kolléganőm, aki turistaként New Yorkban jár, és járt, és most megosztja velünk élményeit.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál egy nem ismeretlen hang, Somodi Evelin kolléganőm. Szia Evelin, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Amiről beszélgettünk, kint voltál turistaként New Yorkban.
2: Így van.
1: És hát azért az Egyesült Államok mindig egy érdekes hely, és gondoltuk, hogy egy pár percet beszélgessünk arról, te hogy láttad a nagy almát, amelyről az egyik vélemény, amit én hallottam így barátaimtól, az az, hogy meg hát ők maguk is hirdették, hogy New York soha nem alszik. Ennek minden pozitívumával és negatívumával. Ugye bárhol tudsz enni éjjel, viszont folyamatosan jönnek, mennek a mentők, tűzoltók, rendőrök, bárki. Neked milyen volt a benyomásod?
2: Hát ugyanezt el tudom én is mondani, persze ez egy nagyon forgalmas város, tehát éjszaka is bárhova le lehet menni vásárolni, boltba enni, tehát hogy abszolút ezzel nincs probléma, hogy nézni kell az embernek az óráját, hogy jaj, most már bezárt a bolt, és nem tudok bevásárolni, mert 20 méterre van akkor a következő, tehát van, hogy azért kevesebb üzlet van nyitva éjszaka, Manhattan közepén is egyébként, de tényleg abszolút besétálható távolságra minden elérhető éjszaka is.
1: Mi az, ami miatt ott volt egy fél mondatot, hogy ez nem probléma? Mi az, amit annak láttál inkább?
2: Kifejezetten nem mondanám problémának egyébként, mert szerintem ez olyan, hogyha az ember ott van, akkor elfogadja a helyi szabályokat. Tehát New Yorkra azért közismert, hogy óriási a tömeg, rengetegen vannak a metrón, az utcán, szinte sorba kell állni egy-egy lámpánál, hogy átmehessünk az úton. De ez olyan, hogy az ember elfogadja, hogy igen, itt rengeteg ember él, mindenki próbál együtt élni, és akkor itt a helyi szabályok mentén viselkedni. Igazából olyan nagyon zavaró pontja emiatt nekem nem volt, tehát nekem ez kifejezetten szimpatikus volt turistaként, mert én nem siettem sehova. De azért azt éreztem, hogy főleg reggel ez a 9-10 óra környékén, mert hogy a New Yorkiak inkább akkor járnak dolgozni, nem sietik el a napindítást, többnyire ezek az irodisták, hogy azért olyankor tényleg nagyon forgalmas az utca, főleg a kávézókban egyébként rengetegen vannak, viszik az elviteles kávéjukat, és úgy indulnak munkába, tehát hogy azért akkor jó kis sorok ki tudnak alakulni, a metrón sokan vannak. De...
1: tömegközlekedést egyébként az mennyire olajozottan megy? Már az értelem, hogy tudom, hogy rengeteg metró van, de hogy ezt úgy működés közben.
2: Tehát, hogy nem számoltam össze, de legalább 10 metróvonal szerintem hát biztosan van.
1: Ja.
2: Tehát elképesztő hálózat van. Egyébként nekem nagyjából hasonló élményem volt, mint Budapesttel, hogy igazából a városon belül nagyon könnyű A-ból B pontba eljutni, akár fel se kell jönni a felszínre, igazából ez nagyon jól megoldott, a jegyvásárlás mobiltelefon érintéssel történik, hogyha a bankkártya regisztrálva van, tehát hogy így abszolút kényelmes az egész. Egyébként a metrónak van egy izgalmas légtere, nagyon érdekes emberek vannak egyrészt a metrón, ebből én is láttam némi betekintést. Nagyon sok videó van ugyan az interneten, hogy néha táncolnak az emberek, énekelnek. Ebből azért én is láttam valamennyit. Nyilván vannak furcsa alakok is, de alapvetően én biztonságban éreztem magam egyébként a New Yorki metrón, csak nyilván azért körültekintően kell itt is közlekedni. Ami még érdekesség, hogy borzasztóan meleg van a metróban. Alapvetően nagyon párás New Yorknak az időjárása, és a metró nagyon közel van a föld felszínhez, és egyáltalán nincs megoldva a levegőztetés. Mm. Szóval borzasztóan meleg, párás, szinte szauna jellegű idő van. Azt olvastam, hogy akár 40-45 fok is tud lenni ezekben a metró alagutakban. Viszont amikor felszáll a metróra az ember, ott már 18 fokos hőmérséklet van minden kocsiban, tehát az épületekben is és a metróban is ez a jelenző, hogy 18 fokra hűtenek mindent.
1: Tisztaság?
2: Szerintem egy nagyvároshoz képest az is rendben volt. Persze negyedenként azért vannak eltérések.
1: Milyen, hol voltál ilyen tényleg, ha már hogy New York nagy területei közül? Gondolom, hogy Manhattanben biztos.
2: Hát kifejezetten Manhattan, főleg ezek a turisták által ismert népszerű lokációk, azért ott szerintem rendben volt a rend. Ott nem igazán találtam azt, hogy szemét vagy ilyesmi
1: de
2: lenne
1: az utcán. De voltál ilyen külvárosban esetleg, vagy ilyen külső területen?
2: Hát például Brooklynban, Williamsburgben volt nekem egy olyan érdekes benyomásom, hogy ott azért vannak utcák, ahol komoly gondok vannak, tehát hogy ott a szemét gyűjtéssel is, mint hogyha úgy valami kimaradt volna. Szóval azért ott voltak érdekes helyzetek, de alapvetően extra negatív élményem sehol se volt.
1: Milyen az élet, milyenek az árak például?
2: Hát nagyon változóak. Például egy metrójegy az $3 kerül.
1: És az mennyi időre szól egyébként?
2: Ez egy útra szól. De alapvetően van most egy ilyen limit, hogy 7 nap alatt legfeljebb $35 kerülhet bármennyit utazik az ember. Hogyha eléri ezt a limitet, akkor ennél többet nem vonnak le a kártyájáról. Tehát valamennyire próbálják ezt normalizálni.
1: Magyarul, amit egy kicsit egy turista jegyed lenne.
2: Hát nagyjából igen.
1: Hogyha sokat mész, akkor egy idő után...
2: Igen. Ugye a magyar mércével ez egy kicsit drágának mondható, tehát majdnem 1000 forintba kerül egy utazás. A New York-i árakhoz képest azt mondanám, hogy ez egy teljesen korrekt ár, például egy metrójegyért. Az étkezés az, ami egyébként kifejezetten drága, tehát beülni, étkezni helyekre az az, ami kifejezetten borsós tud lenni. Tehát mondjuk egy gyors éttermi étkezés egy főre az nagyjából ilyen 10 000 forint átszámítva, tehát ez egy mondjuk egy menü egy gyors étteremben. Egy komolyabb étterem, ahol tényleg asztalnál kiszolgálják az embert, ott meg hát fejenként ilyen 15-20 000 forinttól indul felfelé, és az még csak egy ilyen, mondjuk egy fogásos ebéd.
1: Jó, tehát a fine dining az ott is marasabba kell.
2: Persze, sokáig el lehet
1: ülni. Utcai hamburgerezősnél lettél azért, vagy hotdogos árusnál?
2: Igen, igen, meg a híres New York-i pizzát is kipróbáltam.
1: És azok milyen árfekvésben mennek?
2: Azokat néhány dollárért be lehet szerezni.
1: Azért ott is ilyen, tényleg a filmek alapján ilyen komoly adag, tehát ott nem macskáznak ezzel azért.
2: Igen, szokták mondani, hogy magyar emberek nagyon szeretnek enni, hát azért én is nem vetem meg a jó ételeket, de azért itt nem volt gondom az éhséggel. Ja. Tehát egy pizzaszelettel bőven el voltam ebédre, mert nagyon vastag tésztás, nagyon sok feltétel, nagy szeleteket adnak, tehát az amerikai kiadós adag az abszolút itt új értelmet nyert, tehát én a családommal voltam, és sokszor taktikáztunk is egyébként, hogy ketten kértünk egy főételt, és bőven jól laktunk.
1: Ilyen kulturális élményetek volt-e, bármi színház, esetleg kiállítás?
2: Voltunk, igen, a Guggenheim Múzeum. Aha. Ott sikerült kifogni pont egy olyan idősávot egyébként, ezt ajánlom másnak is, aki egyébként New Yorkba látogat, hogy több múzeumnak van heti egyszer egy olyan idősáv, amikor szinte ingyen be lehet menni. Azért az nem kis költségspórolás, mert nagyjából ilyen $30 múzeum belépők vannak, tehát ott is ez a fejenként legalább 10 000 forintos egy program. Viszont vannak olyan idősávok, amikor néhány dollárért be lehet menni, úgyhogy ezeket érdemes figyelgetni. Úgyhogy én voltam így a Guggenheim Múzeumban, ahol most igazából modern kiállítás van, illetve sikerült a Broadway-re szereznem egy jegyet, úgyhogy a Chicagót néztem.
1: Na, de jó, és jó volt?
2: Nagyon élveztem, abszolút az eredeti előadást mutatták be, aki látta esetleg a filmet, abszolút ugyanaz a sztori. Nekem egyébként színházban még egy kicsit jobban is tetszett, sokkal átélhetőbb volt, tehát nagyon jó koreográfiák voltak, és abszolút ez a, hát amit a Broadway-n elvár az ember, hogy profizmus, látványvilág, nagyon jó énekek, tehát hogy abszolút egy nagyon jó szórakoztató élmény volt, és egyébként a legolcsóbb jeggyel mentem, de nagyon jól láttam mindent, tehát hogy nem az volt, hogy valahol a kakasülőn és hajlongok, hogy a fél színpadot lássam, hanem abszolút olyan jegyet adtak, amiről teljesen beláttam az egész színpadot.
1: Ha már, ugye, gazdaság, Trend FM, akkor voltál a tőzsdén?
2: Hát megfordultam ott, igen, és pont szerencsés időpontban sikerült érkezni a Fed kamat döntésekor egyébként. Ugye az ottani idő szerint azt hiszem délután 2 órakor volt. Igazából ott a tőzsde előtt nem nagyon lehetett látni semmi érdekességet. Egy tévéstábot tudtam elcsípni, akik élőben bejelentkeztek a kamat döntésről, azt ott meg is hallgattam, az egy nagyon jó élmény volt. Meg hát nektek ugye küldtem az infókat online, hogy a helyszín biztosítva mi történik, szóval ez így gazdasági újságíróként nyilván nagyon izgalmas volt. Meg hát az egész Wall Street, ez a tőzsdei negyed, ez szerintem nem csak szakmabeliként azért ez egy nagyon izgalmas, mégis egy ilyen gazdasági központban sétálgatni.
1: 25. évfordulója lesz 9-11-nek voltál, az emlékműnél, vagy voltatok?
2: Voltam, igen, igen. Most nem mentünk be, mert egy korábbi látogatásnál ezt már megnéztük, de most ilyen különösebb változást emiatt nem láttam egyébként, de ezt is nagyon tudom ajánlani, tehát egy konkrét kis negyed ki van épülve, van egy múzeum, ahol még megmaradt roncsokat, vagy mindenféle igazolványokat, amiket ugye megtaláltak, kiállítottak, szóval az tényleg egy megrázó élmény, de egy nagyon, nagyon érdekes múzeum szerintem oda ellátogatni. Egyébként ugye a One World Trade Center, ami épült a két torony helyén, most egy épült, egy ilyen nagy torony, az most a legmagasabb torony New Yorkban, és pont az imént néztem meg, hogy világviszonylatban meg a 11. legmagasabb épület.
1: Köszönjük a gyors élménybeszámolót. Aki utazna, az mindenképpen hallgassa meg még egyszer egy-két jó hasznos tanácsért. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy perc múlt 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, derült ki a gazdaság és energetikai miniszter Facebook posztjából. Nagy Márton tavaly év elején nevezte ki az állami cég élére Láng Gézát, aki korábban a miniszterelnöksége, majd később a Nemzetgazdasági Minisztériumnál volt az állami vagyonért és a posta ügyekért felelős helyettes államtitkár. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is. Ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői délelőtt Vinyánszky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Tarzoltán elmondta a beszélgetésen, Vinyánszky Attila jelezte, megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Lengyelország meghiúsított egy orosz tervet, amelynek célja egy ukrán származású amerikai állampolgár meggyilkolása volt Varsóban, ezt állítja a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja kellemetlen volt a Putyin rezsim számára, ennél több részletet nem árult el róla. A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat, akiről azt feltételezik, hogy az orosz titkosszolgálatok szervezték be. 3 hónapig marad letartóztatásban. Donald Tusk szerint Lengyelországnak és más országoknak is fel kell készülniük az ilyen akciók elhárítására.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX tegnapi záróértékén 150.050 ponton stagnál, a forgalom viszont átlépte a 4,5 milliárd forintot. A MOL 1%-kal megugrott 4.918 forinton áll. Az OTP továbbra is 4%-os mínuszban 46.160 forinton. A Richter pár forintot drágult 12.810 forinton áll. A Telekom 3%-kal ment feljebb 2.638 forinton. A forint most megint visszakorrigált az euróval szemben, 363 forint 30 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 50 fillért kérnek. Európában a vezető indexek azok hát nem túl nagy mértékben, de vegyesen mozognak. London 0,5%-kal van lejjebb, a DAX már csak 1%-os pluszban, Párizs 1%-os mínuszban, az olasz és a spanyol tőzsde 2%-kal tudott emelkedni. Ázsiában a japán tőzsde 6% körüli pluszban zárt, Hongkong 2%-os mínuszban, a Shanghai kompozit pedig pár pontos pluszban, még éppen hogy úgy zárja a napot. India, aki még nyitva, már csak 1%-ra van a tegnapi záróértékétől, a dél-koreai tőzsde az 2,4%-os pluszban zárt, Szingapur pedig pár pontos pluszban még, de egyébként sokáig volt a negatív tartományban. Az olajárak most egy pár centet szó szerint annyit jöttek lejjebb, az észak-amerikai könnyűolaja VT 1,9%-os pluszban 82 dollár 70 centhez közelít, a Brent 1,6%-os pluszban, ez is azt jelenti, hogy pár centet lejjebb jött, 88 dollár 50 centen. Az aranyárfolyama egy pár dollárt emelkedett, most kerek 4400 dollárt ér egy uncia. A többi fém közül a palládium az, ami 1,2%-kal olcsóbb, az ezüst és a rész fél százalékkal, mármint fél százalékkal kerül kevesebbe, a platina pedig egy pár picit drágult. Nem kicsit, hanem szemmel láthatóan drágul, viszont a búza 2% fölötti pluszban, a kukorica 1,3%-kal, illetve még a gyapot az, amit érdemes kiemelni, 8% fölötti pluszban. Minden mezőgazdasági termelőjár emelkedik, de ennél jóval alacsonyabb mértékben. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 2,1%-os pluszban, 61,70 euró közelében áll szeptember végi szállítással. Magyar turisták is menekülnek a Horvátországban pusztító tűz elől. Több száz turistát kellett evakuálni a dél-horvátországi Splittől, mint egy 30 kilométerre délkeletre fekvő Omis város térségében. Egy a tűzben megsérült férfit kórházba vittek. Orbán Anita külügyminiszter arról írt, hogy a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodók magyarok mind biztonságban vannak.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhőtlen napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcs hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő este 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Mi találkozunk legközelebb egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, egyébként pedig addig is kellemes muzsikák szólnak itt, 11 órakor friss hírekkel jelentkezünk, úgyhogy tartsanak velünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről. Ezt a külügyminiszter közölte a Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb végtagsérüléssel vittek a splitti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és úgy tűnik a járművük is a tűzben maradhatott. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar pedig máshol, értük már elindult két kis busz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a Horvátország területén tartózkodó magyar állampolgárok megkereséseit. Franciaországban 2,1%-os éves inflációt mértek júliusban. Egy hónappal korábban

0: 1,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az emelkedést elsősorban a szolgáltatások, valamint az energiatermékek árának gyorsuló növekedése okozta. Havi összevetésben mindössze 6%-kal nőttek az árak. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Ez derült ki a gazdasági és energetikai miniszter Facebook posztjából. Nagy Márton tavaly év elején nevezte ki az állami cég élére Láng Gézát, aki korábban a miniszterelnökségen, majd később a Nemzetgazdasági Minisztériumnál volt az állami vagyonért és posta ügyért felelős helyettes államtitkár. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is. Ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. A poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői délelőtt Vidnyászki Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Tar Zoltán elmondta, hogy a beszélgetésen Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész a kölcsönös együttműködésre.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX gyakorlatilag stagnál 150.035 ponton. A vezető papírok többségében pluszban, egyedül az OTP van mínuszban 0,3%-kal 46.170 forinton. A MOL árfolyama 1%-ot növekszik 4.920 forintra, a Richter 0,2%-ot emelkedik 12.820 forintig, míg a Magyar Telekom egy pár pontos pluszban 2.632 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, itt vegyes képet kapunk. A londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, a frankfurti DAX index 1%-ot emelkedik csupán, a párizsi CAC-on 1%- mínuszban. A milánói börze és a madridi IBEX is egyaránt 2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 20 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 314 forint 30 fillért, egy svájci frankért 386 forint 50 fillért. 1,1556 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi újság kőolaj fronton, itt most emelkedés látunk, 9%-on drágul a Brent jegyzésára, csaknem 88 dollárra, és 1,5%-kal drágább az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI, 82 dollár 50 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire felhőtlen, napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, esőre nem kell számítani. A szél csak az északi alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Fertő tó 23, a Tisza tó pedig 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Pont ide értem, pont bekapcsoltam, pont felnyomtam, minden a legnagyobb rendben. Köszöntünk mindenkit, nagyon nagy szeretettel, Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Lehet nézni, hallgatni minket, lájkolni minket, osztani az oldalainkat, nagyon sokat segítetek vele. Egy különleges este, egy picit másképp, mint ahogy alapvetően terveztem, hiszen a mai nap Jim Carne és Teddy Pendergrass óránk van, két fantasztikus születésnap miatt. Csak tegnap este készültek el az interjúk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az angol nyers interjúkat, ha megengeditek, nem közöljük, majd csak az angol adásban a Soul City Radio-n, itt csak a dalokkal, illetve majd az én hangommal kell beérjétek a második órába. Szóval köszöntök mindenkit, nagyon nagy szeretettel örülök, hogy itt vagytok. Invitálok titeket a mai alkalommal is 2 óra zenehallgatásra, közízlés formálás veletek, olyan zenékkel, amit elsősorban, vagy lehet mondani csak és kizárólag a Soul Sessionön keresztül hallhattok, érhettek el. Ígérem, a mai alkalommal is lesznek olyan előadók, dalok, amik nagyon-nagyon ritkák, lehet, hogy a magyar éterben először szólalnak meg, meg olyanok is, amit már lehet, hogy ismertek, de nem lesz baj, ha okozok egy kis déjà vu-t a mai alkalomra. A második órában, meg ahogy már az imént említettem nektek, csak és kizárólag ilyen back-to-back alapon Gene Carne és Teddy Pendergrass dalok, hiszen Gene Carne nemrégiben a 78. születésnapját ünnepelte, hál' Istennek még jó egészségben velünk, és 75. születésnapját ünnepelni nem sokára a legendás Fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass, ő már sajnos nincs közöttünk egy jó pár éve. Szóval Soul Session, ahogy megszokhattátok, 2 órában szól és funky, olyan zenéken keresztül, amit csak is kizárólag itt hallhattok. Artu Ponderrel indulunk, Lonely Girl, egy nagyon ritka kislemez, japán utánnyomásban. Enjoy!

0: továbbrobog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szóval a mai alkalommal tartom azt a jól bevett szokást, hogy ilyen visszafogott melló szólokkal, kicsit lassabb dalokkal indulunk és próbálunk melegíteni. Ne felejtsétek, hogy a tracklistát hétről hétre újdonságként az aktuális poszt alatt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Ha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a YouTube oldalunkat, meg kövessétek be, tegyétek ugyanezt a Facebookkal, meg osztogassátok a különböző meglévő posztokat, hogy minél több emberhez eljusson, hogy milyen muzsikák szólnak itt a Soul Sessionben hétről hétre. Köszöntök minden új hallgatót, köszöntök minden régi törzs hallgatót minden felületünkön, és hát próbáltam az első órában összeválogatni nektek egy-két ritkaságot, hogy aztán a második órán oda csapjunk majd a szülinappal, és ahogy a bevezetőben említettem nektek, az angol eredeti interjú részletek majd csak a Soul City Radio eredeti rádió műsorában, tehát a jövő heti Soul Sessionben lesz majd hallható, ha szeretnétek majd ezt esetleg mellé hallgatni, akkor megtehetitek. Egy Albert Jones nevű 1977-ben kiadott lemezzel megyünk majd tovább. Albert Jones az előadó, természetesen Kanadában jelent meg ez a csodás lemez. You Just Can't Turn Me Loose, ez lesz a dalnak a címe, ami megtalálható nem csak a nagy lemezen, hanem megjelent külön kis lemezen is. Mind a kettő nagy ritkaságnak számít, akár a kis lemezről, akár az LP-ről beszélünk. Aztán pedig Dennis Lassell rég volt már a műsorban, nagy-nagy kedvenc hölgyem, a gospel stílusból érkezik. Here I Am Again, ez a dalnak a címe, a 75-ös LP-ről, ami talán az egyik legjobban sikerült lemeze. Egy igazi, számomra koszos, funky zene, de abszolút ideillik, és ez a warm-up jelleg, hogy tartsuk továbbra is a midtempót, abszolút ideillő. Szóval, hogyha engeditek, akkor Albert Jones-szal megyünk tovább, aztán pedig Dennis Lassell, Here I Am Go. Örülök, hogy itt vagytok velünk.

Mogyó Tomi, köszönt mindenkit nagy-nagy szeretettel. Van egy YouTube-unk, ahol nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok az adást a csatornánkon keresztül. Hozok mindig egy pár lemezt, amire rá is irányítunk egy kamerát, úgyhogy látok gyönyörű borítókat, illetve olyan lemezeket, amik épp az adott adásban forognak. Van egy Facebook oldalunk, ahol egy aktuális poszt alatt kitettük, vagy kiteszem folyamatosan a tracklistát, hogyha valakit érdekel, hogy mi szól mellette, természetesen próbálok meg is jelölni olyan zenészeket, akinek épp aktuális szól a dala. Van egy Donabli oldalunk, ahol tudtok minket támogatni, és bátorítunk mindenkit, hogy támogassatok minket. És ne felejtsétek, már az elmúlt adásban is mondtam, hogy a hónap végére tervezett kitelepülésünk egy későbbi időpontra csúszik, részben az időjárás, részben a helyhiány miatt, úgyhogy erről is majd időben értesítünk titeket. Ha valaki most csatlakozott a Soul Sessionhöz, akkor itt ez történik, ilyen és ehhez hasonló muzsikákkal próbálom a közízlést formálni az elkövetkező közel még két órában, amely adásnak a második órája viszonylag speciális, hiszen Gene Karn és Teddy Pendergrass születésnapja köré építettem a második órát, úgyhogy ilyen back-to-back jelleggel egy-egy dalt játszom majd mind a két legendás zenésztől. Megyünk majd tovább, és most egy ritkaság ismét, Touch of Class, ez lesz a formáció, és a P-Wine Records egy japán csodálatos kiadó jóvoltából, akik rengeteg nagyon-nagyon ritka lemezt adnak ki újra, ráadásul mind a mesterszallagról, mert hogy a P-Wine csak így csinál újra lemezeket, nagyon-nagyon szuper minőségben. Ezt a ritkaságnak számító Touch of Class LP-t is kinyomták. Love Means Everything, ezzel a dallal jövök majd, és szeretném nektek megmutatni. Aztán pedig, hát mert azt gondolom, mondhatom, hogy mindenki által ismert Dennis Williams és a Turnaround, talán egy kevésbé ismert dal. Ez lesz a két következő nótánk. Ne felejtsétek, hogyha akartok, akkor tudtok üzenni a különböző felületeken, meg reméljük, hogy élvezitek a jó zenét.

Van egy olyan perverzióm, hogy gyűjtjük a feliratkozókat, úgyhogy amíg nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl, meg segítsetek, hogy minél több feliratkozónk legyen, megosztásokkal, ilyen-olyan marketing tevékenységgel, amit tehettek a social media felületeken, a sajátaitokon. Mi pedig próbáljuk zenékkel meghálálni nektek, hogy itt vagytok velünk hétről hétre, és közösen hallgatunk, azt gondolom, elsőrangú szól és a funky muzsikákat. Számomra is még mindig megdöbbentő, hogy milyen elképesztően sok zene került kiadásra a 70-es években, és azok az előadók, azok a énekesek, zenekarok, akik kevésbé lettek ismertek, mert kevesebb pénz volt mögöttük, kevesebb marketing, vagy olyan menedzsment, akik nem biztosítottak elég koncertet Amerikában a 70-es években, vagy nem tudták elhagyni az adott államot, tudjuk, hogy ez mennyit jelent, hiszen amikor Luther Vandross egyik legjobb barátjával készítettem interjút tavaly, vagy tavaly előtt Kevin Owens-szel, aki ugye a Ray Goodman and Brown nevű formáció egyik tagja, elmondta, ez mennyit jelentett, és gyakorlatilag ez volt az egyik fő pozitív vagy negatív ok arra, hogy valaki befutott, vagy kevésbé lett ismert ebben a műfajban, ebben a szakmában. Hát most jön egy olyan banda, aki aztán igazán sokra vitte, pedig hasonlóképpen egyéb nagy minőségű zenekarokkal voltak azért nehézségeik. Ez az Average White Band, és választottam egy olyan dalt, ami talán kevesebben ismernek itt hazánkban, ez lesz a Shine. Aztán egy olyan hölgy, aki már volt a Soul Sessionben nem egyszer, interjú voltam is őt, ő Brandon Russell, I Want Love to Find Me, ez lesz annak a dalnak a címe, és egy Atlantic Star-ral búcsúztatom majd ezt a blokkot. A második órában jön majd Gene Karn és Teddy Pendergrass felváltva, úgyhogy a philadelphiai hangzásvilág igazán kijön majd a második órából, de ne szaladjunk ennyire előre, mert jön egy olyan zenekar, bár fehérek voltak, a többségük, mégis a zenéjük valami őrület. Blue White Soul, funky, minden egybe, ez az Average White Band, a dal a Shine, Soul Session!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről, ezt a külügyminiszter közölte a Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb végtagsérüléssel vittek a Spliti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és úgy tűnik a járművük is a tűzben maradhatott. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar pedig máshol. Értük már elindult 2 kis busz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a Horvátország területén tartózkodó magyar állampolgárok megkereséseit. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, ez derült ki a gazdasági és energetikai miniszter Facebook posztjából. Nagy Márton tavaly évelején nevezte ki az állami cég élére Láng Gézát, akit korábban a miniszterelnöksége, majd később a Nemzetgazdasági Minisztériumnál volt az állami vagyonért és posta ügyért felelős helyettes államtitkár. Több mint 42 000 személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban, amihez még csak hasonlóra sem volt példa korábban. Ez derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Ehhez eddig soha nem látott szerződéses összeg is társult, egy átlagos hitel összege már 3,6 millió forint fölé emelkedett. Az óriási kereslethez az egyre alacsonyabb, sok esetben már 10% alatti kamatok mellett hozzájárul az online értékesítés térnyerése is. A rekord összegű mintegy 160 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június. A nyár első hónapjában már minden egyes munkanapra közel 2000 új hitel jutott átlagosan. Balti tengeri kikötőt támadt drónokkal Ukrajna Szentpétervár közelében. Az energia exportban is fontos szerepet játszó kikötőben tűz keletkezett, ezt közölte a leningrádi régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. A tüzet eloltották, és nem voltak áldozatai a támadásnak, károkról sem közölt információt. Usztyi-Luga kikötőjében egyébként olaj- és üzemanyag exportot bonyolítanak, ez az ország második legnagyobb balti tengeri kikötője. Lengyelország meghiúsított egy orosz tervet, amelynek célja egy ukrán származású amerikai állampolgár meggyilkolása volt Varsóban. Ezt állítja a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja kellemetlen volt a Putyin rezsim számára, de ennél több részletet nem árult el róla. A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat, akiről azt feltételezik, hogy az orosz titkos szolgálatok szervezték be. A gyanúsított 3 hónapig maradt letartóztatásban. Donald Tusk szerint Lengyelországnak és más országoknak is fel kell készülniük az ilyen akciók elhárítására.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os pluszban 150.195 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd 6 millió forintot. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, a MOL 1,2%-kal megy fölfelé 4.926 forintra, az OTP 0,3%-ot gyengül 46.190 forintig, a Richter papírok 0,5%-ot erősödnek 12.870 forintra, a Magyar Telekom árfolyama egy enyhe 1,1%-kal korrigál felfelé 2.632 forintig. Érdemes megemlíteni a 4iG-t, aminek tegnap jó napja volt, most viszont 2,8%-os mínuszban. A Rába 3,2%-ot megy lefelé, és az Opus is gyengül 1,6%-kal. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Itt is többnyire pozitívak a mutatók, de inkább vegyes a kép. A londoni FTSE 0,5%-ot megy lefelé, a párizsi CAC-on szintén 1,1%-kal mínuszban, a frankfurti DAX 1,1% pluszban, a milánói börze 2%, a madridi IBEX szintén 2,1%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot, 1 amerikai dollárért 314 forintot kell adni, 1 svájci frankért 386 forintot kérnek, 1 angol fontért pedig 424 forintot. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1552. Egy pár pontos csökkenés látszik most a kőolaj világpiaci árában, a Brent 87,60 dollárra jött le, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 82,10 dollárra.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire felhőtlen napos idő lesz, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, esőre nem kell számítani. A szél csak az észak-alföldön érinkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Fertő tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Ha tehetitek és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahol különben viszonylag új dolog, hogy egy aktuális poszt alatt, ha látjátok, nézitek, megtaláljátok a tracklistát, ha valaki szeret mazsolázgatni, gyűjteni, utána nézni, infókat szerezni bizonyos előadókról, akkor megteheti. Köszöntünk mindenkit különben itt a Soul Sessionben, a most csatlakoztatok. Itt ez fog történni még 1 óra 20 percig, hogy ilyen zenéket mutogatok, úgyhogy reméljük, hogy hétről hétre többen vagyunk. Ne felejtsétek, hogy nem sokára a Philadelphia Records két talán legnagyobb ágyúja, Gene Carne és Teddy Pendergrass egy-egy dalával felváltva jön egy teljes óra, mert hogy 78. születésnapját ünnepelte nemrégiben Gene Carne, és 75 lenne jövő héten a fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass, úgyhogy emiatt választottam dalokat, hát gondoljátok, hogy mennyire nem volt könnyű dolgom. Csináltam interjút is Gene Carne-nal, illetve még egy meglepetés vendéggel, és hát azok az interjúk majd a londoni Soul Sessionben lesznek hallhatók, vagy fel fogjuk tenni külön a YouTube csatornánkra, úgyhogy mai alkalommal itt csak a dalokat halljátok, illetve beker érjétek velem. Köszöntök mindenkit továbbra nagyon nagy szeretettel. Egy picit puskázva Ludovic van Gorp és Timothy van der Hoist jön majd itt a Soul Sessionben, nagyon durva. Martin and Grab egyetlen egy lemez 2020-ból. Úgy van be stilizálva, hogy AOR Funk és Acid Jazz. Hát kíváncsi vagyok, mit szóltok a két holland úriemberhez, akik nem akármilyen lemez dobtak össze a 2020-as év elején. Természetesen szerencsénkre adtak ki belőle vinilt is. És ha már adtak ki vinilt, akkor engedjétek meg, hogy előre hozzam a minden, ami modern rovatot ide az első óra második felére. Először a Pushing Away, aztán Giving Up on Love. Nem volt könnyű választás a lemezről. Egyet mondhatok, szinte az összes dal csoda ezen az AOR klasszikuson.

Na mit szóltok, Martin Grubb, 2022 holland úriember, csodás lemeze és még vinilen is megjelent. Nagy-nagy örömére a Soul Sessionnek köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. A második órában még szóljatok egy pár embernek, aki esetleg szereti Chin Karnt vagy Teddy Pendergrast, mert jön egy csodálatos születésnapi óra, back-to-back egy-egy dal, 11 lemez, 11 dal, 11 vinil a stúdióban. 1976 és 81 közötti időszakból fogunk mazsolázni, Chin Karn és Teddy Pendergrasszel kapcsolatban pedig sok mindent lehet mondani, de elsősorban majd dalokat kell hallgatni. Ennyi lesz a feladata mindenkinek, aki itt lesz velünk a második órában, velünk tart. Egyetlen egy dalunk maradt itt az első óra végén, egy Jazzanova nevű formáció, ez is viszonylag új, új alatt én még a 4-5-10 évest is értem. Let Me Show You featuring Paul Randolph, ez a dalnak a címe. Sajnos csak CD-n ez a csodálatos muzsika. Kíváncsi vagyok, mit szóltok, ezzel zárnám az első órát nagy bátran. Nagyon-nagyon remélem, hogy sokan leszünk a második órában is. Ne felejtsétek a különböző csatornáinkat, ahol nézni, hallgatni tudtok minket, hozzászólni, és várunk természetesen minden kommentelőt, hozzászólót, támogatót, ötletet, kérés, kérdést, szívküldit, mert már volt olyan is. Szóval lényeg, egy Jazzanova dallal búcsúzik az első óra, és aztán a második órában pedig Chin Karnra és Teddy Pendergrass születésnapjára emlékezik a Soul Session a sajátos maga módján. Az első óra végén pedig egy ilyen szösszenetes kedvenc Bogyó Tomi válogatásából Let Me Show You featuring Paul Randolph. Woo!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délmúlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 100%-os vámot vett ki az Egyesült Államok a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást helyezni. Erről ír a Bloomberg. A Trump kormány célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra. Az intézkedések 21 napon belül lépnek életbe. A legmagasabb vám a nehéz drónokra lesz érvényes, amelyek 25 kg-nál többet nyomnak, vagy pedig rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal. A kisebb drónokra csak 25%-os kulcs vonatkozik majd, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az Európai Unió és Japán. Az Egyesült Államok egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok Amerikába hozatalát. Franciaországban 2,1%-os éves inflációt mértek júliusban, egy hónappal korábban 1,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az emelkedés elsősorban a szolgáltatások, valamint az energiatermékek árának gyorsuló növekedése okozta. Havi összevetésben mindössze 6%-kal nőttek az árak. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről, ezt a külügyminiszter közölte a Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb végtagsérüléssel vittek a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és úgy tűnik a járművük is a tűzben maradhatott. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyart pedig máshol, értük már elindult két kis

0: autóbusz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a Horvátország területén tartózkodó magyar állampolgárok megkereséseit. Jelenleg is zajlik a külügyminisztérium átvilágítása, ami 16 évnyi Fidesz kormányzás után lassú folyamat. Erről beszélt a külügyminiszter a 24.hu-nak. Orbán Anita elmondta, hogy a folyamat azért is lassú, mert az iratok nagy része dobozokban áll, számos dokumentum nincs digitalizálva, állítása szerint az iratok egy részét pedig ledarálták. Arról is beszélt, hogy az augusztus 24-i héten nagyköveti hét lesz, amikor előadást tart a közigazgatási államtitkár és az egész államtitkárság. Emellett külön-külön csoportosan leülnek az összes nagykövettel és átbeszélik az új szabályokat. A tárca vezető elmondta azt is, hogy még tart egyes nagykövetek kiválasztási folyamata. Van, akinek már meg is volt a bizottsági meghallgatása, további 8 pedig még augusztusban lezajlik.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX most elindult fölfelé, 3,1%-os pluszban 150.477 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek többségében jól teljesítenek, az OTP pár pontos pluszban 46.360 forinton, a Richter is egy nagyon enyhe 0,7%-ot megy fölfelé 12.890 forintig. A MOL 1%-kal növekszik, erősödik 4.920 forintra, a Magyar Telekom pár pontos mínuszban 2.628 forinton. Érdemes megemlíteni a 4iG-t, ami továbbra is jelentős mértékben esik 2,3%-ot 1.906 forintig. Nyugat-Európában vegyes képet látunk, a londoni FTSE 0,5%-ot emelkedik, a frankfurti DAX 1,5%-ot csökken a londoni mutató, a DAX index Frankfurtban 1,1%-ot növekszik, a párizsi mutató 1,1%-os mínuszban, a milánói börze hasonlóan a madridi IBEX-hez 0,2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot, egy amerikai dollárért 314 forintot kell adni, egy svájci frankért 386 forint 40 fillért kérnek. 1,1552 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Kőolajfronton most a Brentnél egy minimális emelkedés látszik, 87,40 dollár a hordonkénti jegyzésár, a WTI-nél pedig egy pár centes csökkenés, 1%-ot csökkent az jegyzésár 82 dolláron az észak-amerikai könnyű olaj.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő, esőre nem kell számítani, a szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg, a csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Fertő tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Tovább robog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: 1947. március 15. Columbus. Egy 5 oktávos énekesnő. Talán az egyik legfantasztikusabb énekesnő szerint, véleményem szerint itt a második óra nyitányában, és mellette még sokszor a Soul Session jó barátja, személyes jó barátom, fantasztikus énekesnőnk Jean Carnet hallottuk itt a nyitásban, a nyitányban, de még mielőtt tovább mennénk, képzeljétek el, hogy van egy támogatónk, egy szuper fantasztikus lángosos. És kitaláltuk, hogy lesz Soul Session lángos, ami azon fog, vagy abból fog állni, hogy magyar alapokon extra amerikai feltétekkel fogunk csinálni egy olyan extra lángost, ami fel fog kerülni a ottani kínálatra, menülapra, úgyhogy egy picit erre is megmozdult a Soul Session, hogy a zene mellett most már a gasztróba is bemegyünk ezerrel. Örülünk, hogy itt vagytok. Hát, ahogy említettem itt az első órában, a második óra fantasztikus dalokkal és elsősorban, sőt, csak és kizárólag a Philadelphia Records jó voltából kiadott lemezekből fog állni, bár Teddy egy idő után kivált, Teddy Pendergrass, de maradjunk még Jean Carnet-nál, mert hogy még egy dal jön az 1976-os lemezről. Arra gondoltam, hogy szépen így haladunk egymás mellett, és egy Jean Carnet, egy Teddy Pendergrass, próbáltam ugyanabból az évből választani, amikor kiadtak lemezeket, úgyhogy majd a Free Love-val indul Jean Carnet, aztán Teddy Pendergrass, Were I All My Friends, ugyanúgy a 76-os lemezről, és akkor majd így megyünk 77-78 Jean Carnet-nal és Teddy Pendergrass-szel. Ugye Jean Carnet-nál tudnotok kell, hogy The Card mellett, a férje mellett a 70-es évek elején kezdett már aktív lenni, és aztán az Earth, Wind & Fire és Normal Connors háttér énekesnője volt egészen addig, amíg 1976-ban nem jön az első szólólemez. Ott már természetesen McFadden & Whitehead, Gamble & Huff, a Philadelphia Records a háta mögött, és hát abból az időszakból választottam az első

Ne felejtsétek, van egy YouTube csatornánk, amire ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek tegyétek meg, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahova a tracklistát közzé teszem. Indítottunk egy ilyen kis újdonságot, hogy egy adott poszt alá beteszem a tracklistát, hát ha kíváncsiak vagytok rá. Közben pedig itt a második órával folytatódik a Soul Session, vagy már szépen zakatolunk benne, és egy Gene Karn, egy Teddy Pendergrass dal váltakozik a két legenda szinte egybeeső születésnapja miatt. Nagyon örülök, hogy itt vagytok a mai alkalommal, reméljük mindenki jól érzi magát, és a zenéken keresztül egy picit közelebb tudom hozzátok juttatni ezt a klasszikus 70-es évekbeli amerikai soul funky feelinget, amire a Soul Session oly nagyon büszke. Megyünk tovább egy újabb Gene Karn dallal, egy hölgy, akiről talán itt a felvezetőben elmondtam, hogy 5 oktávos énekesnő, nem sok ilyen van a világban. A karrierje 1976-os debüt LP-vel indult, ahol már természetesen a Gamble & Huff Duo és a McFadden Whitehead szerzőpáros ott volt mögötte. 9 nagy lemez, rengeteg duett, köztük a Temptations-szel, Glenn Johns-szal, óriás legendákkal, Al Johnson-nal, a Night Flight-tal, szóval tényleg lehetne külön egy estet csinálni csak Gene Karn duettekből, de most maradunk a születésnapjánál. Szóval egy fantasztikus énekesnő, és mellette egy úriember, T.P. Teddy Bear, Teddy Pendergrass, vagy ahogy amúgy volt nickname is nála, a Fekete Elvis, Teddy Pendergrass-re is emlékezünk a mai alkalommal, aki ugyancsak egy jó darabig ugye a Philadelphia Records legendája volt, a Harold Melvin and the Blue Nuts nevű formáció dobosaként kezdte a 70-es évek elején, aztán természetesen lead singer lett, utána picit összekülönbözik Harold Melvin-nel, így nagy szerencsénkre elkezdi szóló karrierjét, és hát őrületes muzsikák a különböző kiadóknál jellemzőek, és hosszabb is a pályafutás, még a 80-90-es években is, amikor már Gene Karn kevésbé volt aktív, vagy mással foglalkozott, akkor is ad még ki lemezeket Teddy Pendergrass, bár a mai alkalommal elsősorban a 70-es évek második fele, és 80-as évek elejére fókuszálok a dalok tekintetében. Úgyhogy, ha engeditek, akkor megyek is tovább, egy újabb Gene Karn és egy újabb Teddy Pendergrass dal. Kíváncsi vagyok, ezekhez mit szóltok?

Az alkotó, gondolkodó, cselekvő ember maga az energia. Az egyediség, a valóság, a csoda. A Soul Session stábja kiáll az eredetiség és az egyediség mellett. Ezért sem a műsorban, sem egyéb felületeinken nem használunk mesterséges intelligenciával készült tartalmat.

Teddy Pendergrass és Gene Karn egy-egy dala felváltva itt a teljes második órában, két Philadelphia Recordsos legenda. Gene Karnnak nemrég volt a születésnapja, Teddy Pendergrass pedig jövő héten lenne, ha még velünk lenne 75. A legendára emlékezünk, és mellette Gene Karnnal közösen beszélgettem egy nagyot, fantasztikus énekesnő, képzeljétek, tavaly vagy tavaly előtt, amikor Ray Parker Jr.-ral készítettem interjút, és beszélgettünk, akkor mondta, hogy a 70-es években sokszor volt olyan gondolat, hogy szeretne úgy gitározni, mint ahogy Gene Karn énekelni tud, ami szerintem egy elég hízelgő mondat Ray Parker szájából, aki talán minden idők legnagyobb gitárosa. És mellette el kell mondani, hogy ha már itt szóba hoztuk Gene Karnt, és azt, hogy hogy énekelt, és azt, hogy 5 oktávot tudott kiénekelni, egyszer csak természetesen, mert ez mindenhova eljut, megcsörren a telefon, és Quincy Jones az, hogy hát Michaelnek kéne szerénykedni egy picit, és kéne neki segíteni abban, hogy különböző vokálokat hogy kell kiénekelni, vagy egy picit másképp énekelje, hogy még jobban tetszen Quincy Jonesnak az adott dalban. Úgyhogy Michael Jackson elutazik Gene Karnhoz, és aztán több mint 3 éven keresztül együtt dolgoznak, nagyon közeli és jó barátságba kerülnek. Rengeteg Michael fellépésre, Gene Karn az egész családdal meg van hívva, erről különben osztottunk meg már képet nektek a YouTube csatornánkon, úgyhogy egy fantasztikus énekesnőről van szó, aki mellette el kell mondjam nektek, hogy olyan kedves, annyira aranyos és olyan segítőkész, hogy kevés ilyen nyitott és őszinte barát embert ismerek, mint Gene Karn, mert hogy nagyon közeli kapcsolatba kerültünk azon keresztül, hogy felkerestem sok-sok éve, még az első interjú alkalmával. Szóval megyünk is természetesen tovább két csodálatos dallal, egy Gene Karn óta, mert hogy majd így szól 1978 Gene Karn tekintetében Lonely Girl in a Cold Cold World, és aztán Teddy Pendergrass, egyik nagy személyes kedvencem, When Somebody Loves You Back. Sokszor elmondtam, hogy volt egy olyan, vagy van is egy olyan koncertfelvétel, egy olyan koncert DVD Teddy Pendergrass-től, ahol már tolószékben van a 80-as évek elején, szétjön a függön egy philadelphiai koncerten, és elindul a When Somebody Loves You Back instrumentál része, amire bejön a tolószékkel. Elmondhatatlan érzés nézni, látni és hallani közben a zenét, azt a képet, valami elképesztően felemelő, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg, de ha megengeditek előtte, ha már nemrég volt a 78. születésnapja, maradunk a hölgynél, akinél lehet, hogy nincsen nagyobb énekesnő, legalábbis számomra. Lonely Girl in a Cold Cold World, természetesen továbbra is a képzeletbeli színpadán a Soul Sessionnek a jó barát, Gene Karn, amely dalt egy Teddy Pendergrass nóta követ.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live.
2: A KNH bemutatja
1: Strandfesztivál.
2: Zamárdi, augusztus 19-22.
1: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. További 3 cm-rel csökkent a vízszint az elmúlt 24 órában a Duna-Bulgáriai szakaszán. Így jelenleg már 121 cm-rel a nulla szint alatt van. Ez az érték 48 cm-rel alacsonyabb a 2003-as rekordnál, amikor a vízszint mínusz 73 cm-en állt. Az alacsony vízszint megnehezíti a hajózást. Batin település közelében egy újabb hajó zátonyra futott, ami tovább bonyolítja a helyzetet. A helyszínre mentőhajót küldtek, amely megpróbálja szabaddá tenni az útvonalat. Százszázalékos vámot vett ki az Egyesült Államok a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást helyezni. Erről ír a Bloomberg. A Trump kormány célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra. Az intézkedések 21 napon belül lépnek életbe. A legmagasabb vám a nehéz drónokra lesz érvényes, amelyek 25 kg-nál többet nyomnak, vagy pedig rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal. A kisebb drónokra csak 25%-os kulcs vonatkozik majd, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az Európai Unió és Japán. Az Egyesült Államok egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok Amerikába hozatalát. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is. Ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Az átvilágításról tájékoztatnák a fenntartó képviselői délelőtt Vindjászky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Tar Zoltán elmondta, hogy a beszélgetésen Vindjászky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Több mint 42 ezer személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban, amihez még csak hasonlóra sem volt példa korábban. Ez derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Ehhez eddig soha nem látott szerződéses összeg is társult, egy átlagos hitelösszege már 3,6 millió forint fölé emelkedett. Az óriási kereslethez az egyre alacsonyabb, sok esetben már 10% alatti kamatok mellett hozzájárul az online értékesítés térnyerése is. A rekordösszegű mintegy 160 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június. A nyár első hónapjában már minden egyes munkanapra mintegy 2000 új hitel jutott átlagosan. Guinness rekorder lett Erling Haaland. A Manchester City és a világbajnoki negyed döntős norvég válogatott gólerős labdarúgója 4 Guinness rekordról szóló oklevelet vehetett át. Haaland a Premier League-ben 2 csúcsot ért el, illetve tart. Rekordidőre mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, hogy elérje a 100 gólt. Továbbá első manchesteri szezonjában 36 találattal lett gólkirály, ennél jobb eredményt sem ezelőtt, sem azóta nem ért el senki. A Nemzetek Ligájában 19 gólt szerzett már a csatár, amivel a góllövő listán az első helyen áll a már 4 szezont megért sorozatban. Ezen kívül 2023 márciusában Bajnokok Ligája mérkőzésen 5-ször volt eredményes, ami szintén csúcs, és amire a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban rajta kívül csak Lionel Messi és Luis Adriano volt képes.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os pluszban 150.447 ponton. A részvénypiac forgalma átlépi hamarosan a 8,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-ot erősödik 4.926 forintra. Csak úgy, mint a Richter, ami szintén pluszban 7%-kal 12.890 forinton, a Magyar Telekom előző napi záróértékén stagnál, az OTP egy pár pontos mínuszban 46.300 forinton. Nyugat-Európában is pár pontos pluszban, illetve pár pontos mínuszban a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE egy nagyobb 0,5%-os mínuszban, a frankfurti DAX index 1,1%-kal korrigál felfelé, a párizsi CAC-on 1,1%-ot megy lefelé, a milánói mutató 0,2-del és a madridi börze szintén 0,2%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon egy svájci frankért 386 forint 20 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 314 forint 10 fillért, egy euróért pedig 363 forintot kérnek. 1,1553 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Stagnálnak a kőolaj árak, mert ami a Brentet illeti, mert aznak a jegyzésára 87,20 dollár. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI egy pár centtel azért feljebb kúszott 81,80 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, esőre nem kell számítani, a szél csak az észak-alföldön élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Fertő tó 23, a Tisza tó pedig 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Na hát szóval megyünk tovább egy újabb Gene Kern dallal. 1981-et írunk. Elővettem egy lemezt, elővettem egy dalt, ahol Paulinho da Costa perkázik, ahol természetesen Nathan East van a basszusgitárnál, amely dalt Norman Connors producerkedett össze, ahol természetesen Gene Kern vokál mellett van egy kis háttérvokál, az meg mi lehetne más, mint a legendás Jones Girls. Szóval egy nem akármilyen dal, Gene Kern születésnapja itt a Soul Sessionben, amelyet meg mi más, mint egy Teddy Pendergrass dal követ majd, ugyanebből az évből, Do Me, ez lesz a dalnak a címe. Szóval egy újabb blokk, ami után majd mesélek egy érdekességet.

a műsor, amelynek van YouTube csatornája, Facebook oldala. Kérünk titeket, hogy kövessétek, jelöljétek be, tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a szól és funky muzsikák, az általunk szeretett csodálatos szól és funky zenék. Köszöntünk mindenkit szeretettel, egyetlen egy dal maradt a mai műsorban, itt a második órában, ugye Gene Carne és Teddy Pendergrass közös születésnapi bulit tartunk, és back-to-back alapon egy-egy dalt játszok mind a két legendás zenésztől. Egyetlen egy dal maradt itt a műsor végén, kevesebb dal van a második órában, mert próbáltam végighagyni a dalokat, nehéz ezeket lekeverni. Hát egy olyan dallal búcsúzunk, Teddy Pendergrass nevéhez fog fűződni, amelyet lehet, hogy sokan ismertek, talán az egyik legcsodálatosabb gyertyafény, minden egyes Soul Session dalt ideértve ez lesz a búcsúdal. Nagyon örülök, hogy itt voltatok a mai alkalommal velünk. Nagyon-nagyon köszönöm a háttérmunkát mindenkinek, aki segített a mai műsorba. Ne feledjétek, hogy jövünk hétről hétre. Jövő héten egy elképesztő kislemez ritkasággal jövök, és hamarosan egy soha meg nem jelent dalt fogunk újra majd premizálni itt a Soul Sessionben, csak hogy egy pici szösszenetet menjek előre. Szóval nincs más hátra, mint előre búcsúzom egy csodálatos dallal itt a második óra végén. Egy olyan dallal, amelyet küldünk mindenkinek és mindenhova, ahol gond van a népsűrűséggel, mert szerintem amikor a Love TKO elindul, akkor mindenhol tud változni a népsűrűség. Szóval lényeg a lényeg, köszönöm szépen a figyelmet az elmúlt két órában. Bogyó Tomit hallottátok, Teddy Pendergrass, Gene Carne, meg egy csomó érdekességet az első órából. Ezzel a dallal búcsúzik a Soul Session, jövünk jövő héten. Kizárt, hogy lekeverjem, megy végig, Teddy Pendergrass, Love TKO. Ez volt a Soul Session. Ciao, ciao.

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az Alkotmánybíróság még június 30-ai hatállyal megsemmisítette a 2020-as klímatörvény 2030-ra előírt kibocsátás csökkentési célját és ambiciózusabb szabályozás megalkotására kötelezte az országgyűlést. Egy új klímatörvényben a civil szervezetek és a velük dolgozó jogászok 2040-re és 50-re is meghatároznák törvényben lefektetett klímacélokat. Lehetővé tennék azt is, hogy mindenki nyilvános adatokból tájékozódhasson arról, miként áll az ország a környezetvédelmi vállalások terén. Súlyok Katalint, az ELTE Állami és Jogtudományi Karának magántanárát hallják.
5: Az új klímatörvénytől azt reméljük, hogy a kibocsátás csökkentési pályára egy átlátható, hihető, számok érhető és adatokon alapuló pályaidőt fog számunkra kirajzolni, amiben van egy 2040-es és 2030-as időközi cél is, amelynek lesz felelőse, és lesz hozzá megfelelő pénzeszköz is rendelve, hogy az adott szektoroknak a karbonsemlegességi átállását milyen eszközökből fogja az állam is elősegíteni.
4: További 3 cm-rel csökkent a vízszint az elmúlt 24 órában a Duna-Bulgáriai szakaszán. Így jelenleg 121 cm-rel a nulla szint alatt van. Ez az érték mintegy fél méterrel alacsonyabb a 2003-as rekordnál, amikor mínusz 73 cm-en állt. Az alacsony vízszint megnehezíti a hajózást, Batin település közelében egy újabb hajó futott zátonyra, ami tovább bonyolítja a helyzetet. A helyszínre mentőhajót küldtek, amely megpróbálja szabaddá tenni az útvonalat. Több ezeren nem tudnak hazarepülni Szicíliáról az ETA aktivitása miatt. A helyzet egyre kaotikusabb, mivel a szálláshelyek megteltek, nincs hova menni a szigetről repülő nélkül. A vulkáni hamu azonban valóban ellehetetleníti a repülőgépek felszállását. Varga G. Gáborta, az Egekura blog alapítóját hallják.
6: A legveszélyesebb dolog, hogy a vulkáni hamu bekerül a hajtóműbe, ahol ugye nagyon magas hőmérsékleten és nagy sebességgel áramló gázok állítják elő a repülőgépnek a hajtóerejét, és ilyen körülmények között, tehát nagy nyomáson és nagy sebességen a vulkáni hamu az nem távozik el a hajtóműből, hanem megolvad, és egy ilyen üvegszerű kvarc felületet képez szinte minden járatban, a hajtóműlapátakon, ami hát egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a biztonságos repüléssel. Néhány, tényleg akár kis mennyiségben is ez a hamu a hajtóműnek a

0: leállását és a végleges károsodását okozza.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 3,1%-os pluszban 150.503 ponton a mutató. A forgalom közelíti a 8,8 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,4%-kal drágult 4.936 forintra, az OTP mintegy 2%-kal jött lejjebb 46.270 forinton, a Richter 7%-os pluszban 12.890 forinton, a Telekom pedig tegnapi záróértékén 2.630 forinton áll. A forint egy kicsit erősödött reggelhez képest, 1 euróért ugyanis most kerek 363 forintot kell adni. 1 dollárért 314 forint 10 fillért kérnek, 1 svájci frankért 386 forint 50 fillért kell adni. Európában nincs őrült mozgás, de vegyes a kép. London az egy pár pontos mínuszban tartózkodik per pillanat, egy nem egészen 1%-os mínuszt mutat. A többi index között a DAX index 1% körüli pluszban, Párizs is mínusz, Párizs is egy enyhe pár pontos pluszban. Az olasz tőzsde az néhány pontos mínuszban, a spanyol pedig pár pontos pluszban. Egyébként a DAX index 7%-kal van feljebb, ott véletlenül elnéztem egy sorral. Ázsiában érdekesebb volt a kép, a japán tőzsde az végül 6%-os pluszban zárt, de egyébként ott is össze-vissza mozogtak az indexek. Hongkong 2%-os mínuszban zárt, Shanghai pedig egy pár pontos pluszban éppen, hogy elcsípte a plusz értéket. Az indiai tőzsde a kereskedés egész idő alatt mínuszban volt, majdnem elérte tegnapi záróértékét, de végül 1%-os mínuszban zárt. A dél-koreai index 2,4%-os pluszban fejezte be a napot, Szingapur pedig enyhe pluszban, mégpedig 4%-os emelkedésben zárta a kereskedést. Az olajárak most reggelhez képest megint egy picit lejjebb jöttek, főleg a Brent, ami 2%-kal 86 dollár 90 centre esett vissza. Az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI pedig 81 dollár és 50 cent alatt valamivel, egyébként 1-2 centet emelkedett reggelhez képest. Az aranyár folyama is emelkedik, bár mínuszban, de reggel alacsonyabb volt az ár. Most egy unciáért 4406 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium az, amit érdemes kiemelni, 1,1%-kal olcsóbb. A platina tegnapi záróértékén, az ezüst és a rész pedig egy pár centtel kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, az a kukorica és a búza. A kukorica az 9-del, a búza 1,7%-kal drágult. A kávé, a cukor és a kakó pedig egy pár centtel olcsóbb lett a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 7%-os emelkedésben 60 euró 90 euró centen áll szeptember végi szállítással. Eddig legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről. Ezt a külügyminiszter közölte. Egy magyar könnyebb végtagsérüléssel vittek a spliti kórházba, más sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni. Úgy tűnik, a járművék is a tűz martaléka lett. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar pedig másolt, értük már két kisbusz elindult. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt is gondoskodik. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit. Leváltották Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét, derült ki a gazdasági és energetikai miniszter posztjából. Nagy Márton még tavaly évelején nevezte ki az állami cég élére Láng Gézát, aki korábban a miniszterelnökségen, később a Nemzetgazdasági Minisztériumnál volt az állami vagyonért és a posta ügyért felelős helyettes államtitkár. Franciaországban 2,1%-os éves inflációt mértek júliusban. Egy hónappal korábban 1,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az emelkedést elsősorban a szolgáltatások és az energiatermékek árának gyorsuló növekedése okozta. Havi összevetésben 6%-os volt az áremelkedés mértéke. Balti tengeri kikötő támad drónokkal Ukrajna Szentpétervár közelében. A kikötőben tűz keletkezett, az oroszok több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. A tüzet eloltották, nem voltak áldozatok, és károkról sem közöltek információt. Lengyelország megkiújsított egy orosz tervet, amelynek célja egy ukrán származású amerikai polgár meggyilkolása volt Varsóban, ezt állítja a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a tervezett merénylet célpontja kellemetlen volt a Putyin rezsim számára, de ennél több részletet nem árult el. A lengyel hatóságok augusztus 7-én vették őrizetbe a gyanúsítottat. Azt feltételezik róla, hogy az orosz titkosszolgálatok szervezték be. 3 hónapig marad előzetes letartóztatásban. Donald Tusk szerint Lengyelországnak és más országoknak is fel kell készülniük ilyen akciók elhárítására.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses idő, esőre nem kell számítani, bár számítanak rá. A szél csak az Észak-Alföldön élénkül meg. A hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Fertőtő 23, a Tisza tó pedig 26 fokos.
1: Sporthírek a 94.2.
2: 4-ből 3 magyar úszó sikerre vette a délelőtti előfutamokat a párizsi Európa-bajnokságon. Senánszky Petrával indult a nap, aki 50 méter gyorsan címvédőként ugrott a medencébe és 8. időbe jutott tovább. Férfi 200 méter pillangón Kós Hubert és Márton Rihárd volt érdekelt a miénk közül. Kós egyébként 14. helyen lépett tovább a középdöntőbe, Márton Rihárd a 9. időt szerezte meg. Kokas Fanny 100 méter hátul viszont a 22. helyen búcsúzott. Ha már úszás, Florent Manodou olimpiai világ és Európa bajnok francia úszó hivatalosan is bejelentette pályafutásának végét. Gyakorlatilag 2 éve nem versenyzett, mondta is egy posztjában, hogy csak most jelenti be. A 35 éves sportoló Párizs után abba hagyta a versenyzést. Florent Manodou a francia úszósport kiemelkedő alakja, 4 olimpián 6 érmet, 1 aranyat, 3 ezüstöt és 2 bronzot szerzett. A világbajnoki címvédő orosz Angelina Melnyikova nyerte az egyéni összetettet a zágrábi női torna Európa-bajnokságon. Második helyen alig 1 ponttal lemaradva honfitársa, a 17 éves Anna Kalnikova végzett, a harmadik pedig egy nála is 1 évvel fiatalabb junior világbajnok a francia, Elena Kolasz lett.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 10 perc, kötelező kibocsátási csökkentési célok, karbonköltségvetés, alkalmazkodás a természeti tőke védelme, valamint határidők. Egyebek mellett ilyen fő pontokat szeretnének látni az új klímatörvényben a civil szervezetek és a velük dolgozó jogászok. 2040-re és 50-re is meghatároznák a törvényben lefektetett klímacélokat, de lehetővé tennék azt is, hogy mindenki nyilvános adatokból tájékozódhasson arról, miként áll az ország a környezetvédelmi vállalások terén. Súlyok Katalinnal, az ELTE Állami Jogtudományi Karának magántanárával Nagy Károly beszélgetett a témáról.
3: Most már azt kell mondjuk, hogy az elmúlt hetek igencsak bebizonyították, akár a hőség adatokat nézzük, akár a vízállásokat, akár az energiahelyzetet, hogy nagyon-nagyon szükség lenne új klímatörvényre, illetve arra, hogy hogyan alkalmazkodjunk bizonyos dolgokhoz, és ennek milyenek legyenek a jogi keretei. Egyfajta ilyen klímatörvény 10 parancsolatot fogalmaztak meg. Minek kéne eleget tennie az új klímaszabályozásnak ön szerint, hogy ne csak arról szóljon minden, hogy mondjuk úgy, hogy mindenki elvégezte a jogi házi feladatát.
4: Alapvetően a klímatörvénytől azt reméljük, hogy 3 nagy kérdése új, ambiciózus és számon kérhető válaszokat fogadni. Az első ilyen nagy feladat, ez a kibocsátás csökkentés, amit mitigációnak is hívunk. Ez nem elég azt, hogy a klímatörvény egyébként a jelenlegi állapotában is, ami mindösszesen egy oldal hosszúságú és érdemi szabályokat egyébként ezen kívül nem tartalmaz, tehát még ezek is nyúlfartni klímatörvény is előírja, hogy 2050-re Magyarország eléri a klímasemlegesség állapotát, csak itt nem rendelte ez a nagyon szép célhoz semmiféle határidőt, feladatot, intézményt és pénzügyi eszközöket, és nincs egy átlátható pálya, hogy hogyan is fogunk mi ezen klímasemlegesség állapotába eljutni. Az új klímatörvénytől azt reméljük, hogy a kibocsátás csökkentési pályára egy átlátható, hihető, számon kérhető és adatokon alapuló pályaívet fog számunkra kirajzolni, amiben van egy 2040-es és 2030-as időközi cél is, amelynek lesz felelőse, és lesz hozzá megfelelő mindezközi rendelve, hogy az adott szektoroknak a karbonsemlegességi átállását milyen eszközökből fogja az állam is elősegíteni. Nagyon fontos, hogy egy átlátható karbonköltségvetés, amely nem egy pénzügyi számviteli fogalom, nem olyan, mint a központi költségvetés. A karbonköltségvetés csak azt jelenti, ami egyébként Magyarországnak nemzetközi kötelezettsége, hogy elfogadja a saját karbonköltségvetését, az állam meghatározza, hogy még mennyi üzemháztartású gáz fog kibocsátani a 2050-es nettó semlegességi állapotig, és utána ezt a rendelkezésre álló üzemháztartású mennyiséget kell átlátható tervezéssel beosztani, hogy 5 éves ciklusonként az egyes ágazatok hogyan fogják ezt a még rendelkezésre álló kibocsátható mennyiséget egymás között elosztani, és ezeket a meghatározott célszámokat pedig át nem lépni, folyamatosan csökkentve a saját kibocsátásaikat. Ez tehát a legfontosabb kibocsátás csökkentési feladat. De ugyanilyen fontos, amit én is említett, az adaptáció. Tehát vannak olyan klímahatások, amelyeket már most érzékelünk a bőrünkön, és ezek a hatások, ezek velünk lesznek még nagyon sokáig, és ezekhez már most, sőt már nagyon régen kellene alkalmazkodni. Ez egy ágazatokon átívelő nagyon nagy feladat, ami érint nyilván a vízgazdálkodást, hogyan kell a vizet nem levezetni, hanem a tájban megtartani, teljesen más alapokra és új alapokra kell helyezni a vízkormányzást, hogy a Magyarország kincsei megőrizzük, ami még van, rendkívül fogyatkoznak, így látjuk, hogy a szárazabb az éghajlatunk szárazodni is fog, mindeközben nagyon-nagyon függünk a körülöttünk lévő országoktól, hiszen a Magyarország vízmennyiségének nagyon nagy része az határon túlról érkezik, tehát nyilván minden lehetséges jogi és gazdálkodási módszert és tájhasználati módszert meg kell ragadni és meg kell változtatni annak érdekében, hogy a vizet megtartsuk a tájban és az ország területén tudjuk tartani. Nyilván teljesen más alapról kell helyezni az élelmiszer termelést, a mezőgazdaságot, itt is a vasszályos éghajlat teljesen más tájhasználatokat feltételez. Nagyon fontos az erdővédelem megerősítése, sajnos még nagyon sokat látunk az utóbbi időben is, hogy még védett területen is, akár tarvágást is engedélyeztek, amiközben az erdők a legfontosabb színelnyelő kapacitások a klímarendszerben. A kieregetett üvegházhatású gázaink, akár sajnos, főleg a széndioxidról van szó, több száz évig a levegőben maradnak, mert nincs meg az a technológia, hogy a mai kibocsátásainkat megkössük és kivonjuk a légkörből. Az egyedüli módszer, ami erre jelenleg rendelkezésünkre áll megfelelő mennyiség van, az erdőtelepítés, fatelepítés és az erdők megőrzése. Tehát nagyon fontos lenne, hogy az erdészetben is egy alapvető szemléletváltozás induljon el.
3: Van egy ilyen pont, hogy figyelembe kéne venni a jövő nemzedékek érdekeit, és hát nyilván nagyon kiszolgáltatott azok, akik most születnek, vagy pár évesek, hogy mi lesz 20-30 év múlva, de mondjuk lehet, hogy túl optimista vagyok, akár 10 év múlva mi lesz. Ezt jogilag lehet szabályozni ön szerint? Tehát, hogy kéne azt, hogy mire számíthatnak? Tehát kimondani azt, hogy a jelenlegi tudásunk szerint mire számíthatnak a következő generációk?
4: Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy már senki sem az unokáink jövőjéért aggódik. Mindenki a saját maga jövőjére kell, hogy aggódjon. Tehát itt igen, valóban nem is már 30-40 éves időtávlatokról van szó. Azért mégis a nemzetközi jog, meg a hazai alkotmányok és a jövő nemzedékek védelméről szól, mert általában azt látjuk, hogy minden kormányzati döntés nagyon-nagyon rövid távú, szükségszerűen, hiszen a döntéshozókat minden országban 4-5 éves ciklusokra választják, és ezért minden országban a kötelező jogszabályok általában rövid távra maximalizálják a hasznokat, tehát 4-5 éves időtávra tekintenek, és ezért nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Bíróság hangsúlyozta azt a tavaly nyáron kiadott klímaváltozással kapcsolatos tanácsadó véleményében, hogy a nemzetközi jogban található nemzedékek közötti méltányosság alapelve azt a jogi kötelezettséget telepít ki az államokra, hogy ezen a 4-5 éves időtávon túl tekintsenek, és minden olyan esetben, amikor a klímamodellek egyértelműen előre jelzik a mostani cselekvéseinknek a 10-20 éves időtávon látható valószínű hatásait, ezeket a hatásokat már most a jelenlegi döntéseinkben figyelembe kell venni, és nem szabad olyan döntéseket hozni, amelyel kényszerpályára állítjuk a jövő nemzedékeket, illetve még inkább jobban megfogalmazva az időskori saját magunkat. Tehát nem szabad olyan döntéseket hozni, amelyel aránytalan terheket rovunk a 10-20 évvel később utánunk jövő nemzedékekre. Tehát nagyon fontos, hogy itt már nem az a kérdés, az unikáink mit fognak látni, vagy mit nem fognak látni, hanem saját magunk számára kiszámítható, békés és élhető klímát teremtünk a saját öregkorunkra, vagy pedig hagyjuk a klímaválságot tovább elszabadulni.
2: Súlyog Katalint, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának magántanárát hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Ide az a BUX fölfelé 2,1%-kal, 9 milliárd környékén a forgalom, a BUX Index 150.384 ponton. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 1,2%-kal realizik 4926 forinton, a Richter 6%-kal van feljebb 12.880 forinton, az OTP 2%-os mínuszban 46.270 forinton, a Telekom tegnapi záróértékén stagnál 2.630 forinton. Ha már forint, nos, az tovább erősödik, 1 euró érti már 362 forint 80 fillért kell adni. 1 dollárért pedig 313 forint 80 fillért kérnek, a svájci frank kereszt 386 forint 30 fillér. Európában a vezető indexek közül London 1%-os mínuszban, a DAX index 8%-kal van feljebb, mind Párizs, mind az olasz tőzsde, sőt, a spanyolt is ide sorolom, tegnapi záróértékű közelében, annyi különbség erre, hogy Párizs, illetve az olasz tőzsde a mínusz oldalon, a spanyol index meg a plusz oldalon van. Nézzük, mi a helyzet az energiafronton. Nos, egy picit, most pár centet emelkedett az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 81 dollár 70 centre. Egyébként hajnalhoz képest alacsonyabbak az árak. A Brent pedig 87 dollár 10 centhez közelít, az pedig elindult lefelé. Az aranyárfolyama az egész délelőtt nem nagyon mozgott, de azért szép lassacskán elindult fölfelé, ugyan 3%-os mínusz mutat, de reggelenél volt ez nagyobb, 4407 dollárt ér egy uncia arany. A többi fém közül a palládium 1,2%-kal lett olcsóbb, a platina alig mozog, az ezüst és a réz is csak egy pár centtel kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül a búza 1,9%-kal, a kukorica 9%-kal kerül többe, a kávé 1,1-del, a cukor 0,5%-kal olcsóbb a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 0,7%-os pluszban, 60 euró 80 euró centen áll szeptember végi szállítással. A világ legnagyobb szuverén vagyonalapját kezelő Norges Bank Investment Management vezérigazgatója szerint a részvénypiacokon nem várható, hogy folytatódnak az első fél év kiugró hozamai. Nikolaj Tangen vezérigazgató óvatosságra intett. A 2300 milliárd dolláros norvég olajalap, tehát 2300 milliárd dolláros olajalap 185 milliárd dolláros profitot ért el az első hat hónapban. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint nem véletlen a figyelmeztetés, aminek van egy másik fontos üzenete is, hogy most feltétlenül érdemes bővíteni a befektetésekre szánt portfóliót. Részletet hallhatnak a reggeli monitorból, akkor beszélgettem vele. Nem 2 forintot mozgatnak ők, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy ők mit gondolnak arról, mivel érdemes fektetni.
5: Ha valaki tudja, hogy ő játék gondolatból van a tőzsdén, az már jó. Nagyon-nagyon sok befektető szeretne befektetni, tőzsdéken lenni, és elvár a garanciákat, biztonságokat. És ebből a szempontból a norvég alapnak a CEO-ja ugye ezen a héten fantasztikus számokkal jött ki, 2,3 billió euró értéket kezel aktuálisan az alap, nagyon jó negyedéves eredménnyel, aktuálisan ugye az alap eredményei a norvég háztartásnak szinte már egy negyedét tudják finanszírozni. Ez fantasztikusan alakul, de a CEO arra is figyelmeztetett, hogy azt mondta, hogy ezt a 2,3 billiót nem lehetne azonnal realizálni, pénzé tenni. Miért? Hát azért, mert azt el kellene adni, és 2,3 billió euró értékű vevőt ő most nem lát. És a befektetőknek egy mindig tiszta kell legyen, ezek az árak, ezek az árfolyamok, ezek az értékek mindig csak addig léteznek, amíg működő gazdasági struktúráink vannak. És ő arra hívja fel a figyelmet, hogy pillanatnyilag és ebbe az első fél évben is nagyon sok anomáliát látunk a piacokba, túlerős likviditást egyik oldalon, robbanó eladósodási szinteket másik oldalon, fantáziát kereskedő piacot az AI struktúra körül, és ő erre figyelmeztet, hogy fantasztikus az eredménye, alapjában konzervatív elvet követ a norvég alap, de azt mondja, hogy annak ellenére, ha bizonyos események megtörténnek, ennek a 2,3 billiónak az értéke nulla is lehet, mert ha nincsen aktuális piaci körforgás, ha nincs piac, akkor nincsenek árak.
2: Mit mond ő a technológiai papírokról? Mert ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy mernek belefektetni, vagy sem?
5: Hangsúlyozta azt is, hogy az eredményeiknek egy része a technológiai szektornak a szárnyalása, és pont erre tér ki, hogy ők egy összeállított benchmarkot követnek le, ez nem hivatalos nemzetközi benchmark, hanem ezt a norvég szakemberek állították össze, és az alapján vásárolnak be, azt lehet mondani, az egész világ struktúrájába. A második negyedéves eredményt nagyon erősen a technológia szektornak a szárnyalása hozta létre, és pont ezzel kapcsolatosan figyelmeztet arra, hogy ez nem realizált nyereség, hanem csak tőzsdei árfolyamok. Ez nagyon erősen a remények, a sztorik, a jövőbe vetített elvárások irányítják, és ezért érdemes a befektetőket újra és újra figyelmeztetni, hogy ezt ne vegyék garanciának, és óvatosak legyenek.
2: Magyarul akkor ő is azt mondja, hogy jó-jó a részvénypiac, de azért másra is érdemes figyelni.
5: Az egyik oldalról, hogy másra is, és mindegy, hogy mire figyelünk, a főleg a bejelentésének egy mondata lényeges, mindegy, hogy mit vásárolunk meg, ez addig létezik az ár, amit kifizettünk, amíg van egy működő piac, és ezen nagyon sokan nem gondolkoznak el, mert azt mondják, hogy oké, megállna a piac, akkor van egy érték a kezembe. Hát ha van érték a kezembe, de ma azt is látjuk, hogy nagyon sok ötlet van kereskedésbe, nagyon sok ötletnek van ára, de nincsen tartós értéke. És ezzel a kérdéssel kell a befektetőknek újra és újra és újra foglalkozni, főleg akkor, mikor szárnyalnak a piacok.
2: Ez a részvényeknél ez teljesen érthető, de mondjuk ez igaz a nyersanyagpiacra is?
5: Ugye a nyersanyagpiac az is azon múlik, hogy legyen egy kereslet. Azt mondjuk, hogy nagyon sok nyersanyagra szükségünk van, mert addig, amíg az élet közelében van a nyersanyag, ez érthető, de ha már eltolódik az egész a nem élethez fontos kategóriákba, és ott vagyunk a technológiába, mert egy iPhone nélkül is tudunk élni, hogy bizonyos luxus témák kedvezőbbek és kellemesebbek a technológiával, az nem kérdés. Tehát a nyersanyagoknál is nagyon tisztán meg kell nézni, hogy milyen nyersanyag kategóriát nézünk meg, és az addig csak érték, amíg bizonyos iparágak keresve vannak, szárnyalnak, vagy akkor is érték lehet, hogyha megállt teljesen a világgazdaság, és leminimalizálódunk, ha úgy vesszük, az élet szükséges témáira.
2: Na, most beszéltünk a Norges Bank Investment Management CEO-járól, azaz vezérigazgatójáról. Ugyanakkor egy mesterséges intelligencián specialista, név szerint Stuart Russell, a Berkeley professzora, felvetette, hogy hát bizony a CEO-k is nézhetnek majd munka után, ha a mesterséges intelligencia átveszi a szerepüket. Magyarul előbb-utóbb lehet-e egy gép a főnökünk? Mondjuk én nem akarom, először is gyorsan kijelentem. Tehát, hogy gép ne legyen a főnököm. De lehetne?
5: Ez a második gondolatmenet csak, amit most Péter mondott, és ezt meg lehet egyszerűen oldani, mert a mesterséges intelligencia hozhatná az ötleteket, és oda teszünk valaki embert, aki ezt leközvetíti az embereknek, hogy ne a gép dumáljon ilyen valami fémes hanggal. Az egyetemnek a munkája más mutatott felől, inkább azt próbálta felmutatni, hogy a mesterséges intelligencia körüli mozgások így is, úgy is, ha sikeresek, és ha nem sikeresek, akkor is a vállalatok CEO-inak akár fejgurító tud lenni. Mert ha megnézzük, akkor pillanatilag rengeteg, és főleg a big tech cégek nagyon-nagyon sok pénzt investálnak a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítésébe, azzal az ígérettel, hogy ez majd megtérül. Ha ez nem térül meg, akkor egy pár év múlva gigantikus leírásokat fogunk látni, és általában a tőzsdének ez nem tetszik, tehát hogyha veszteséget kell elkönyvelni, akkor valaki felelősséget fog vállalni, és ez nagy esetben a vezérek, a top menedzsmenti kör, egy páran azt mondják, hogy az nem baj, addig ők annyi fizetést kapnak, hogy ezt majd kibírják, de ez egy nagy játék, az egyik oldalán az investíció, ha tényleg sikerül az innováció, és jön az az úgynevezett agentic AI, tehát az önállóan gondolkozó mesterséges intelligencia modell, akkor az lesz a következő kérdés, hogy a részvénytulajdonosok, nem a munkatársak, hanem a részvényesek, a tulajdonosok meddig fognak megfinanszírozni nagyon-nagyon-nagyon drága CEO-kat, miközben esetleg egy pár kreatív ötletet és számítást és kalkulációt sokkal gyorsabban mesterséges intelligencia modellek is meg tudnak oldani. De azt mondanám, hogy ez így az $1 billió fogadás, hogy ez a nagy AI téma, ez valójában milyen eredményt fog hozni.
2: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Mi hétfőn hajnalban találkozunk, addig is legyen szép a napjuk meg a hétvégéjük. Fürödjenek, pihenjenek. Most egy kis zenem, fél kettőkor pedig Németh Laci a friss hírekkel. Minden jót!

0: Rawhide. Cut them out.
1: Ride them in.
0: Ride them in.
1: Cut them out.
0: Cut them out. Ride them in rawhide.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb drón zuhant román területre, az incidens Tulce a megyében történt, 5 kilométernyire az ukrán határtól, személyi sérülésről vagy számottevő anyagi kárról nem érkezett jelentést, az eszközt a román hadsereg radarjai nem észlelték. További 3 centivel csökkent a vízszint az elmúlt 24 órában a Duna bulgáriai szakaszán, így jelenleg már 121 cm-rel a nulla szint alatt van. Ez az érték 48 cm-vel alacsonyabb a 2003-as negatív rekordnál, amikor mínusz 73 cm-en állt a mutató. Az alacsony vízszint megnehezíti a hajózást. Batin település közelében egy újabb egység zátonyra futott, ami tovább bonyolítja a helyzetet. A helyszínre mentőhajót küldtek, amely megpróbálja szabaddá tenni az útvonalat. 100%-os vámot vett ki az Egyesült Államok a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre helyezhet nyomást, erről ír a Bloomberg. A Trump kormány célja, hogy az ország kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra. Az intézkedések 21 napon belül lépnek életbe. A legmagasabb vám a nehéz drónokra érvényes, amelyek 25 kg-nál többet nyomnak, vagy rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal. A kisebb drónokra csak 25%-os kulcs vonatkozik majd, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az Európai Unió és Japán. Az Egyesült Államok egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok Amerikába hozatalát. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb végtagsérüléssel vittek a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni. Úgy tűnik a járművük is a tűzben maradt. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyart máshol. Értük már elindult két kis busz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt munkatársai gondoskodnak. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os erősödés mellett 150.329 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte 9 milliárd forintot. 1,4%-kal erősödik a MOL 4.934 forinton áll. Az OTP 3,1%-kal csökkent 46.200 forintra. A Richter 0,7%-os pluszban 12.890 forinton. A Magyar Telekom 0,2%-kal került lejjebb 2.624 forintra. A Bitcoin 1%-kal csökken 62.811 dolláron és 55 centen áll. Az Ethereumot 1.875 dolláron és 73 centen jegyzik 0,5%-os mínuszban. A bankközi deviza piacon idehaza egy euróért 362 forintot és 59 fillért kérnek, egy svájci frank 386 forintba és 4 fillérbe, egy amerikai dollár 313 forintba és 61 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC-40, valamint a milánói börze 1,1%-kal csökken. A frankfurti DAX 7%, a madridi IBEX 1%-kal áll a pozitív tartományban.
2: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napos idő, esőre egyáltalán nem kell számítani, a szél csak az északalföldön élénkülhet meg. A hőmérséklet 33 és 35 fok között alakul estig.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Film.
2: Három film premier előtti vetítésével is várja a közönséget a 13. Vertigo filmhét augusztus 20-a és 26-a között a budapesti Art Plus Cinema moziban. Egy héten át naponta három vetítésen 15 európai és art filmet láthat a közönség kedvezményes áron. A programban három országos premier előtti alkotás is szerepel, a dél-koreai Túlélés, az olasz Damiano Macchielletto rendezésében készült Négy évszak új kezdet, valamint Mario Martone, szintén olasz filmje, az Odakint, ezeket több alkalommal is műsorra tűzik. Ezek mellett francia és német vígjátékok, romantikus és történelmi drámák, családi filmek, Oscar-díjas animáció és fesztivál sikerek egyaránt helyet kaptak a fesztiválon. A nyitó napon a Ki hitte volna és a Ki hitte volna 2 című francia vígjátékok után az országos premier előtt vetítik Park Se-young, dél-koreai rendező, Túlélés című poszt-apokaliptikus thrillerét. A fesztivál augusztus 26-án az Odakint című olasz film vetítésével zárul. Az ezt követő napok programjában is változatos filmekkel várják az érdeklődőket. Látható lesz a Szeretetre méltók és a Hirtelen mennyasszony című francia vígjátékok, a Repülő osztály című német film, illetve Ginz Zibalodis lett filmes, Oscar-díjas animációja az Áradás. A vetítések között szerepel az olasz Hátra levő életem első napja című film, Agnieszka Holland, Franz Kafka életet című alkotása, valamint 3 francia film, a Csodák könyve, a Mi lett volna ha és a Holnap dolgozója. Budapest mellett Debrecenben, Jászberényben, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen is válogatott programmal csatlakoznak a Vertigo filmhéthez. A szervezők célja, hogy a nyári időszakban ismét az art mozikba csábítsák a közönséget.
0: Fesztivál.
2: Gazdag színházi és zenei kínálattal, vidám, ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az idén 25 éves Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahol augusztus 21-e és 29-e között Demién Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar is fellép, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve. 19 helyszínen több mint 120 produkciót kínálnak, köztük a hazai vígjáték termés széles spektrumát, irodalmi ingyenségeket, gyermekműsorokat és számtalan színes kulturális és szabadidős programot. A programok többsége egyébként ingyenesen látogatható. A jubileumra megújították a fesztivál arculatát is, a Vidor eredeti jelképét a városi és a térségi identitást erősítő motivumokkal egészítették ki. A nyitónapon mutatják be a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok című gálaműsort, amelyben a Cantemus kórus, a 4-4 Dance, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Móri Zsigmond Színház művészei közös ünneplésre invitálják a látogatókat. A fesztivál idején a város főterén, a Kossuth téren fellép Király Linda, Kós Réka, Szirota Jennifer és Szabó András, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film főszereplői, Kovács Harmat és Királdi Marcell is. A Zente Ferenc Színház előadásában látható lesz a Valahol Európában című musical, a világzene képviselői közül pedig a London Afrobeat Collective, valamint rumba, a salsa, a funk és a ska ritmusait vegyítő madridi La Ganga Calais ad koncertet. Augusztus 29-én szombaton a legkisebbeket is várják a Kossuth térre, a Kaláka együttes Nálatok laknak-e állatok című produkciójára. A Vidor kertben délutánonként gyerekműsorok várják a kicsiket, esténként pedig fellép az Imago Mundi, Soltész Rezső, Becseihán Miklós és Veréb Tamás is. A fesztiválon lesznek még artisták, pantomimesek, élőszobrok, mutatványosok és tűzzsonglőrök. Augusztus 22-től a hétvégi estéken a nagyszínpadi koncertek után vígjátékokat vetítenek a Kossuth téren. A Vidor zsűri elnöke Verebes István lesz. A díjazott társulatok és művészek az első otthoni előadások után saját közönségük előtt vehetik majd át a fesztivál elismeréseit.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Kedvenc nyári frissítőnk a Szörp története. A Szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Mindenkinek van emléke a füllett konyhában dolgozó nagymamáról, aki a forró gőzben készíti elő az üvegeket, hogy aztán megtöltse azokat a nyár jóságával. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit, és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igényből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. A szó eleinte csak a gyümölcsel ízesített szirupra vonatkozott, később már annak higított változatára is alkalmazni kezdték ezt a nevet. A legtöbb országban az ízletes koncentrátumokat sütemények édesítésére és koktélok ízesítésére használják. Ha tudnák, hogy miről maradnak le, idehaza szinte alig találni háztartást, ahol ne lenne egy-két palack ízletes szörp a hűtőben vagy a kamrában. Talán minden idők legnagyobb kedvence a málna szörp, de az utóbbi időben nagyot ugrottunk ezen a téren is, és sikerült igazán szabadjára engedni a fantáziánkat. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Sőt, a fröccsöknek és jeges kávéknak is nagy gellert adnak az ízletes szirupok. Illatos rózsa, pikáns levendula, frissítő citromfű. Képtelenség felsorolni, mi mindenből készülhet ez a tökéletes frissítő. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással. Az 1900-as évek elejétől több konzervgyár is létesült Magyarországon, amik többek között savanyú borkát és káposztát, gyümölcslevet és szörpöt állítottak elő. A valódi fellendülés és az üdítőitalok nagyüzemi gyártása csak a II. Világháború után vette kezdetét. Itt talán nem túlzás azt állítani, hogy a szörp a régi idők itala. Mai napig is kitart. Töretlen népszerűségét annak is köszönheti, hogy hazánkban sokféle és kiváló minőségű gyümölcsterem, amiknek az egyik tartósítási formája a szörp készítés. A szörp ma már sokkal több, mint egy szomjoltó frissítő. Maga a retro életérzés. Az ízélmény mellett a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségre és a természetességre. Mégis van, ami nem változik. A szörpkészítés mesterei esküsznek arra, amire nagymamáink is, a valódi gyümölcsre, a mesterséges anyagok és tartósítószerek mellőzésére, valamint a vastag plédek között dunsztolódó palackokra.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Olá Andreával.
4: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében, de vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma vagy a tüdeje? Vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
5: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyíltasabb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
6: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
5: Igen, igen, tehát minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek igen. A felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is, hogy próbálta összetartani a családot.
6: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
5: Így van, akkor egy összeomlás, így van. Uh-huh. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
6: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagyomájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
5: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen. Uh-huh.
6: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
5: igen,
6: benne, ugye?
5: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
6: Hogy melyik a legősibb igen, része igen, az van, agynak, és van, hogy hogyan van. Rakódott
5: van,
6: rá.
5: Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
6: utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
7: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Igen. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
6: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
7: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és hát nagyon fontos, hát minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
6: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Dijon, Dibar, Paris, Saumur, des coups, d'un soir, dix fois, trop tard, plutôt, Penbar, c'est bon, c'est marre, les grands, Paris, sur Mars.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásukkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. A szervezet felhívása szerint az erőmű, illetve a hazai építőipari vállalatok jelentős segítséget nyújthatnak a feladatok elvégzésében. Több vállalkozás már jelezte részvételi szándékát, felajánlva eszközállományát és kivitelezési szakértelmét. A Fidesz nem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által holnapra összehívott paksi egyeztetésen. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint paksot nem lehet kampánycélokra használni. A Fidesz álláspontja szerint a paksi helyzettel kapcsolatos tájékoztatás megfelelő fóruma az országgyűlés. Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról kíván tájékoztatni a parlamenti pártok vezetőit pakson. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz által érintett területekről, ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb sérülésekkel vittek a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, valószínűleg a járművük is a tűzben maradt. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyart pedig máshol, értük már elindult 2 kisbusz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt munkatársai gondoskodnak. Orbán Anita azt írta, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit. Újabb erdőtűz pusztít Franciaország délnyugati részén. A hosszantartó hőhullámok által kiszárított Landi fenyőerdőben délig 1100 hektár leégett, és több mint 500 embert ki kellett telepíteni. Anyagi károkról nem érkezett jelentés. Ugyanebben az ország részben július végén egy óriás tűz több mint 40 000 hektár pusztított el. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint Franciaországban idén már nagyobb terület, több mint 100 000 hektár vált a lángok martalékává, mint bármikor az elmúlt 20 évben. Ezt műholdas mérések segítségével állapították meg.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2%-os erősödés mellett 150.318 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot. 8,1%-kal erősödött a MOL 4.908 forintra, az OTP 1,1%-os mínuszban 46.280 forinton, a Richter 8,1%-kal erősödött 12.900 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-os csökkenés mellett 2.626 forinton áll. A kriptodevizák piacán a bitcoin 62.786 dolláron és 34 centen 1%-os csökkenéssel, az ethereum 0,5%-kal került lejjebb 1875 dollárra és 4 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 48

0: fillérbe kerül, egy amerikai dollár 313 forint 35 fillér, egy svájci frank 386 forint és 8 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 84 forint 14 fillér, a cseh korona árfolyama 14 forint 97 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb gazdaság, Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze, az angol font 424 forintba és 424 forintba és 12 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül London, Milánó, illetve a párizsi CAC-áron 1,1%-kal erősödik, a madridi börze 2,1%-kal teszi ugyanezt, a frankfurti DAX 8,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,1%-kal erősödik, 81 dollár 49 centen áll, a Brent jegyzési ára 87 dollár 10 centen hordonként. Egy uncia aranyért 1,1%-os pluszban 4422 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawatt óranyi energiahordozó 60 euróba és 89 eurocentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos idő, esőre nem kell számítani, a szél csak az északalföldön élénkül meg, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ennek az évadnak a vezérfonala, a láthatóság, az észrevehetőség, és ma az különleges területre, félve mondom, kicsit, és rejtélyes területre merészkedünk ebben a témakörön belül, úgyhogy itt vendégül hívtam Áldott Gábor, az Arthur Hand Group ügyvezető partnere, fejvadász. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz Kornél, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszi a meghívást.
2: Fejvadászatról és ennek kapcsán a fejeknek a megkereséséről és beajánlásáról lesz szó, de abban maradtunk, és szerintem ez így is helyes, hogy először próbáljuk ezt körbelőni, hogy tulajdonképpen mi ez a nem sokak által ismert, csak sokak által használt kifejezés.
3: Igen, szeretném a misztikus jellegét ennek a történetnek, vagy ennek a misztikus élét elvenni a történetnek. Fejvadászat az egy szolgáltatás. Üzleti szolgáltatás, fejvadászat alatt gyakorlatilag gyűjtőszónként sokféle szolgáltatási kört értünk. Mi ennek inkább a konzervatív klasszikus oldalán állunk, ami azt jelenti, hogy felső vezetőket keresünk meg többnyire úgynevezett direkt keresési módszertannal, de ugyanúgy fejvadászatnak hívnak olyan cégeket, akik középvezetői, vagy akár belépő pozíció, vagy belépő kezdőszintű pozíciókat keresnek, más munkamódszertannal, hirdetéses kereséssel, klasszikus toborzási módszerekkel, mi más metodológiával dolgozunk, más jellegű az, hogy mi hogyan keressük a szakembereket.
2: És ez egy valóban nincsen megkülönböztető jelző, vagy ez a butik, nem butik? Tehát nincsen egy ilyen meghatározás, hogy volumen, nem tudom, hogy kéne hívni.
3: Én azt gondolom, lehet ilyen különböző elitista nézeteket behozni, ennek nem vagyok híve. Azt gondolom, hogy mindegyik szolgáltatást lehet megfelelően végezni magas minőségi igényel etikusan, és valójában ez az üzleti megkülönböztető. Rengeteg ilyen címkét lehet használni, a butik az egy, a másik, ami talán a legismertebb arra, amit mi csinálunk szolgáltatásként, az executive search, ami kifejezetten magába foglalja azt, hogy executive szinten, tehát felső
2: vezetői
3: megkeresés, magában foglalja sokszor magát a módszertant is, ami egy direkt megkeresés, ebbe, ha gondolt, bele tudunk menni mélyebben, hogy ez pontosan mit akar.
2: Azért szeretnék csak belemenni, mert pont az előbb is használtad, és rá szerettem volna kérdezni, hogy mindenkinek lehet egy elképzelése, mi a direkt megkeresés, de hogy ugye kikeres meg kit. Tehát ilyen értelme picit definiálhatjuk.
3: Igen, tehát alapvetően egy ebben az értelemben vett fejvadásza, amit például mi is csinálunk, ő mindig az ügyfélnek, a megbízónak, a munkaadónak dolgozik, egy adott igényt tölt be, erre bemehetünk, gyakorlatilag megoldást szolgáltat, hogy az most egy jelölt, egy piackép, a nap végén mindig valakit föl szeretnének venni, és akiket mi megkeresünk, azok a vezetők, akik általában egyébként más pozíciókban
2: valahol ülnek. Már vannak.
3: Valahol vannak, ez lehet, hogy egyébként ők nyitottak az álláspiacon, tehát konkrétan most álláskeresők, de jellemzően a mi esetünkben vezetői keresések esetében 80-90%-ban más jelenlegi pozícióban ülnek, ahonnan mi elvadászuk őket, és talán a fejvadászatnak akkor innen, hogyha képletesen nézzük, akkor így nyer értelmet.
2: Hát, hogyha nem a krimi irodalom felől nézzük.
3: Igen, meg vagy a dajak törzsek irányából, meg az őserdei történetekből, de igen, alapvetően ez.
2: Azt mondtad, hogy nem mondtál százalékot, de gyakorlatilag megbízóknak dolgoztok, hogy odahozzatok pozícióra egy-egy jó jelöltet. Mennyire fordul az elő, mert én igazából ebbe is gondolkoznék, vagy ez is érdekes, amikor az ember maga keres meg azzal, hogy helyezzetek el valahol. Nem tudom ennek mi a neve.
3: Ott. Biztos van ilyen szolgáltatás, ahogy a vicc mondja, igény, az lenne
2: biztos,
3: rá.
2: Hogy lenne rá.
3: Én azt gondolom, hogy a piacon ez megbízói oldalról működik, tehát ügyfél keres jelöltet, vagy munkaadó keres munkavállalót, hogyha nagyon ebbe az irányba megyünk. Mi nevezhetjük pro bono-nak, szoktunk segíteni nyilván álláskeresőnek, vagy akár tanácstalanoknak, akik egy kis piaci információt szeretnének, mennyit érek én most az álláspiacon, akár gondolkodnék váltásban, milyen esélyeim vannak. Tehát erről az oldalról működik. Megint mi egy picit klasszikus, akár nevezhetjük konzervatív felfogásnak is, amiben gondolkodunk, és ez a szabály pedig azt mondja, hogy egy fejvadász jelöltől nem kér pénzt, vagy nem fogad el pénzt. Lehetséges, hogy vannak olyan szolgáltatások, ez más jellegű szolgáltatás, ami már inkább egyéni tanácsadás, ahol ezt meg lehet tenni, de ugye amíg egy ügyfélnek én tudom garantálni azt, vagy hát az a vállalásom, hogy én azt a pozíciót betöltöm, vagy valamilyen megoldást kínálok, én azt nem tudom mondani egy jelöltnek, hogy figyelj, üljünk le, fizetsz nekem egy X összeget, akkor én találok neked állást. Ezt én nem tudom garantálni.
2: Értem, és ez teljesen kerek válasz volt. Azon gondolkozom, hogy azért elég olyan a dolog, mint egy ilyen matchmaking, tehát összekötni pontokat olyan értelemben, hogy itt igény van, ott kereslet van, vagy kínálat van, kössük össze ezeket, és én értem, hogy valaki bejön kvázi az utcáról, és azt mondja, hogy itt vannak a szabad vegyértékeim, hol keresnek ilyet, mint én, akkor ez tulajdonképpen ugyanígy egy ilyen win-win dolog tud lenni, csak értem, hogy ez a munkaadó oldaláról jelenik meg.
3: Abszolút win-win dolog tud lenni, tehát azért egy fejvadásznak azt gondolom, hogy abban van a legnagyobb értéke, hogy egyrészt megérti, hogy az ő ügyfele mit szeretne, másrészt pedig ismeri azt a piacot, vagy hajlandó megismerni azt a piacot, és egyébként egy fejvadász, én azt gondolom, hogy mind az ügyfele, mint a jelöltjei felé ugyanazzal a vállalással él. Tehát mind minőségben, mind tiszteletben, mind odafigyelésben ez két irányú utca, és ebben nyilvánvalóan egy fejvadásznak elemi érdeke, hogy ő a jelöltekkel, akit ő úgy mond, és ez csúnyán fog hangzani, tudom, de piac képes, az biztosan csúnyán hangzik, de egy olyan terület, ami azt mondja, hogy az én networkömben, az én ügyfélkörömben fogok tudni neki segíteni, ott szerintem kötelessége, vagy legalábbis jól felfogott érdek, hogy avval a jelölt körrel tartsa a kapcsolatot, nem csak akkor, amikor az a jelölt keres, vagy gondban van, nem csak akkor, amikor annak a jelöltnek érdekes, vagy számomra, mint fejvadásznak érdekes lehet a jelölt profilja, hanem gyakorlatilag folyamatosan és hosszú távon.
2: Ez egy kapcsolattartást is feltételez?
3: Ez egy kapcsolattartást feltételez, és ebben talán szintén különbözik az executive search, mivel mi felsővezetőkről beszélünk, még egy kiegészítő gondolat, a mi jelöltjeink holnap az ügyfeleink, és fordítva a mai ügyfeleink holnap a jelöltjeink lesznek, úgyhogy már csak ezért is érdemes egy ilyen viszonylag kis piacon, mint Magyarország, vagy akár, hogyha az egész régiót nézem, ebben tudatosan és előre mutatóan gondolkodni. Vagy ahogy egy korábbi főnökön mondta, van egy flamand közmondás, hogy csak a fák nem találkoznak. Ez nagyon igaz a mi piacunkra. Tehát, hogy mindenféleképpen akivel ma jelöltként így vagy úgy bánsz, az nagyon hamar ügyfeled lehet, és vagy egy híredet viszi a piacon. És ez a piac azért nem egy...
2: Fecseg.
3: Hát egyrészt másrészt nem egy végtelen piac. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy amerikai londoni, svájci piacon egy picit máshogy néz ki, azért egy magyarországi piacon ezek azért egy szeme jól látható határolt piacon.
2: Hiszen előbb-utóbb szembe jönnek azok, akikkel az ember más minőségében találkozott. Igen, azt hiszem, hogy mindenki, aki a versenypiacon, vagy akár a közigazgatásban
3: működik. Igen, ez nem egy fejvadászati jellegzetesség.
2: Ezzel találkozik. Nem, azon csomolyogtam itt a flamand mondás kapcsán, nekem volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy ha elég hosszan ülsz a Ganges partján, akkor egy idő után elúszik az ellenséget, hullája előtted. Tudnék párhuzamokat találni a mondásban, még akkor is, hogyha ez egyik egy flamand, másik lehet indiai kultúrának a terméke. Az előzetes beszélgetés alatt azt mondtad, hogy ugye a láthatóság kapcsán hívtalak el, és erről beszélgetünk, de hogy azért a fejvadászat és az a konzervatív megközelítésű fejvadászat, amit ti végeztek, azt mondtad, hogy ez ilyen rejtett üzemmód, ezt a kifejezést használtad, tehát hogy nem annyira a külső láthatóság az, ami ilyenkor elsőre eszébe jut az embernek, hanem inkább egyfajta, hát nem ismétlem a kifejezés, rejtett üzemmódban dolgoztok. Miért fontos ez, vagy hogy képzeljük ezt el?
3: Igen, talán egy picit kontraindikatív itt a láthatóság és a fejvadász üzemmód. Abból a szempontból, hogy magának a fejvadásznak nem feltétlenül kell nagyon láthatónak lenni. Tehát valószínűsítem, hogy a mi cégünket, vagy a versenytársainknak a nevét nem feltétlenül ismeri mindenki, akár csak a célpiacunkon is. De nyilván az a cél, hogy a jelöltjeink, vagy az ügyfeleink révén, ahogy terjed a hír, ez meglegyen. Viszont amivel mi foglalkozunk, az alapvetően egy bizalmi szolgáltatás, és sokszor egyébként bizalmas szolgáltatás is. Tehát maga a láthatósága az nagyon erősen függ attól, hogy éppen milyen pozícióba, vagy milyen körülmények között keresünk. Sokszor pont az a lényeg, hogy láthatóvá tegyük az ügyfelünket, sokszor radar alatt kell repülni. Ez mindig az ügyfél igénytől függ, hogy mi a helyzet. És egyébként ugyanez igaz valahol a jelöltjeinkre, hiszen, ahogy említettem, 80-90% a jelöltjeinknek pozícióban ül, nekik nyilván nem érdekük, hogy az, hogy ők a piacon nyitottak, láthatóvá váljon, és ez a mi abszolút vállalásunk és felelősségünk is, hogy erről ne tudjon az, vagy...
2: A munkaadója, tulajdonos.
3: Senki más ne tudjon, mint akinek szüksége van rá, vagy akire tartozik. Tehát ezt a fajta diszkréciót mindkét irányba az egyik legalapvetőbb alapkövetelménye a mi szakmánknak. Ehhez persze lehet láthatósági pontokat illeszteni, és más megközelítésekből szívesen mondok is egy-két példát erre, de alapvetően itt látom én ezt a fajta, hát ellentétnek nem mondanám, de egyfajta olyan diszkrét láthatóság, ha ennek bármi értelme van is.
2: Most már mostantól van. Ugye csak amit most meséltél, ugye ez az a nagyon ismert neuralgikus pont, hogy ugye nehéz referenciát kérni valakiről, aki ott ül valahol.
3: Hát, hogyha ennyire technikai részletekbe megyünk...
2: Olyan értelemben technikai, hogy nem lehet felhívni azt, hogy mit gondoltok Orsolyáról, hiszen Orsolya ott ül pozícióban.
3: Egyrésztről a jellegi munkaadótól nem tudsz hivatalosan referenciát kérni. Másrészt jelöltről nem kérünk új referenciát, hogy jelölt ne tudjon arról, hogy kiről kérünk referenciát. Harmadrészt az ügyfél felé is tartozol egyfajta vállalással, hogy hát ezért megnevezi Orsolya, hogy ennél maradjunk, három jó barátját, hát az milyen fajta referencia lesz. Tehát, hogy nyilván ennek megvannak a technikai követelmény, hogy hogy lehet ezt etikusan, de azért, nem tudom, üzletileg is megalapozottan csinálni, hogy azért kapjunk referenciát, de nyilvánvalóan, hogyha azok a diszkréciónak az elveivel, vagy akár csak határterületét is sértik, akkor abban nem tudunk tovább menni, mert hogy a legfontosabb az, hogy mind az ügyfelünk, mind a jelöltünk felé mit vállalunk.
2: És... Hát ez egy brand kérdés is, tehát ha kiderülne, hogy mondjuk kikerül az adott cégtől a jelöltek neve, akkor egyúttal a brand vagy a reputáció is megy a kukába.
3: Gyakorlatilag igen. És nyilván itt mi sokszor az ügyfelünk, hogyha például egy bizalmas keresésről van szó, és a jelöltjeink esetében meg minden esetben az ő diszkréciójukkal foglalkozunk, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor holnaptól nem nagyon fognak minket megkeresni sem egyik, sem másik oldalról, visszatérve az alaptézisünkre, hogy ez egy bizalmi szolgáltatás gyakorlatilag.
2: Ugyanakkor említetted, és a láthatóság szempontjából ez is nagyon izgalmas, hogy van, amikor azt, hogy egy pozícióra keres egy cég, annak van kifelé szóló üzenetértéke is. Tehát van az a helyzet, azt mondtad, amikor láthatóvá teszi, kvázi marketing üzenetté teszi valaki, hogy ő keres.
3: Visszautalva, igen, tehát ez mindig az adott helyzet, az adott keresés. Ez egy nagyon széles spektrum, hogy egy bizalmas keresésről, egy vezetői cseréről van szó, az nyilván ameddig hát kvázi titokban tartható, vagy megoldható, addig ez nem kerül ki az ügyfél neve, gyakorlatilag az egész folyamat során sehol. Ilyenkor nem lehet láthatóvá tenni az ügyfelet természetesen, sőt az az érdeke, hogy ne legyen.
2: Sőt, hát ilyenkor a leváltandó vezető sem tudja. Hát nyilvánvalóan. Nekem az a tapasztalatom, hogy hát az ő se feltétlenül.
3: Az a cél, hogy ez addig ne kerüljön ki. Fejvadász technikai szempontból ilyenkor arra is kell figyelnünk, hogy a jelenlegi vezetőnek a ismeretségi körében is hogyan közlekedünk. Nem csak, hogy miket, kit szólítunk meg, hanem hogy hogyan szólítunk meg.
2: Tehát ez nyilván... a kémi hasonlatom nem is volt olyan nagyon messze a valóságtól ebben a tekintetben.
3: Én azt gondolom, ez kommunikáció, és brandépítés.
2: És ráció.
3: És ráció van mögötte sok tekintetben. De hogy visszatérjek a kérdésedre, mert nem válaszoltam meg teljesen. Tehát, hogy ez a skálának az egyik vége. És aztán vannak olyan pozíciók, ami kifejezetten kívánja, hogy kvázi marketingeljük, vagy brandeljük a megbízónknak a helyzetét, pozícióját, cégét, az adott divíziónak a hátterét. Tehát, hogy sokszor egy fejvadász megbízás, vagy egy executive search megbízás, egy vezető keresés szól arról is, hogy hát kérem szépen, mi fejlődünk. Tudja meg az egész piac, hogy fejlődünk, de nem biztos, hogy ezt egy PR cikken keresztül, vagy egy nyilatkozatban fogjuk megtenni. Lehet, hogy még nem is tudjuk ezt megtenni, de el lehet kezdeni terjeszteni a piacon. Tehát ez egy üzenet amellett, hogy valójában tényleg keresünk egy vezetőt, vagy vannak-e között ilyen köztes értékek, hogy van egy rossz reputációjú időszaka egy cégnek, vagy az egész cég adott esetben rossz reputációjú, de hát éppen azért keresik az új vezetőt, hogy ez változzon. Tehát ez megint egy üzenet.
2: Ezek nagyon pozitív megfogalmazások. Az jutott eszembe, bocsak, hogy a PRS mindsettel, hogy ugye azért az is van, amikor egy cégről ezek folyton hirdetnek. Igen, és ez nem pozitív előjele, mondja.
3: Igen, és ez fejvadászatban is megvan. Tehát nyilván megvannak, de ez megint egy kommunikációs kérdés, hogy mit üzenünk a piacnak ebből a szempontból. Én azt gondolom a fejvadásznak, azon túl, hogy megértse, hogy az ő ügyfelének mire van szüksége, pontosan, tehát milyen karaktert keresi, miért keresi, hová szeretne a vezető cserével, vagy egy új vezetővel, vagy egy szervezeti láb építésével eljutni, azon túl az is fontos megérteni, hogy mit üzen ezzel a piacnak. Azért tegyük hozzá, hogy nyilván minden keresés más és más, de nagy általánosságban egy fejvadász 50-100-150 releváns jelöltet kell, hogy megszólítson, hiszen ez a mi vállalásunk, hogy nem összegyűjtünk a LinkedIn-ről 5 CV-t és továbbítjuk, az is nevezhető fejvadászatnak, csak szerintem annak más a hozzáadott értéke. Mi azt vállaljuk, hogy mindenkit, aki lehetséges a piacon és szakmailag, meg, tehát a pozícióra megfelelő lehet, őt megszólítunk, megkeresünk. Ezek 5-10-20 perces beszélgetések, először telefonon, utána interjúkban nyilván egy szakmai mély interjú, ez minimum 1 óra. Tehát az azért bőven elegendő ahhoz, hogyha az adott piacon megszólítjuk az 50-150 releváns szakembert, és eljutatjuk hozzá azt az üzenetet, függetlenül attól, hogy őt az érdeklenni fogja, 80%-át általában a jelöltjénknek nem érdekli az adott pozíciót, tehát hogy nyilván ez nevezhető meddőszórásnak ebből a szempontból, más szempontból a mi feladatunk, de az üzenet eljuttatása szempontjából ez egy 100%-os elérés.
2: Azon gondolkoztam, hogy ugye mit kap az ügyfél. Ez nekem nagyon meggyőző volt, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen praktikusan minden elérhető embert, legalábbis ha azt mondod, egy pozícióra 150 releváns embert és vezetői pozíciókról beszélünk, tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy merítést néz végig a fejvadász ahhoz, hogy utána átadjon valamit az ügyfélnek. Az ügyfél neveket kap, vagy portfóliót kap, tehát milyen döntés előkészítési mechanizmus az, ami elé kerül aztán, amikor azt mondja, hogy ne ezt a hármat hívjátok be?
3: Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy egy 3-5 olyan embert ezek. Nyilván számháborúzni lehet ezekkel, hogy 50 vagy 100 vagy 150, ez mindig attól függ, hogy mekkora a piac, mennyire nehéz megtalálni, tehát ez az adott esete válogatja. De a mi vállalásunk az, hogy megértsük, hogy mit szeretnének, elmondjuk nekik, hogy milyen a piac, elmondjuk azt, hogy az ő nevük, pozíciójuk, hírük éppen hogyan rezonál az adott piacon, bérsávok tekintetében akár, brand image szempontjából, nyitottság szempontjából. Tehát, hogy nagyon sok
2: összetevő... Tehát ezt a fajta visszajelzést is megkapja az ügyfél, hogy figyeljetek, nagyon nehéz hozzátok most találni, mert ez
3: Én
2: is...
3: Én azt gondolom, ez feladatunk, igen. Tehát, hogy...
2: De érdekes.
3: Egyrészt ez egy vállalásunk is. Tehát a mi vállalásunk az, hogy a legmegfelelőbb 3-5 szakembert vigyük. A legmegfelelőbbet akkor fogjuk tudni, hogyha tudjuk, hogy mi a piac. Tehát a piacnak egy, nem tudom, harmadából, negyedéből szemezgetve azt mondani, hogy szerintünk ők a legjobbak, az lehet, és lehet, hogy ez a három jelölt abszolút megállja a helyét, és minden jó, de arra nehéz rámondani, hogy egyébként ez az egész piac, és nem tudnánk több jó ember, szakember találni. Ez az egyik vállalásunk. Tehát nyilván alapvetően nekik egy megoldás kell, egy megfelelő szakember. Én azt gondolom, hogy nagyon is tudnak mit kezdeni a többi információval is. Persze ügyfele válogatja, hogy ebből mennyit fogad be, mennyit kér. Én azt gondolom, hogy ennek mindig van értelme. Nem megkerülve a kérdésedet, persze kaphatnak neveket, kaphatnak cégeket, de alapvetően azt már az elején kapják. Tehát, hogy mi általában az, hogy hol fogjuk megkeresni a releváns szakembereket, azt az ügyféllel egyeztetjük egy stratégia alapján, és utána nyilván ott, hogy most GDPR szempontból már azért össze-vissza nem lehet neveket mondani, nem is célunk. Neki az a fontos, hogy általánosságban mi a piaci helyzet.
2: Ez a Krízisek és pofonok, Áldott Gábor fejvadásszal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrző szerv létrehozását is tervezik. A tárcavezető szerint erre azért van szükség, mert az MNB korábbi felügyelőbizottsága tétlenül nézte a közpénzek kiáramlását a jegybanki alapítványokba. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásokkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a Paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. A szervezet felhívása szerint a hazai építőipari vállalatok jelentős segítséget nyújthatnak a feladatok elvégzésében. A Fidesz nem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által holnapra összehívott paksi egyeztetésen. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint paksot nem lehet kampánycélokra használni. A Fidesz álláspontja szerint a paksi helyzettel kapcsolatos tájékoztatás megfelelő fóruma az országgyűlés. A Magyar Péter még délelőtt jelentette be, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról kívánja tájékoztatni a parlamenti pártok vezetőit pakson. Eddig már legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz által érintett területekről, ezt a külügyminiszter közölte a Facebook oldalán. Egy magyart könnyebb végtagsérüléssel vittek a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs információ. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, valószínűleg a járművük is a tűzben maradt. Mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar pedig máshol, értük már elindult 2 kisbusz. A többiek ellátásáról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt munkatársai gondoskodnak. Orbán Anita arról is írt, hogy a konzulok egész éjszaka fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul idehaza a Nemzeti Színházban is, ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, milyen eljárás rendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Tar Zoltán elmondta, a beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész a kölcsönös együttműködésre.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2%-os erősödés mellett 150.357 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 9,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödött 4.918 forintra, az OTP 2%-kal került lejjebb 46.260 forintig. A Richter 8%-kal erősödik, 12.900 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.622 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 362 forintot és 47 fillért kérnek, egy amerikai dollár 313 forint 15 fillér, egy svájci frank 386 forint és 28 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a párizsi CAC40 szintén 1/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 8/10, a madridi IBEX 2/10%-kal került feljebb, a milánói börze 1/10%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos idő, esőre nem kell számítani, a hőmérséklet estig 30 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász a vendégem. Az eddigiekben elég sokat beszélgettünk arról, hogy az ügyfél, vagyis a megbízó mit kap és mit vár, mik a vállalásai. Tök nagyon tetszik, hogy mindig vállalásként mondod, amit elvállaltok szolgáltatásként, mert ez egy elköteleződés nyilván. Viszont érdemes egy picit beszélgetni most a jelölti oldalról, aki értem, hogy nem ügyfél ilyen értelemben, vagy hát csak kiközvetített valaki. Jó, egyre inkább jobban ingatod a fejed. Nem ő a megbízó. Tehát, hogy ő mondjuk akkor a termék, vagy hát a...
2: Az egyre rosszabb. Egyre rosszabb.
1: Jó, ki a jelölt, és aztán akarok kérdezni az ő láthatásáról, mert az viszont biztos, hogy mindenkit, aki a piacon mozog, munkavállalóként, ezt biztosan mondhatjuk ezt a szót, vagy nyugdíjasként, aki mozog ezen a piacon, az őt érdekli, hogy az ő láthatósága egy ilyen keresés tekintetében hogy alakul. Tehát akkor először tegyük tisztába ezt a ügyféle vagy nem ügyfél, hogy ne hagyjuk így a levegőbe, és utána térjünk rá erre.
2: Abban az értelmében, hogy milyen vállalásaink vannak mindkét irányba, ügyfélnek tekinthető. Anyagi ellenszolgáltatást nem várunk ezektől a jelöltektől, ebben az értelemben nem tekinthetőek ügyfélnek. Én szeretek erre az egészre úgy gondolni, és az eddigi pályafutásom során ez erősödött meg bennem, hogy mind akikkel mi dolgozunk, legyenek azok ügyfelek vagy jelöltek, megbízók, vagy nem tudom.
1: Mindent mondtunk, úgyhogy nyugodtan.
2: Mindent mondtunk, igen. Ők partnerek. És ugye pláne felsővezetőknél, ahogy említettem, ez ma ügyfél, holnap jelölt, de mindenféleképpen partner. És én egyrésztről egy matchmaker vagyok, másrésztről egy harmadik partner vagyok. Ezek emberi kommunikációk, nem kell nagyon túlbonyolítani azért ezt. Ez egy szolgáltatás, matchmaking, persze emberi kommunikációk és hosszú távú emberi kapcsolatok. Azért mind az ügyfeleink, mind a jelöltjeink többségével mi 10 plusz éves viszonyt ápolunk sok esetben. Tehát ez nagyon, szerintem túlmutat azon, hogy termékként, vagy úgy nem működne ez. Tehát egy másik kollégám szokta mondani, hogy ez a fejvadászat nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha nem ember állna mindegyik oldalon, tehát ez adja a szépségét is, meg a nehézségét is. Tehát nincs két ugyanolyan keresés, nincs két ugyanolyan helyzet, nem tudhatod azt az elején, hogy lesz megoldás, azt tudhatod, hogy te mit fogsz azért elkövetni, hogy egy jó megoldás legyen, és hogyan tudod utána támogatni mindkét oldalt.
1: Most volt pont egy... Hát nem is hír, inkább csak inkább cikk volt ez, hogy lényegében azt mondták, hogy tökéletesek lettek a CV-k, szakértők nyilatkoztak erről, lehet, hogy te is láttad, tehát hogy alapvetően az AI használatról, vagy egyáltalán a szoftveres támogatásról, azt mondta, hogy igazából minden jelölt pontosan tudja hozni azt a motivációs levelet, ha ez még egyáltalán számít, meg azt a CV-t, ami alapján ugye még nehezebb helyzetbe kerül az, akinek jelölteket kell szelektálni, meg aztán kiválasztani, hiszen az alapbeugró szintet azt a számítógépes technika segít. Arra jutott eszembe, hogy mondjam, de amúgy is akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy emberek vannak mind a két oldalon. Hát részben igen, részben nem.
2: Én szerintem itt két dolgot meg kell különböztetni. A CV, vagy a LinkedIn, vagy bármilyen platform, ahol a jelölt még nem személyesen szerepel, vagy nem telefonon, tehát nem a saját személyiségével szerepel, az arra jó, hogy eljusson addig a lehetőségig, hogy bemutatkozhasson. És ezt nem szabad alulértékelni, ez egy nagyon fontos dolog. De egy picit visszautalva arra, amit mondasz, azért már most ott tartunk, hogy AI profilok keresnek AI jelölteket. Tehát, hogy ebből a szempontból minden kerek. A valóság általában egyik oldalon sem az. Tehát mi feladatunk az, hogy ezeket aztán valahogy összegerebjézzük. Én kevésbé... De nagyon sokan foglalkoznak avval, hogy egy CV hogy kell, hogy kinézzen, egy LinkedIn profil hogy kell, hogy kinézzen. Én nem tartom ezt feladatomnak. Természetesen nagyon sokat tudok segíteni hozzám forduló jelölteknek, hogy én mit keresek egy CV-ben, vagy egy LinkedIn profilon, de az az én kvázi felhasználói megközelítésem. Nyilvánvalóan, mivel ebben foglalkoztam az elmúlt 25 évben, van egyfajta, tehát valószínűleg gyorsabban eltájékozódom, vagy tudom, hogy mit kell keresek, vagy én mit keresek benne.
1: Most már muszáj lesz felfedni
2: ezt. De hogy ez az én perspektívám. Tehát azért vagyok egy picit gondban mindig, amikor tanácsadat adok jelölteknek, és válaszolva arra a kérdésed, hogy hogyan lehet látható ezeken a platformokon valaki, hogy erre nincsen egy standard válasz. Tehát ha én nézem azt az önéletrajzot, és én keresem egy aspektusból, akkor én azt szeretném, hogy nem tudom, látszódjon belőle a karrierív, látszódjon benne, hogy milyen aspektusokkal foglalkozott, milyen dimenziókkal foglalkozott. Nekem megvan az az előnyöm, hogy általában azok a cégek, amik ezekben az önéletrajzokban, vagy LinkedIn profilokban szerepelnek, nagyjából ismerem, hogy ott mi történik, tudom korszakokhoz kötni. Tehát engem az jobban vezet, hogyha csak látom a történetet. Másnak megint másra van szükség egy CV-ben, és azt keresi benne. Nagyon extrém példa, legyen-e profilkép.
1: Na, ezt akartam
2: milyen
1: mondani.
2: Legyen a profilkép? Nem tudok rá válaszolni.
1: De az, hogy számít, azt tudod mondani, vagy?
2: Azt nem tudom mondani, hogy van, akinek számít, és van, akinek nem. Csak ugye a probléma az, vagy nem probléma, hanem ez a szépség ennek a történetnek, hogy te nem tudod, hogy aki téged ki szeretne választani, vagy ahova te szívesen mennél. Ugye itt azért a mi jelöltünknek a többség az nem arról szól, hogy keres valakit a megbízó, és akkor majd ő válogat. Hát itt egymást keresik ezek a felek, sőt, sokszor ugye a jelöltek vannak abban a helyzetben, hogy majd ők eldöntik, hogy hova szeretnének menni, sőt. Tehát, hogy visszatérve nem tudod, hogy kinek számít. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ha amerikai céghez pályázol, nem lehet rajta fénykép, mert hogy az már egy pozitív vagy negatív diszkriminációra okot ad. Tehát amerikai cégeknél, hogyha fénykép érkezik, az azonnal kuka. Aztán mondták mások is, hogy ez nem igaz, aztán mondták amerikai cégek, hogy szerintük kifejezetten jó, ha van fénykép, a másik azt mondta ugyanannál cégnél, hogy szerinte nem. Van olyan HR-es vagy kiválasztó, aki azt mondja, hogy mindenképpen legyen rajta fénykép, mert ő az alapján emlékszik a jelöltre, nagyon valid szempont.
1: Ez egy értelmes szempont, igen.
2: Nagyon sok értelmes szempont van ebbe. Az én problémám az ilyenkor tanácsadásban, hogy nincs egy ilyen golden standard ebben a történetben. Tehát én nagy tisztelettel csodálom azokat a szakembereket, akik kifejezetten LinkedIn tanácsadás vagy CV profilozásban adnak tanácsot. Nyilvánvalóan van sok általános tanács, hogy mit tegyél bele, hogy tegyed bele, mi szerepeljen benne, hogy szerepeljen benne, de alapvetően a láthatóságon nem biztos, hogy segít.
1: Olyan LinkedIn profilok is vannak egyébként, picit LinkedIn-ezzünk, ha már így szóba hoztuk közösen.
2: Nem ez a fő...
1: Tudom, de
2: most a láthatóság...
1: De a láthatóság szempontjából szerintem ez kulcsfontosságú, legalábbis a magyar piacon ez egy nagyon felkapott felület. Mondjuk, ha valaki, és sok ilyen van, mondjuk 99-ben alapított egy BT-t, és az van ott, mint létrehozott LinkedIn profil, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy azért az nagyon hiányos, mondjuk. Miközben nyilván dolgozott ezerféle helyen, itt, ott, amott, de neki az a cég, amiről számlálsz. Tehát ez nem ad információt.
2: Nem ad információt. Nagyon haladunk abba az irányban, hogy a LinkedIn az tulajdonképpen már egy önéletrajz. Ebben nekem egyébként nincsen gondom. Itt megint az a kérdés, hogy mire van optimalizálva. És akkor kettőt visszalépnék. A pozícióknak a 80-90%-a nem fejvadászaton, vagy fejvadászon, vagy recruitment cégen, vagy bárhogy nevezzük, kerül elhelyezésre. Tehát a LinkedIn egy nagyon fontos eszköz arra, hogy láthatóvá váljunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos is ezt megtenni, de önmagában nem fogja megoldani azt, hogy mi nyitottak vagyunk a piacon, és keresünk. Másrésztről a LinkedIn-nek is vannak korlátai. Például, hogyha csak egy nézetet nézünk, vannak olyan adatbázisok, amik azt képesek befogadni, amit éppen az adott view-ban látsz, most egy ilyen technikai apróság, és lehet, hogy ott az elmúlt két pozíciód van, mert annyira bőven írtál a pozícióidról, és ami meg igazából lehet, hogy lényeges lenne, az nem kerül be a rendszerbe. Ha túl hosszú, lehet, hogy az adott szakember, aki még nem AI, sok esetben azért nem fogja tudni végig böngészni. De mit tippelsz, hány másodpercet tölt egy...
1: Egy tapasztalt fejvadász, egy CV?
2: Tapasztalt fejvadász, vagy bárki, aki egy CV-t megnéz. Neked mi lenne a tipped? CV, LinkedIn profil, hát ebből a szempontból.
1: Én csak egy 7 másodpercet mondanék.
2: Három-öt.
1: Igen.
2: Szerintem.
1: Nagyon hamar le lehet azt vágni, hogy érdekes-e vagy nem. Tehát ez egy tragédia valahol.
2: Egyszer igen, másrésztről nincs is feltétlenül rá sajnos több idő. Hogyha azt vesszük, hogy 200 jelentkezés érkezik, mondtam egy számot,
1: amire
2: egy pozícióra, egyébként. Ami egyébként mostanában lehet reális, ott nem nagyon jut több idő, és onnantól nyilván az adott értékelőnek a felkészültségén múlik, hogy abból ő mit hámoz ki. Nyilván, hogyha ez megvan AI-jal támogatva, vagy különböző támogatásuk, ez működhet, de azért mondom, hogy itt azért nagyon szembeötlőnek kell lenni pozícióneveknek, cégeknek, karrierláthatóságnak.
1: De akkor mégiscsak számít, hogy milyen számít. Nagy betűtípussal, vagy mi a feature kép az.
2: Én azt gondolom, hogyha inkább úgy fogalmaznék, hogyha azt mondjuk, hogy mi a tartalma annak a profilnak, tehát mi a te valós háttered, és mi a formája, ez hogy néz ki, azért még mindig egy 80-20-at mondanék. Tehát, hogy lehet hogyha nem annyira erős a profilod, azt nagyon szépen lehet felturbozni. Lehet, hogy legalábbis nekem fejvadász szemmel az egy hasznosabb információ, hogy ott azt a kontentet látom. De nyilvánvalóan ez egy megint egy technikai kérdés, és hagyj menjek vissza arra a pontra, hogy itt arról beszélünk, hogy hogyan kerülsz el odáig. Ez egy nagyon fontos pont, hogy te bekerülj egy beszélgetésre, hogy valaki meghívjon egy beszélgetésre, vagy egy recruiter, vagy egy fejvadász rád írjon, vagy rád csörögjön, felvegye a kapcsolatot.
1: Hát ezt nagyon sokan panaszkodják teljes joggal, vagy hát átérzem ezt teljesen, amikor azt mondják, hogy ha bejutnék egy interjúra, ott meg tudnám mutatni, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan vagyok, de vagy a koromnál fogva, vagy mert nem tudom, olyan helyen dolgoztam túl hosszan, és egyszerűen nem jutok el az interjúkörig. Ez egy elég gyakori panasz tulajdonképpen.
2: Ez sajnos, és nagyon valid, és nyilván ezen lehet úgy segíteni, hogy önéletrajzban, LinkedIn profilon, vagy más platformokon ezen miket lehet változtatni, de attól tartok, hogy ez inkább egy... Sokszor ez inkább azon múlik, hogy milyen státuszban van az adott gazdaság. Általában under-resourced, ezt mondjuk
1: alul
2: szépen...
1: Tervezett.
2: Alul tervezett az, aki abban foglalkozik, hogy a kiválasztást hogyan valósítsuk meg. Ez azt jelenti az alul tervezettség, hogy kevesebb szakember foglalkozik a kiválasztással egy adott cégnél, mint azt optimálisan meg tudná csinálni. Nem ők az egyetlenek, sajnos, akik alul tervezett pozíciókban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy nem fognak tudni 3-5 másodperc, fél percnél többet az adott profillal foglalkozni, és már nem fognak tudni eljutni azokhoz az értékes emberekhez, akiket említettél, és sok felé lehet bővíteni, akár egy aging, akár a tapasztalat, behozok egy teljesen más aspektust, túl szenior vagyok arra a pozícióra, rengetegszer halljuk. Hogyan írjam át a profilomat úgy, hogy amit én szeretnék csinálni, arra behívjanak, hogy megfuttassák azt a kockázatot gyakorlatilag a munkaadói oldalon, hogy egy szenior embert veszünk fel egy jó pozíció, ami logikusan egy no-brainer, de a gyakorlatban mégsem ez működik.
1: Érdemes-e open to work-re állítani a LinkedIn-t, ha az ember keresgél?
2: Nyilván, nem tudom, nyilván ez az algoritmus befolyásolja. Mi a LinkedIn-t ugye a keresés egyik eszközének használjuk. Tehát nekem a LinkedIn egy eszköz, de nem értem, vagy mi nem azon élünk, tehát máshogy fogalmazok. Mi nem csak azokat a jelölteket hívjuk be, vagy főleg nem azokat a jelölteket hívjuk be, nem azért, mert open to work-re van, hanem mert mi azokat is keressük, akik most pozícióban vannak. Tehát az én keresési módszeremen nem változtat. Nyilvánvalóan algoritmus szempontjából, vagy azok, akik olyan embereket keresnek, például akik azonnal be tudnak állni, ezt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy felmondási idő 30, 90, sokszor akár 66 hónap is lehet ezekben a felső vezetői pozíciókban, hogyha időszűkében van valaki, akkor nyilvánvalóan az egy első preferencia, hogy az open to work-eket nézi. Tehát, hogy sok aspektusa van ennek, én azt gondolom, hogy a LinkedIn-t nagyon jól használni, mindent elérhetővé tenni, az egy, avval erősíted az esélyedet. Megoldja ez az álláskeresésedet? Feltétlenül szerintem nem.
1: És mi a helyzet, hogyha személyes márkaépítésbe gondolkozunk, kicsit ez az évadára is kikacsint, nem is kicsit, a szereplések, konferencia előadások, jelenlét, a itt-ott, ugye észrevehetőség, láthatóság témakörben, ez hoz, számít, nézik, vagy ez se az a tartalmi elem, amit te keresel a 80-20-ban?
2: Attól függ, hogy milyen pozícióról beszélünk. Én azt gondolom, és akkor megint egy lépést vissza, hogy az elhelyezéseknek a nagy, de ha keresel valakit, akkor az nagyobb előnnyel indult, aki, vagy nagyon előnnyel indul, akit valahonnan ismersz, vagy a kollégáid valahonnan ismernek, és egy pozitív referenciát adnak róla. Nyilvánvalóan, hogyha ezeket a networköket valaki jól használja, vagy tudatosan használja, és jól használja, és még olyan a karaktere is, hogy ezzel lehet tovább jól menni, ő előnyben van. De mondjuk egy PRS, egy régiós marketingvezető, akár egy gyárigazgatónak van platformja ezt használni. Egy pénzügyi vezető,
1: logisztikai
2: vezető.
1: Vezető,
2: az adott szakmai körökben nyilvánvalóan igen. De azért vannak, tehát hogy ez nem minden pozícióról mondható el, hogy megvan az esélye nagy networkbe menni, és akkor ez már egy tanács is ebben a viszonylatban, sokszor halljuk, hogy hát amikor ők dolgoznak, akkor nagyon benne vannak abban, amivel ők foglalkoznak, őnekik nincsen idejük saját márkát építeni, hogy akkor fordítsuk ezt így, de amikor annak a munkának valamilyen okból vége szakad, és általában nem ők szeretnék, hogy ez vége szakadjon, vagy bármi előfordulhat, akkor viszont van egy ilyen, hogy lehet, hogy egy picit több időt kellett volna fordítani, és most itt nem arról beszélek, hogy valaki akkor kiáll és videókat forgat magáról, hanem egész egyszerűen ápolja a meglévő szakmai networkjét. Tehát ez inkább egy tanács, hogy picit tudatosabban foglalkozni volt kollégákkal, leendő kollégákkal, szakmabeli, hát az influencert én még nem használnám itt, de olyanokkal, akiktől lehet tanulni, akikkel jó kapcsolatban lenni, és nyilvánvalóan onnantól az egy segítség, hogy az embert a saját értékein, de támogatni tudják.
1: Hát ennyi fért a krízisek és pofonokba. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hát azt hiszem, hogy itt a fejvadász elhelyezkedés jelölt találás témakörében még bőven-bőven lehetett volna lejjebb ásni. Most ennyire tudtunk ebben haladni, de azt gondolom, hogy még egy csomó érdekes kérdést kinyitottunk, úgyhogy adott esetben lehet, hogy újra előjön még ez a téma. Minden esetre most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor

0: Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrző szer létrehozását is tervezik. A tárcavezető szerint erre azért van szükség, mert az MNB korábbi felügyelő bizottsága tétlenül nézte a közpénzek kiáramlását a jegybanki alapítványokba. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásukkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. A szervezet felhívása szerint a hazai építőipari vállalatok jelentős segítséget nyújthatnak a feladat elvégzésében. Több vállalkozás már jelezte részvételi szándékát, felajánlva eszközállományát és kivitelezési szakértelmét. 4 sérült magyar állampolgárról kapott jelzést a külügyminisztérium Horvátországból, a helyi külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról. A tárca közösségi oldalán rögzített bejegyzés szerint folyamatosan nyomon követik az Omis térségében kialakult erdőtűzben érintett magyar állampolgárok helyzetét. A konzuli tájékoztatási és ügyeleti központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett. Sokan a tűz gyors terjedése miatt kénytelenek voltak elhagyni szálláshelyüket, illetve biztonságosabb területre kellett menekülniük. A tárca kiemelte, hogy a magyar állampolgárok biztonságban vannak. Többen Splitben, Makarszkában, Trogirban, illetve Omis biztonságos területein tartózkodnak, a hajnalban segítséget kérők jelentős része pedig már úton van Magyarország felé. A Zadárból a helyszínre érkezett 2 magyar rendőr továbbra is segíti a konzuli munkát. Az omisi befogadó központban összesen 45 magyar állampolgárt regisztráltak, Omis térségében pedig jelenleg nincsenek nyílt lángok, a tűzoltók és a bevetett Canadair repülőgépek az izzógócok felszámolásán dolgoznak, a horvát hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3%-os erősödés mellett 150.407 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött 4.928 forintra, az OTP 4%-os mínuszban 46.180 forinton áll. A Richter 1,1%-kal erősödött 12.940 forintig, a Magyar Telekom pedig 2.630 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 363 forintot és 4 fillért kérnek, egy amerikai dollár 314 forintba és 2 fillérbe kerül, egy svájci frankért 386 forintot és 67 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 32 fillér, a cseh koronáé 14 forint 98 fillér. Egy angol font 425 forintba és 2 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1%-kal, a madridi IBEX szintén 1%-kal erősödik, csak úgy, mint a párizsi CAC-on. A frankfurti DAX 9%-kal került feljebb, a milánói bőrze 1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 1,1%-os csökkenés mellett $81.21. A Brent jegyzési ára szintén 1,1%.

0: százalékos mínuszban, $86.96 áll hordonként. Egy uncia aranyért 3,1%-os erősödés mellett $4,434.40 kérnek a világpiacon. További híreink következnek. Útkarbantartás miatt több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos-Mizse térségében. A helyszínen burkolatjeleket festenek. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Ugyancsak az autópálya Röszke felé vezető oldalán Inárcstól Újhartyánig belső sávzárás van érvényben. Sövényvágás miatt a torlódás itt is meghaladta a 3 kilométert.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos idő, esőre nem kell számítani, a szél csak az északalföldön élénkülhet meg, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Új korszakot nyitott a Volkswagen az elektromos szérában, legújabb autója ugyanis egyben talán a márka a legkorszerűbbje kategóriában mindenképp. Az ID sorozat legújabb darabja az ID Cross, amely az ID Polóval ugyanarra az MEB Plus platformra épül. Ez annyira új megoldás, hogy szinte mindent felrúg, amit eddig tudtunk a VW villanyosokról. Az ID Crossban ugyanis már előre kerül a győri gyártású vadonatúj kissúlyú motor, amelyet most először teljesen egybeépítettek a Volkswagen első, immár saját fejlesztésű vezérlő elektronikájával. A hátsó dobfékeknek is búcsit intettek, amire szükség is volt, hiszen a kétféle akucsomaghoz 116, 135 és 211 lóerős motorerő társul. A hatótáv is kétféle, 316 és 436 km az akkuerőségétől függően. Az új VW villanyautó az elektromos világban parádésnak számító töltési jellemzőket ígér. Gyakorlatilag mindegy, mennyire van fogyóban az áram az autóban, minden tartományban közel ugyanannyival képes növelni az akku töltöttségét a rendszer, és ez bizony rövid idő. A habatortán, hogy az újdonságban beépítettek jó párat az ID család nagyobb testvérének felszereltségéből. Például a közlekedési lámpa felismerő asszisztenst, a 360 fokos kamerát, a távirányítós parkoló asszisztenst és az adaptív lengéscsillapítást. A kérdés már csak az, valóban az ID Cross lesz az az elektromos modell, amelyről az átütő Volkswagen sikerekre váró fanok már jó ide álmodoznak? Kérdezem Papp Zoltántól, a Volkswagen magyarországi márka igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz!
2: Rendszerváltás van. Manapság ez a divat, úgy látszik. Itt a Volkswagennél is rendszerváltás van a villamos fronton. Szakított egy hagyománnyal a Volkswagen, és most elkezdte az új stílusú, új típusú technológiájú autók építését, kezdve a ID Polóval, most a ID Cross-szal folytatva.
3: Abszolút így van, és ez egy korábbi megkezdett munkának az eredménye tulajdonképpen, hogy ezek az új modellek érkeznek, hiszen nem is olyan rég, talán egy-két hónapja vezettük be, tettük ki a konfigurátorba az ID Polót, egy elég agresszív belépőárral, amit minden ügyfél várt is, hiszen ez meg volt ígérve tulajdonképpen. De ugyanakkor nagyon fontos számunkra az, hogy az ID Cross is érkezik, és a következő napokban ki fog kerülni a konfigurátorba szintén. Nekünk egy nagyon-nagyon fontos két termékről van szó. Elsősorban azért, mert ha megnézem a elektromos autó piacot, akkor látható egy folyamatos növekedés, állandóan ugye új modellek, új versenytársak érkeznek, és egyébként, hogyha azokat a szegmenseket nézem, ahol nekünk jelen pillanatban volt modellünk, tehát mondjuk a ID3, ID4 szegmensben, ott kimondottan jól szerepelünk, ott közel 9%-os piaci részesedésünk van. Ugyanakkor az A0 szegmensben, tehát a póló szegmensben mondjuk így, ott jelen pillanatban nem volt, vagy még nincsen értékesíthető modellünk, és bizony azért nagyon komoly darabszámokat veszítettünk az elmúlt időszakban, és ez meglátszott az összteljesítményünkön is, ami így is azért 5% felett van, de hogy mondjuk úgy, hogy nem tudtunk teljes arzenállal csatába menni.
2: Na és tehát itt van az új autó, az ID Cross, vagy ID Cross. Ez önmagában egyébként egy nagyon elegáns, külsejű, de fiatalosra hangolt autó. 4,15 méter hosszú, tehát egy arasszal hosszabb, mint 4 méter. Ez egy golf osztályba tartozott, mondjuk két generáció ezelőtt gondolom, ez a méret. És ami nagyon érdekes, hogy 1,8 méter széles, tehát ez egy széles autó. Ebben a méretosztályban nem szokott egy 8-as szorzó lenni. A magassága 1,58, tehát ez egy alacsony autó. Tehát széles, alacsony és kicsit hosszú. Tehát jó a tömeg képe is.
3: Igen, és valószínűleg emiatt azért a menet dinamikája, vezethetősége is nagyon élvezhető lesz, főleg, hogyha mondjuk ezt hozzáveszem, hogy egy elektromos autó hogyan gyorsul, azért azt gondolom, hogy sokan ezért is fogják megvenni egyébként az autót, ez még hozzájárul egy 450 literes csomagtartó.
2: Ezt akartam mondani, 450 liter. Ebben a méretosztályban elképesztő szerintem.
3: Abszolút így van, és azt gondolom, hogy a pólóval együtt, az ID pólóval együtt a Cross egy nagyon erős ütőkártya lesz a mi kezünkben, hiszen az SUV kategória azért nem csak a belső égésűeknél, de láthatóan az elektromosoknál is egyre nagyobb teret hódít, úgyhogy nagyon-nagyon nagy elvárásaink vannak a két modellek.
2: De van egy Frunk, ki hogy ejti, szóval az első csomagtér, az pedig egy 25 literes. Nem túl nagy, de pont arra elegendő, hogy például a kábeleket elhelyezzük, és ne legyenek problémák, vagy egy női ridikül belefér kis utazótáska.
3: Igen, ha már mondhatnám, hogy nem lesz nagyon szükség a töltőkábelre, hogy akár 420 kilométeres hatótávolságot is tud az ID Cross, úgyhogy, de igen, ugye látható, voltam itt már nálad több alkalommal is, és mindig beszéltünk arról, hogy mennyit fejlődnek az elektromos autók az elmúlt években. És ugye korábban ugye azt kimondtam, hogy nem is autók voltak ezek, hanem inkább szoftverek, de most egyre inkább szerencsére azt gondolom, elindultunk az autók irányába. Olyan tekintetben, hogy most már elektromos autó, az valóban autó is, és úgy is lehet használni. És ezek a fejlődési pontok azért tetten érhetőek. Most már azért nem a szoftver a legfontosabb talán, hanem az, hogy minél gyorsabban tudjam tölteni, és tudjak tovább menni, és ugyanazt a komfortot élvezzem, mint egy belső égésű autó.
2: Hát akkor nézzük meg a küllemét az autónak, mert ez az első, amivel találkozik az ember az úton. Ha egy ilyen autót látnék, én bizisten messziről meg nem mondanám, hogy ez Volkswagen, mert hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom melyik a te szempontodból a jó megállapítás, szerintem nem nagyon hajaz az ID eddigi sorozat stílusára. Tehát egy kicsit eltér ettől. Sokkal nagyautósabb, elegánsabb, nagyfiús lett.
3: Hát annyit ígérhetek, hogy a következő ID modellek hasonlóak lesznek. Tehát, hogy ez egy
2: ez
3: új,
2: a váltás.
3: Ez a váltás, hogy ilyen lesz az új arculatunk.
2: Jól fog állni nekik.
3: Igen, és nyilván a Volkswagen azért mindig arról volt híres, hogy azért próbált olyan dizájn elvet használni, ami azért nem megosztó, hanem a legtöbb embernek egy elfogadható, nem megosztó formaterv, és azt gondolom, hogy az ID koncepcióban ez az ID Cross belék, ugye az ID pólóval elkezdődött átalakításba, és ugye a gyári kifejezés, ez a pure positive dizájnjelvnek az első képviselői tulajdonképpen ezek a modellek.
2: Pár mondatban mutasd be az autót kívülről. Mit emelnél ki?
3: Hát elsősorban az egyedi orrész, ami egy ilyen síkban simuló vonalakkal rendelkezik. A C-oszlop egy érdekes, mert ott a gyári szándék az volt, hogy valahogy tisztelegjenek a Golf és a Volkswagen busz a Bulli előtt is.
2: Nagyon hasonlít, igen, a megoldás.
3: A C-oszlopban ez látszódik ugye a lamellákkal például, de azért a megvilágított logó elől-hátul azért egy nagyon egyedi, karakteres, de ugyanakkor letisztult kialakítást vagy dizájnt mutat összességében.
2: Ha most felhívtad a figyelm, valóban golfos a C-oszlop, az egész hátsó traktus oldalnézetből teljesen golfos, egy ilyen C-betűt formázó, vagy kifli formázó, előre döntött C-oszlopról van szó, pontosan úgy néz ki, mint mindenkori golfnál.
3: Igen, és ugyanakkor meg a sárvédőket, hogyha megnézzük, vagy a kerékjáratokat, akkor az egy nagyon stabil, robosztus megjelenést sugároz. Ami egyébként azt gondolom, hogy tehát aki a Volkswagen iránt nyitott, összességében azért az nem csalódik ebben a formatervben, hiszen az egy megújult, de mégis azért a Volkswagen jegyeket magában foglalja ez a dizájn.
2: Hát, hogyha beülünk a kormány mögé, akkor is egy olyan kép fogad, amit viszont már ismerős az ID sorozatból. Ez nagyon emlékeztet rá.
3: Igen, ugye a legfontosabb, hogy gombok vannak.
2: Ezt így van.
3: Mindig, mostában mindig kihangsúlyozom, mert ez volt a legnagyobb kritika, amit megfogalmaztak a modelljeinkkel kapcsolatban. És talán a legmenőbb tulajdonsága ugye ez a retro műszerfal, ami azért szintén elérhető, ugye a pólóval kezdődött, de ugyanúgy elérhető lesz, és hát reméljük, hogy azért egy ilyen nagyon kellemes romantikus élmények, vagy emlékek jönnek elő, vagy egy olyan hangulatot sugároz, ami azért mostában nagyon nyitottak erre az emberek, és szerintem egy nagyon cool, vagy ilyen menő érzést ad majd a vezetésnek összességében.
2: Nekem ez a kép, itt kezembe fogok egyet, el kell árulnom a hallgatóknak, ez a kép azt csugalja számomra, hogy kiforrott lett ez a technika. Az ID sorozat ugye jelenleg a 7-esnél tart a számozásnál. Annyi év telt el, és annyi fejlesztési cikluson van túl a gyár, hogy végre letett az asztalra egy teljesen kiforrott belteret, műszerfallal együtt, és ez az.
3: Igen, ugye hát a gyári koncepció szerint ez egy ilyen lounge stílusú belső tér, magas minőségű anyagokkal, szövettel borított felületek, és a hangulatvilágítás is azért mind ad egy olyan kellemes, már-már ilyen otthonos utazási élményt, ami azért, ahogy említettem, korábban az elektromos autókban nem volt jelen, és azért ez így valóban hozzá tud adni ahhoz, hogy egy teljesen más világban érezze magát az, aki éppen vezeti.
2: Az ID sorozat megjelenésékor, talán emlékeznek a hallgatók, elég nagy hajtépés volt Wolfsburgban, ugyanis legyártottak, hogy 50 ezer autót, de ki kellett tenni őket a repülőterekre, amit kibéreltek, vagy a pusztába, és arra kellett várni, hogy végre a gyár elkészítse a régóta várt szoftverét ehhez a sorozathoz. Hát kellett egy fél évet várni rá. 10 000 ember dolgozott rajta éjjel-nappal, aztán kiforrott. Kérdés az, hogy ebben az autóban milyen a szoftver, mert látom, hogy az egész műszeregység az ID sorozatét hozza, de hát az utóbbi időben nagyon-nagyon felgyorsultak a fejlesztések, és nagyon-nagyon friss lett már a szoftveretek.
3: Igen, önkritikusan be kell mindig vallani ebben a témában, hogy voltak problémáink az indulásnál, és azt gondolom, hogy ennek meg is fizette az árát a Volkswagen, hiszen azért, hogy a tanulópénzt megfizettük ezért, de ugyanakkor az is látszik, hogy az elmúlt években exponenciálisan javultak ezek a problémáink, és igazából szinte mindenhol ezeket ki tudtuk javítani, és most már igazából az új modelleinknél nincsenek ilyen problémák. Sőt, ugye igazából itt arról beszélünk, hogy olyan technológiák, olyan opciók érhetőek el, mondjuk a kisebb modelleinknél, ami főleg felső kategóriás technológiák, tehát a közlekedési lámpa felismerő rendelkezik, ami hálózatban van kapcsolva, travel assist, vezetéstámogató rendszerek, tehát ezek mind-mind már elérhetőek ebben a modellben.
2: Kiszállunk is beparkol például.
3: Igen, hát ez talán a legpraktikusabb, mert azt gondolom, hogy aki vezet, főleg Budapesten vagy nagyvárosokban, biztos találkozott olyannal, hogy hát ide beférek ugyan ebbe a parkolóba, de kiszállni már nehezen tudok.
2: Igaz, hogy a mellettem lévő meg nem érdekel.
3: Hát igen, ezt általában a saját autónkon látjuk sokszor, de hogy itt meg azt tudjuk csinálni, hogy mi kiszállunk és az autót beparkolja mondjuk az applikáció a telefonunkon, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kis praktikus dolog.
2: És a futómű, amelyet ugye lehet elektronikusan állítani, az mit produkál?
3: Hát természetesen ugye ez megint csak az új, a MEPLUS alvásznak köszönhető, ugye ez is egy fejlesztés, ahol hát nyilván támogatja a vezetési funkciókat, összességében egy még élménydúsabb vezetést tud biztosítani, úgyhogy hiszen a kis autóban is a legjobb és a legmodernebb fejlesztéseket kell ajánlani.
2: Azt ne hallgassuk el, hallgatók elő, hogy azért az olcsítás is cél volt a Volkswagennél. Egy csomó dolgot azért is terveztek át, és azért jött ez a kis osztály is a villamos frontra, hogy olcsó autóhoz juttassák az embereket. Az olcsó autó egyik legfontosabb darabja viszont egy fantasztikus technikai csúcs eszköz, egy győri gyártású motor, Ezzel lehetett a költségeket jelentősen csökkenteni, mert a motorral egybeépítették az elektronikát, és egyetlen egységként tudják berakni az autóba is. Ez egy 74 kg-os súlyú motor, amiből napi 2000 készül Győrben. És rögtön az elektronika mellé a akkumulátor csatlakozóra építik rá az invertert, gyakorlatilag azonnali sebességgel képes beavatkozni szükség esetén. A másik különlegesség pedig az akkumulátor.
3: Hát igen, ez egyébként nekünk Magyarországon ez még nagyobb büszkeség, hogy egy Győrben készült motorral tudjuk árusítani ezt a modellt. Mindig irigykedtünk a házon belüli márkáinkra, akik ezt az előnyt már élvezték, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogy mi ezzel tudjuk értékesíteni ezt az autót. Hát számomra egyébként, ami még nagyon-nagyon jó, ugye nyilván az, hogy maga a teljesítmény azért azt gondolom, hogy elfogadható, hiszen 85, 99 és 155 kilovattos teljesítményekkel akár 427-420 kilométeres hatótával tudjuk ezt az autót értékesíteni. Nekem talán újabb praktikus megoldás, ugye, hogy azt akár már az autót is tudjuk úgy használni, mint egy töltő. Tehát, hogyha mondjuk az elektromos biciklinket szeretnénk tölteni vele, akkor ez az autóról is megtehető.
2: Ez egyik kollégánk az elektromos autókkal foglalkozó weblapnál kipróbálta a töltést is, és azt leírta nagyon szépen, hogy milyen különlegességgel állunk szembe. 10%-nál azt írja, 80 kW-ról indul a töltés, és egészen 46-47%-ig emelkedik. Ott érje el a 105 kW-os csúcsot, de 45%-tól nagyjából 73%-ig 100 kW felett képes energiát felvenni. Tehát gyakorlatilag mindegy, milyen a töltöttsége az akkumulátornak, minden egyes sávban nagyjából azonos teljesítményért képes magába szívni az áramot. Nincs nagyon ilyen a piacon, még tegyük hozzá. Általában begyorsul, aztán lelassul, a végén már alig ketyeg az óra, és az ember ott törül meg. Ez fantasztikus, ha így is működik valóságban.
3: Én azt gondolom, hogy így működik, különben nem tapasztalhatták volna ezt. Én azért kicsit laikusabb vagyok ebben a témában, és ugye nyilván mindig nagyon figyelek az ügyfél visszajelzésekre, vagy ügyfél kifogásokra. Ugye nyilván egy elektromos autó kapcsán mindig ugye a töltési idő, hányszor kell megállnom, mindig egy kritikus pont az ügyfeleknél. Az információink szerint egyébként 23 perc alatt tölti fel az akkumulátor 10%-ra, 80%-ra maga a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
2: Bocsánat, szabad vágok, de ez azért lényeges, mert minden márka általában veri a mellét, okkal, joggal, vagy éppen ok nélkül, és az a 25-28-30 perc nem annyi szokott lenni a valóságban, hiszen ahogy mondtam, az elején fölgyorsul, majd lelassul a töltés, és a végén egészen lassú lesz, és éppen ezért fut ki az időből. Hogyha ez, amit most én itt felolvastam egy kollégának a fizikai próbája, és ez valóban így néz ki majd a gyakorlatban, ez tényleg fogja hozni a 23 percet.
3: Hát akkor remélem, hogy nem fogják megcáfolni a kollégádat, és igazából van. Úgyhogy igen, azért nagyon sokszor, főleg itt az új versenytársakkal kapcsolatban mindig egy kicsit így a nyugati márkák, és a Volkswagen, és akár más márka is kicsit mindig egy lehúnyt szemmel járt, hogy bezzeg az új versenytársaknak milyen technológiái vannak.
2: Ott már 5 perces töltésnél tartanak papíron.
3: Papíron, igen. De hát én azt gondolom, hogy azért nem szabad elvitatni azt, hogy azért Európában is készülnek olyan autók, akár elektromos, akár belső égésűek, amik azért méltóak erre a versenyre, és nem szabad egyébként nekünk itt szégyellősködnünk, és azt gondolom, hogy ezekre az eredményekre vagy technológiákra pedig nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
2: Kétfajta akkumulátor csomaggal, kétfajta erősséggel és kétfajta kémiából készülő akkumulátort kapott az autó, és háromféle változatban lehet majd megvásárolni, ugye az erősségi fokozatot is jelent.
3: Igen, hát itt nyilván itt ugye az ID Polo-nál ugye a GTI volt a legerősebb, de én azt gondolom, hogy igazából a laikusoknak vagy az átlag vásárlóknak azért azok a teljesítmények, amik előbb mondtam, hogy a 85-99 és 150 km bőven elég, egyébként lefedi azt az igényt, amit mondjuk az ID Cross vevő valószínűleg keres majd a piacon.
2: Egy dolgot még nem említettünk, és ez nagyon lényeges, pláne egy kisebb méretű autónál, mert ez nem egy kis autó, azért tegyük hozzá, már egy arasszal több mint 4 méteres, tud vontatni, mégpedig 1200 kilós tömegű utánfutót. Hát mutas nekem ötöt mondjuk a piacon, amely ezt tudja ebben a méretosztályban.
3: Tudtam, nincs ilyen.
2: Egy sincs.
3: Igen. Úgyhogy ez is egy olyan, megint csak az elektromos autóknak azt kell tudniuk, mint egy belső égésűnek. Ez most már egy egyértelmű igény. Eddig ezt ebben a kategóriában senki nem tudta, vagy tudja jelen pillanatban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, és azért nagyon-nagyon sokan ugye vonóhoroggal rendelik az autót, még ha nem is vonta, de mondjuk biciklitartó egyebeknek azért
2: meg a parkolás segítő eszközként használják.
3: De hogy ebben is azt gondolom, hogy élen járunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert ilyen tulajdonképpen egy elhanyagolható, vagy akár a laikus nem is gondol rá, de egyre többen egyébként, akár még a belső égésűeknél is vonóhoroggal rendelik már az autókat. És egyébként, hogyha egy elektromos autó 1200 kg-ot tud azért vontatni, az egy nagyon-nagyon szép eredmény.
2: Lesznek felszereltségi szintek?
3: Természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik modellünknél, ugye a Trend lesz a belépő modell, ami egy az ID pólóhoz illeszkedő, nagyon agresszív árat fog majd magának tudni, és természetesen Life és Style verziókban ott már aztán lehet topzódni a különböző felszereltségekben, kivitelekben és opciókban, úgyhogy mindenki megtalálja magának majd, ami a legjobban neki való.
2: Németországi árat ismerek, nem mondhatjuk el nagyon konkrétan, de azt érzékeltetni lehet, hogy valóság szerint a Golf árában hozzá lehet jutni egy elektromos ID Crosshoz.
3: Ez most pontosan így van, de hogyha valaki látja az ID Polo belépő árát, ahhoz nagyon fog illeszkedni az ID Cross belépő ára is, úgyhogy nyilván szeretnénk, hogy minden jobban felszerelt autókat vegyenek, azt gondolom, hogy ez az ügyféligény is, és ezért ehhez a belépő árhoz igazodik majd a többi lépcső is, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának.
2: Ennyi tudást hogyan tudtok ajánlani a vásárlóknak, tehát hány autót tudnátok eladni ebből mondjuk az év hátra lévő 4 hónapjában, és mennyit tudnátok jövőre eladni, hogyha az emberek hallgatnának rátok?
3: Hát jövőre körülbelül olyan, azt kell mondjam, hogy 2-300 autóval tervezünk, hogy itt nagyon fontos, hogy ez csak az ID Cross, és úgy ott van az ID Polónk, ahol szintén hasonló darabszámokat tervezünk összességében. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy plusz darabszám lenne, tehát nem az ID 3-4-től venne el darabszámot, hanem ezek új ügyfelek lennének. És látva egyébként, én főleg mondjuk, ha mondjuk az ID Polót veszem alapul, itt a Renault 5 az, ami feelingben a legnagyobb versenytársunk, hiszen nagyon meglovogott ezt a retro hullámot, és egy nagyon jó autóról beszélünk. Látva az ő teljesítményüket, azt gondolom, hogy ez nem egy elrugaszkodott gondolat, úgyhogy idén igazából ID Crossból nem sokat, 20-30 darabot tervezünk, hiszen azért most, hogy kér az konfigurátorba, még az autóknak be is kell érniük, de jövőre teljes évvel számolunk.
2: És tegyük hozzá, hogy az első kerekes villanyautó Volkswagen-től. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatóját hallották.
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Újra összeül hétfőn az Alkotmánybíróság, hogy három további, a 17. alaptörvény módosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvény módosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönteni fog. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. Gyökeres változtatásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrző szerv létrehozását is tervezik. A tárcavezető szerint erre azért van szükség, mert az MNB korábbi felügyelőbizottsága tétlenül nézte a közpénzek kiáramlását a jegybanki alapítványokba. Négy magyar sérült állampolgárról kapott jelzést a külügyminisztérium Horvátországból, a helyi külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról. A tárca közösségi oldalán rögzített bejegyzés szerint folyamatosan nyomon követik az Omis térségében kialakult erdőtűzben érintett magyar állampolgárok helyzetét. A konzuli tájékoztatási és ügyeleti központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett. Sokan a tűz gyors terjedése miatt kénytelen voltak elhagyni szálláshelyüket, illetve biztonságosabb területre kellett menekülniük. A tárca kiemelte, hogy a magyar állampolgárok biztonságban vannak, többen Splitben, Makarskában, Trogirban, illetve Omis biztonságos területein tartózkodnak, a hajnalban segítséget kérők jelentős része pedig már úton van Magyarország felé. A Zadárból a helyszínre érkezett két magyar rendőr továbbra is segíti a konzuli munkát. Az omisi befogadó központban összesen 45 magyar állampolgárt regisztráltak, Omis térségében jelenleg már nincsenek nyílt lángok, a tűzoltók és a bevetett repülőgépek az izzógócok felszámolásán dolgoznak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3,1%-os erősödés mellett 150.520 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 10,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,4%-os erősödésben 4.938 forinton, az OTP 4%-kal került lejjebb 46.170 forintra, a Richter 1,3%-os pluszban 12.970 forinton áll, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 88 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 67 fillér, egy svájci frank 386 forint és 39 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 1/10, a milánói börze szintén 1/10%-os csökkenésben, a frankfurti DAX 8/10, Párizs, illetve a madridi IBEX 1/10%-os erősödésben áll. Néhány perccel nyitás után a tengeren túlon, New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 1%-kal csökken, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 2%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos idő, esőre nem kell számítani, a szél csak az Északalföldön élénkülhet meg. A hőmérséklet estig 30 és 33 fok között alakul, éjszaka 15 és 23 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha eddig csak jó néhány álmatlan éjszakát szereztek a kínai autógyártók az európai konkurenciának, a Geely E2 megérkezésével valóságos rémálom köszönt rájuk. Ez a kis autó ugyanis eddig mindent vitt szegmensében a nemzetközi piacon. A B-szegmensben tartozó villanyautóból ugye annyit eladtak az elmúlt hónapok alatt a kínaiak, mint még senki. Így érthetően hamar a világ legnagyobb darabszámban értékesített kis autójává vált. A hallatlan siker mögött persze gazdag tartalom van. A Geely E2 kétféle akkucsomaggal, négyféle felszereltségi szinttel választható a kereskedésekben. Egy azonban közös mindegyikben. 36 biztonsági és 24 aktív vezetéstámogató funkció segíti a vezetést, mindegy, hogy melyik modellt választjuk. Kis autóról lévén szó, a hatótávja még elfogadható. Akkucsomagtól függően ugyanis 252 vagy 345 km megtételére áll rendelkezésre áram, amelyet a gyár szerint akár 26 perc alatt is pótolhatunk egy nem túl izmos DC-töltő segítségével. A 4 méternél arasznyival hosszabb kocsi kategóriájában a legtágasabb belsővel büszkékedhet, és csomagterében is a messze a legjobbak között van. Nagy kérdés, mit kóstál ez a sokat tudó jármű, mert az első hírek szerint ezen a téren viszi be talán a legmélyebb ütést Európának. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezzük a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Hát ugye konkrét árat nem mondhatunk azért, a törvények ezt nem teszik lehetővé, de azért érzékeltessük már itt elsőként szögezzük le, hogy ez az autó azért nagyon oda teszi magát, aztán majd kibontjuk az igazság tartalmát.
3: Abszolút, gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az egyik legjobb áru kis autó lesz Magyarországon, úgy, hogy alapfelszereltségként is egy nagyon-nagyon gazdag felszereltséggel érkezik, és tulajdonképpen az elektromos autók között is egyetlen egy autó van, ami néhány ezer forinttal olcsóbb nálad, ez egy egyszegmense kisebb autó, tehát gyakorlatilag a legjobb áru kis autó lesz, és azt várjuk, hogy tulajdonképpen ahogyan a sztár IMA, a sláger nagycsaládi SUV-nk, ugye a szaksajtó, meg hát most már a vásárlók által is gyakorlatilag kategóriát átívelő a legjobb árértékarányú modellnek tartott modell a magyarországi piacon, vagy legalábbis ezek között van. Azt várjuk, hogy az E2 ugyanígy muzsikáljon idehaza, és hát minden esélyünk meg is van, hiszen ugye a világ legnépszerűbb kis autójáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy tavaly évben 465 ezer darab talált gazdára világszerte, ugye tavaly mutattuk be, és gyakorlatilag 40 másodpercenként vesz a világon valaki egy Geely E2-t, tehát elképesztő dinamikával hódítja meg a világpiacot, és ugye ez elérte természetesen Kínát, Dél-Amerikát, Afrikát, Európa tudópiacát, ugye most debütált, és pont a héten zajló Sziget Fesztiválon tartottuk az európai premierjét a modellnek, illetve jelentettük be, hogy egyébként a márka nagykövete modellnek pedig Dobó Kata lesz, és azt várjuk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja ez az autó tenni a tisztán elektromos autózást, tehát nagyon komoly zöldítést várunk ettől a modelltől a magyar piacon.
2: Tehát kimagasló technikai háttér és kategórián felüli helykínálat, mondjuk így foglalható össze röviden. Ha körbejárjuk az autót, melbevágó az a különbség, amit az ázsiai autótervezés és az európai hasonlóság között látunk. Ugyanis ez az autó messze nem kínainak tűnik, hanem egy igazi ízig-végig európai stílusú megjelenésű autó. Mondanék néhány márkát, amit én felfedezni vélek itt ott a karosszéria hajlításokban, mondhatnám, hogy Volkswagen, vagy éppen a Cooper egyes részei tűnnek föl. A lényeg az, hogy nagyon tetszetős, nagyon szép, elegáns modellről van szó. Ebben a méretosztályban nem nagyon van ellenfele.
3: Abszolút, ugye nagyon-nagyon szép a vonalvezetés az autónak, és el lehet mondani, hogy az E5-ösnek, a nagyméretű családi SUV-nak a vonásai köszönnek vissza belőle, csak még vidámabb, még mosolygósabb karakter van az autónak. A dizájnerek azt is mutatják a prezentációkban, hogy az autó front része, tehát ez a grill, ez tulajdonképpen egy ilyen mosolyt idéz, és hát nem csak a kiállásával, hanem gyakorlatilag a színeivel is egy igazi felvillanyozó jelenség lesz a magyar utakon, hiszen hogy elég mátran nyúlt bele a Giulia színekbe, tehát lesz belőle rózsaszín, zöld, tehát elég egészen vagány szereplő lesz az utcaképnek, azt gondolom. És ugye, amit említettél, a hatótávok tekintetében már a kisebb akkumulátorral is, ugye, ami ez a nagyon-nagyon kedvező áru modellünk a Pro felszereltségénél, ott is ugye gyakorlatilag már 250 km, 52 km-es a kombinált hatótáv, viszont ugye a nagyobb, tehát már a Max Plus és az Ultra felszereltségnél mint 345 km-es a hatótáv, a fogyasztás pedig 15,5 kW, ugye magasabb felszereltségnél, tehát nagyon kellemes az autónak a fogyasztása is, és említetted, gyakorlatilag egy 25-26 perc alatt tölthető 30-80%-ra, ugye a kisebb, tehát a belépő Pro felszereltségnél 60 kW-os, a nagynál pedig 80 kW-os maga a DC töltése az autónak, elképesztően gazdag felszereltség érkezik, alapvetően rögtön már a belépő felszereltségnél vegán bőrrel, rengeteg olyan funkció, amit általában legtöbb versenytárs márkánál, főleg, hogyha itt az európai vagy japán márkákról beszélünk, ott komoly pénzeket kezdeket fizetni, hogy még pluszban extraként.
2: Nagyon előre szaladtál, még a műszaki kérdésről terveztem, de hát mindegy, elmondtad a lényeget. Még ott tartottam, hogy kívülről hogy néz ki az autó. Mindenesetre kívülről egyáltalán nem elektromos autók ülelme van. Láthatóan az alukerekek sem az a típus, amely messziről látszik, hogy szinte mozgássérült autót rejt karosszéria, szóval ez egy nagyon elegáns és sportos kilenzetű autó, mondhatnám azt, hogy kicsit még nőies is. Kérdés persze, hogy ti kit célozzátok? Ki az igazi célpontja? Ennek.
3: Hát a feleségem azonnal beleszeretett, és egy rózsaszín váltatott kért, tehát nyilván azt gondolom, hogy a hölgyek között nagyon-nagyon népszerű lesz a modell, de nyilván színe válogatja, mert például egy ilyen bézs színben, még abszolút egy, vagy van még egy sötétebb kivitel, az abszolút egy pasis vagány kis autó is tud lenni. Tulajdonképpen az a célunk ez az autó, hogy egy ilyen statement legyen, tehát aki ezt az autót vezeti, az üzenje azt, hogy igen, én környezetudatosan gondolkodom, fontos számomra ugye az éremisszió.
2: Divatos vagyok,
3: vagány vagyok, tehát nagyon jó hangulata van az autónak, ugye gazdag felszereltség, és amit említettél, szerintem ugye az orr részben kialakított plusz 70 literes csomagtartót, az annak köszönhető, hogy egyébként hátsó kerék meghajtású az autó. Ennek köszönhető maga a vezetési élmény is egy kifejezetten szerethető módon vezethető autó. Tehát amellett, hogy egy elektromos autóról beszélünk, egy igazi szerethető.
2: Ráadásul ugye az európai konkurencia jó része most ért át az orrhajtásra ebben a szegmensben. Talán még a nagyobb szegmensben is előfordul most már. Nyilván sokkal bonyolultabb a hátsó kerékhajtás, mert sokkal jobban meg kell erősíteni a teljes futóművet egy balesetre felkészülve. Tehát egyszerűbb az első kerékhajtás, meg hát más is a vezetési stílus is, meg a figyelem is. De még itt a méreteknél, 4 méternél egy kicsivel több, 13 centivel hosszabb a kocsi. Tehát mondhatnám, hogy egy kis autó, de mégsem, hiszen még nemrégiben a Golf volt ilyen méretű. Egyébként hasonlóságban nagyon hasonlít ez a 6-os Golfra egy oldalnézetből az autó. Kérdés az, hogy a beltere hogyan idomul ez a hosszúsághoz?
3: Ugye gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy a kategóriában, a B-szegmensben a legnagyobb autó, hogyha itt a top 10 szereplővel összehasonlítjuk, akik eddig a top 10-ben voltak a piacon, hát minden tekintetben külsőben is a legnagyobb, de ez ugye annak köszönhetően, hogy a padlólemezbe került beépítés az akkumulátor, egy nagyon-nagyon jó
2: ilyen új eljárás élmény, már, ugye?
3: Így van, és ennek köszönhetően ugye hihetetlenül tágas, ugye ezt a rugalmasságot megadja az, hogy dedikáltan tisztán elektromos autónak lett fejlesztve, tehát nem egy plusz alternatíva, és ezért hihetetlenül tágas, több mint 30 különböző rekesz, tároló és egyéb dolog kapott helyet benne. Ezt egyébként a feleségem nagyon kedveli a Starénél, meg az E5-nél is, hogy középen, gyakorlatilag középkonzolnál is rögtön be tudja rakni a táskáját. Ami nekem nagyon tetszik az E2-ben, hogy a térképtartó a jobb egyben az ilyen fiókként húzható ki, tehát nagyon-nagyon praktikus, és nem az a...
2: Kinyitva van a térkép akkor gyakorlatilag.
3: Így van, tehát nem az van, hogy lehajlik, és akkor belemegy a lábunkba, és a többi, hanem nagyon-nagyon kényelmes, és opciósan rendelhető a hátsó ülés alatt is egy ilyen tároró rekesz kialakítás, úgyhogy aki, ugye nekem 2 kisfiam van, és hát ezzel az autóval járnak majd óvodába, bölcsibe, ugye a feleségemnek köszönhetően, és hát imádnak mindenféle dolgokat gyűjteni, rakodni, pakolni, tehát ők is nagyon-nagyon fogják szeretni, azt gondolom.
2: A vezetőnek nincs nehéz dolga, hiszen nagyon szépen be van rendezve a vezető előtti terület, ráadásul egy hatalmas méretű kijelzőt kapott az autó.
3: Így igaz, egy óriási érintőképernyős monitor van előttünk tulajdonképpen. Természetesen Apple CarPlay Android Auto csatlakozás adott az autóval. Ugye a Geely az egyik, vagy talán az egyetlen olyan autó, ugye azon kevés autógyártók egyike, akinek ugye saját mobiltelefon szolgáltatója, mobiltelefon gyártója is van ugye a vállalatcsoport tulajdonában, és ennek köszönhetően ez a Flyme autó rendszert kapta meg, egy nagyon-nagyon intelligens, nagyon jó felbontású, elképesztően gyors és jól csatlakozó infotainment rendszert kapott az autó, ami megint csak ennek a célcsoportnak, aki ezt a trendi, fiatal dizájnos autót szeret, ez általában nagyon nagyra értékeli ugye ezt a részét is, és hát ott van ugye az említett elképesztő mennyiségű több mint 30 aktív biztonsági rendszervezetés támogató technológia. Ugye a Geely jegyzi egyébként a világ legnagyobb autóipari biztonsági központját és a legfettebb központot is, és úgy alap DNS-e a márkának maga a biztonság, és az üzenet az, hogy demokratizálni szeretnénk a biztonságot, tehát minden modellünk esetében legyen szó itt az E2-ről, a Star-ről vagy az E5-ről, alapfelszereltségként érkeznek a, ugye a hétlégzsák, az összes vezetés támogató rendszer.
2: És valóban minden felszereltségi színnél azonos ez a kínálat?
3: Abszolút, tehát már a belépő pro felszereltségnél mindent megkapunk. Néhány kényelmi extra, illetve design extra az, amit még a magasabb felszereltségeknél kaphatunk, illetve ugye a bitón, tehát a kettős fényezés, vagy fekete tető, illetve ugye más színű maga a karosszér többi része, ezeket, illetve alufelni, ezek azok, amik ugye a magasabb felszereltségeknél belépnek.
2: De a tudás az autónak egy.
3: Abszolút, maga az alaptudás egyforma, és nyilván a nagyobb hatótáv az, ami még a magasabb felszereltségnek a sajátja. De itt az elektromos állítható ülésektől kezdve minden az már alapból érkezik a belépő modellnél is.
2: Hát de van itt, valahol azt olvasni, hogy 520 fokos kamerarendszer, amit nem értettem pontosan, 540 panoráma kép. Ez mit jelent, hogy 540 fokos panoráma?
3: Gyakorlatilag egy felső képet kapunk magára az autóról, tehát látjuk nem csak körbe, hanem fölülről, meg alánk is. Tehát, hogyha ha bármilyen szűkös helyre próbálnak beparkolni az autóval, akkor mindent látunk, tehát gyakorlatilag folyamatosan minden irányba látjuk azt, hogy véletlenül se sérüljön meg az autó.
2: Mondhatjuk, hogy ez egy négy lábon, négy keréken járó elektronikus központ.
3: Abszolút, és ugye amit én még kiemelnék itt az összes funkció mellett a biztonság kapcsán, hogy ugye most várjuk a minősítést, de minden szinten megfelel az Euro NCAP 5 csillagos minősítésének az autó, úgyhogy azt várjuk, hogy ezt a szeptemberben fogják kiadni, hogy természetesen minden egyéb modellünkhöz hasonlóan ő is 5 csillagos minősítést szerez majd, és gyakorlatilag a kategória egyik legbiztonságosabb, és a legfejlettebb, legtekebb autója is lesz egyben.
2: Említetted, hogy elől a Frank az 70 liternyi, egyébként ez a méret jóval nagyobb kategóriájú autókra jellemző. És ebben a kategóriában nagyon soknál nincs ilyen első csomagtér. A hátsó csomagtér az valamivel kisebb, mint mondjuk az ember számítaná, de így is 375 literes, és amit 1320 literre bővíthető.
3: Így van, és a 375 liter, hogyha megnézel egyébként a B-szegmest, akkor konkrétan a legnagyobb csomagtartó ebben a kategóriában, és ehhez jön hozzá még a plusz 70, ugye az orr rész csomagtartóval, tehát önmagában ugye 445 liternyi rakodóterünk van, akkor, hogyha nem döntöttünk le üléseket, ha megledöntöttük, akkor 300 liter, tehát konkrétan akár nem...
2: Másfél köbméternyi.
3: Mindannyiunk kedvenc bútoráruházából is tudjuk hazahozni az összes rendőrszekrényt, hogyha szeretnénk.
2: Nem véletlenül ilyen nagy tudású az autó, hiszen azt olvastam a gyári anyagban, hogy a lítium vasfoszfát akut telepet alkalmaz a cég. Az egy új eljárású rendszer, sokkal jobban lehet tölteni, kiegyensúlyozottabb a töltési karakterisztika, meg egy csomó dologban veri a régebbi, például árban a régebbieket.
3: Így igaz, ugye tudni kell a Geely-ről, hogy a vezetőfejlesztője nem csak a tiszta elektromos, hanem a plug-in hibrid, és imáron a hibrid hajtásnak is a világon, egy ilyen Guinness Recorder hibrid hajtással éppen néhány hónapja ott is az élre törtünk, de a tiszta elektromos, ahogy a Geely E2-ben is visszaköszön, az talán a legnagyobb előnyünk, és ugye ráadásul 6-szor szigorúbban tesztelünk bármilyen akkumulátort, mind az parákban bárki, és gyakorlatilag talán már láttál erről felvételt, amikor az E5-t, meg a Star-8-t mutattuk be először, hogy konkrétan fölgyújtják, lejtik, úthengerre átmennek, tehát lövik, mindent csinálnak, és ha mindennek megfelel, és nem gyulladt ki, és nem, tehát tovább működik az akkumulátor, sós vízben áztatják 72 órán, tehát egy tényleg elképesztő extrém teszteknek teszik ki, és hogyha ezeknek megfelel, akkor kerül csak sorozatgyártásba. Sőt, ugye ebben a biztonsági központban nekem volt alkalom megnézni ilyen Geely E2 töréstesztet is, ugye Kínában, Ningbo-ban, és brutális az, hogy mennyire szinte érintetlen marad az autónak a szerkezete. Ez is részben annak köszönhető, hogy ez az akkumulátor bekerült a karosszéria szerkezetbe, és az ad neki még egy plusz szilárdságot, és pluszban ugye alulról azt hiszem 7 lemez és különböző puferétek, amik védik ugye minden irányból, tehát még egy oldalütközésnél teli frontális ütközésnél ugyanúgy gyakorlatilag tökéletesen védve van az akkumulátor.
2: Kiemelten hívtad fel a figyelmet, hogy hátsó kerékhajtású autóról van szó, ami számos előnnyel jár. Sokkal egyenletesebb a gyorsulása, ugye a gumironcs élettartama is hosszabbá válik, nem kapar ki könnyen, sokkal élvezetesebb egyébként hatolja az embert az autó, és ami nagyon lényeges, hogy olyan ügyesen állított össze a hajtóművet a gyártó, hogy maga a fékezés is extrának tűnik. Ugyanis ebben a méretosztályban 36,8 méteres fékutat ír a gyár 100 kilométeres tempóról, ami kimagaslóan jó eredmény.
3: Abszolút, tehát kifejezetten ugye ez is megint a biztonságos, és egyébként élvezhető vezethetőség tökéletesen illusztrálja. Ami nekem még eszembe jutott, hogy mondtad, hogy tele van extra tech megoldásokkal, hogy megint csak nagyon fontos, megint csak apukaként, hogy ugye hátul is megosztható két irányba fordítható klíma áll rendelkezésre, mert ugye üti a hátsó utasokat, illetve elő-hátul ugye A és C típusú USB portjaink is vannak, tehát gyakorlatilag tudjuk tölteni az eszközeinket, vagy csatlakozni tudunk ugye magához az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon, és nagyon fontos, a hangvezérlés is, ugye 18 különböző területet fed le a hangvezérlés, és több mint 200 szót ismer, és gyakorlatilag a magyar nyelvű hangvezérlés az azt hiszem, hogy szeptember más, tehát mire az autó megérkezik, majd szeptemberben érkezik a kereskedésekbe, addigra megkapja over the air, ugye a magyar nyelvű hangvezérlést az autót, az ügyfelek, akik átveszik, azok már rögtön így kaphatják meg az autóikat.
2: Ugye említettük, hogy egy vashosszát akkumulátor csomaggal működik az autó, és a nagyon kedvező a töltési karakterisztikája, és az sem mindegy, hogy 30-ról 80%-os töltöttségi szintre 26 perc alatt sikerül föltölteni az akkumulátort. De, ami még nagyon fontos, hiszen itt az elsősorban városi és városközi kis autóról beszélünk, nagyon fontos a forduló kör. A forduló sugara az 4,95 század méter, tehát nincs 5 méteres a sugár. Az azt jelenti, hogy egy átlagos közúton képes majdhogy nem megfordulni az autó.
3: Abszolút, meg hát ugye akár sikátorokban, bárhol, ugye nagyon-nagyon könnyen parkolható. Egyébként ez jellemző a Starrére is, illetve az E5-re, hogy kategóriákban az egyik legjobb fordulókört produkálják, tehát nagyon élvezetes, meg könnyű. Tehát leveszi a parkolásnak a stressz faktor részét tulajdonképpen azzal, hogy e tekintetben is ilyen jól kezelhető a Geely E2.
2: Egy dolog nem volt számomra, szóval nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a gyári adatok szerint 60 és 80 kW-os töltővel lehet föltölteni az akkucsomagot. Ugye kétfajta méretosztályról beszélünk, a akkumulátor méretről. Miért csak ilyen kicsi a töltési sebesség?
3: Gyakorlatilag ahhoz, hogy a elképesztően jó árát tudjuk tartani az autónak, ahhoz ugye nincs szükség, vagy lehet fontos szempont azért maga az, hogy bizonyos területen viszont érdemes kompromisszumot kötnünk, de azt tapasztaljuk, hogy ennek az autónak a felhasználói, azok gyakorlatilag ugye rendszeresen a gyors töltéssel dolgoznak, és ugye városi autóról beszélünk, tehát klasszikus városra született autóról, ahol gyakorlatilag bemegyünk bárhova, és mondjuk meginni egy kávét, elintézni majd bevásárolni, stb., és az alatt szinte 100%-ra, tehát ez a, nem tett 20-26 perc ott a gyors töltése, ugye a belépő felszerelésén egyébként 60, a magasabb felszerelésén 80-as DC töltéssel pillanatok alatt megkapjuk a teljes hatótávunkat, meg nem is jellemző ezeknek az autóknak a használatakor az, hogy valaki ugye teljesen lemerítené, hiszen tényleg mi nyilván elmehetünk vele, tehát Bécsig is eljutunk az autóval, hogyha úgy van, ott már természetesen töltenünk kell, hogyha haza akarunk jönni, de hogy alapvetően nem is jellemző az, hogy valaki olyan óriási távokat tenne meg, hogy a magyar átlagos használat még ingázás esetén is 30-50 km per nap, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hétig nyugodtan elingázhatunk egy egyetlen töltéssel.
2: Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Geely E2 megérkezésével meg valóra vált az a 10 évvel ezelőtti Európai Uniós célkitűzés, hogy az elektromos autók azonos áron lehessen megvásárolni, mint egy benzinest.
3: Hiszen most így igaz, sőt.
2: Van egy Európa legkedveltebb kisautója, ez itt gyártják Európában, és ez a kis autó háromhengeres benzinmotorral kerül most ennyibe, mint a Geely E2. Csak elektromosan.
3: Így igaz, elektromosan, és tökéletesen elképesztően gazdag felszereltséggel.
2: Hányat fogtok eladni ebben az évben még a hátralévő 4 hónapban?
3: Megmondom, hogy elég ambiciózus terveink vannak, tehát mint több száz darab értékesítését várjuk még az év végéig, és azt gondoljuk, hogy abszolút forradalmasítja majd a B-szegmenst az autó.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Varga Zsombolt, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgató figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újra összeül hétfőn az Alkotmánybíróság, hogy három további, a 17. alaptörvény módosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvény módosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönteni fog. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásukkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. A szervezet felhívása szerint a hazai építőipari vállalatok jelentős segítséget nyújthatnak a feladatok elvégzésében. Több vállalkozás már jelezte részvételi szándékát, felajánlva eszközállományát és kivitelezési szakértelmét. Négy sérült magyar állampolgárról kapott jelzést a külügyminisztérium Horvátországból, a helyi külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról. A tárca közösségi oldalán rögzített bejegyzés szerint folyamatosan nyomon követik az Omis térségében kialakult erdőtűzben érintett magyar állampolgárok helyzetét. A konzuli tájékoztatási és ügyeleti központhoz 13 közvetlen megkeresés érkezett, sokan tűz gyors terjedése miatt kénytelenek voltak elhagyni szálláshelyüket, illetve biztonságosabb területre kellett menekülniük. A tárca kiemelte, hogy a magyar állampolgárok biztonságban vannak. Először lép be Magyarországra a Gyesev új Intercity motorvonata, amelyből 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron IC vonatokon áll majd forgalomba jövőre. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter írt Facebook oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a lengyel Stadler gyárban készült első darabok úton vannak a tesztpályára Romániában. Ha ott minden sikerül, még a magyar pályákon is számos teszt áll előttük, mire utasforgalomba állhatnak. A járműveket az Európai Beruházási Bank által biztosított hitelből veszi meg a Gyesev. Az olasz rendőrség visszaszerezte a tavasszal egy Parma megyei gyűjteményből ellopott Cézanne, Renoir és Matisse festményeket. A műalkotásokat még márciusban vitték el kevesebb, mint 3 perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót. A rendőrség további részletek közlése nélkül egyelőre csak annyit árult el az akcióról, hogy a festmények egy összetett sok részletre kiterjedő nyomozás eredményeként kerültek kézre. Az érintett magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai láthatók, mint Tiziano, Goya, Monet és Rubens.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4%-os erősödés mellett 150.666 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 11,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,5%-kal került feljebb 4.940 forintra, az OTP 2%-os csökkenéssel 46.770 forinton áll, a Richter 1%-kal került feljebb 12.930 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödik és 2.644 forintnál jár. A bitcoin árfolyama 1,2%-os csökkenésben 62.679 dolláron és 28 centen, az Ethereum 1867 dolláron és 84 centen forog. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 59 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 16 fillér, egy svájci frank 386 forint és 4 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a milánói bőrze szintén 1/10%-kal csökken, a frankfurti DAX 8/10%-kal erősödik, a párizsi CAC 40, illetve Milánó 1/10%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 1/10%-kal csökken,

0: az S&P 500-as és a NASDAQ kompozit mutatója 1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos idő, eső nélkül megélénkülő széllel, a hőmérséklet estig 30 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa. Itt van a stúdióban Siklós Bence, a PIK tanácsadója, és egy régi új kifejezéssel ismerkedünk, magyarázzuk, és ez a szingularitás. Szingularitás vita, és e kifejezés köré építhetjük föl a Fintech világának e pénteki adását, nem? Hol tartunk most, ebben a pontban, vagy előtte, utána, te hogy látod?
2: Hát igen, ez egy jó kérdés, de szerintem nem menjünk még ennyire előre.
1: Jó van, hát csak gondoltam, hogy fölcsigázom a hallgatókat, így péntek délután 40 fokban, de jó, akkor honnan induljunk, AI ügynökök?
2: Hát ugye az AI ügynököktől érdemes, és hát
1: akik elszabadultak, mint a hajóágyú.
2: AI-tól, igen, és már valaki rájuk szólhatna, hogy kicsit vegyenek vissza, mert itt az utóbbi időben eléggé elkanászottak. Most pont azon gondolkodtam még, amikor jöttem ide, hogy talán egy éve lehetett, hogy voltam egy adásban a stúdióban, és akkor még a chatbotokról, meg az LLM-ekről beszélgettünk, hogy miért nem tudnak új dolgokat kitalálni, meg hogy igazából csak valószínűségeket számítanak, meg statisztikai papagáik, minden. Aztán most egy évvel rá ott tartunk, hogy így kitörnek a tesztkörnyezetből.
1: Mint a laborból a vírusok, amúgy ez egy jó hasonlat volt,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, meghekkelnek más rendszereken. Igen, itt eléggé felpörögtek az események az elmúlt hetekben, napokban.
1: Igen, nincs uborka szezon 2026 nyarán, igen, e tekintetben
2: hát
1: sem.
2: Hát igen, itt az AI szektorban itt kb. Minden nap történik valami. De hát itt a lényeg az az, hogy tényleg az elmúlt pár hétben egymás több olyan erősítő incidens is napvilágot látott, amelyben AI ügynökök kiléptek a saját számukra létrehozott tesztkörnyezetből, és megtévesztő módon viselkedtek, vagy akár fel is törtek más rendszereket. És ugye ez már nem elméleti problémaként jelennek, hanem az volt az első dokumentált eset is. És itt ugye a közös jellemzőjük, hogy ezek már ilyen long horizon ügynökök, ami azt jelenti, hogy akár órákon vagy napokon keresztül is tudnak egy adott cél érdekében dolgozni. Itt ami fontos itt megjegyezni, hogy mi a különbség mondjuk egy chatbothoz képest. Ugye itt az AI ügynökök azok olyan AI rendszerek, amik nem csak válaszolnak, hanem egy önállóan egy adott feladatra képesek.
1: Ezek időzítve vannak?
2: Ezeket ugye beprogramozzák.
1: És túllépik az időkeretüket?
2: Adnak nekik egy célt, egy feladatot, és akkor ők ezen dolgoznak, böngésznek a neten, kódot írnak, fájlokat módosítanak, és döntenek ugye a következő lépésről. És nyilván, hogyha egy ilyen long horizon ügynökről van szó, akkor az akár, igen, az több órát is, vagy akár napot is tud dolgozni adott feladaton.
1: Hát elmolyol a sarokba, és aztán, amikor megcsinálja a feladatát, akkor túllép azon. Tulajdonképpen itt ez a probléma, ugye? Már igen, túllép, és elkezd ott is garázdálkodni, amire nem volt felhatalmazása, csak hogy fordítsd úgy,
2: igen,
1: hogy
2: igen, tehát, hogy itt a lényeg, ugye az incidens, ami történt, az még ugye július közepén az OpenAI-nak az elszigetelt teszkörnyezetébe futtatott két modellt, akik egy ismeretlen zero-day sérülékenységet kihasználtak. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan rendszerhibát találtak, biztonsághibát találtak a szoftverben, amit még a gyártó sem tudott, nem tudott róla, nem tudta javítani. Tehát nem is tudott róla, azért ugye nulla lapja volt a felkészülésre. És itt a lényeg az, hogy a tesztkörnyezet ugye az meg volt határozva, az OpenAI a teszt idejére szándékosan feloldotta ezeknek a modelleknek a korlátozását, úgymond, hogy megtudja, hogy mire képesek valójában. És akkor a modellek valójában ezt a szabadságot
1: átmásztak a falon.
2: Arra használták, hogy ugye ez egy fontos, hogy egy benchmarkot, egy tesztet kellett megcsinálniuk, és hogy ezt a tesztet jól meg tudják csinálni. Kimásztak a környezetből, a tesztkörnyezetből, ugye a homokozóból, úgymond sandbox, és meghekkelték a Hugging Face platformnak a rendszerét, mert ugye ott találtak olyan adatokat, amik szükségesek ahhoz, ahhoz, hogy meg tudják oldani ezt a benchmark tesztet. És ugye ez az utóbbi, ez már ugye nem volt
1: benne. Ez már nem volt feladat.
2: Ez már nem volt feladat, igen, úgyhogy itt kicsit túl lelkesek voltak.
1: Tehát itt már károkozás történik, ugye? Ezekben az esetekben.
2: Igen, a Hugging Face az később meg is erősítette a támadást, és aztán közölték, hogy kijavította a sérülékenységen. De hogy igen, itt amúgy fontos tanulság, hogy maga az AI az nem vétett a szabály ellen, hanem a célját maximalizálja, hogy elérje azt, amire őt, amit neki mondtak, hogy csináljon.
1: Tehát, hogyha 20 pogácsát kell süssön a homokpogácsát a homokozóban, és a homokozóban csak 10 pogácsányanyagon, akkor kimászik és hoz homokot.
2: Elmegy a Lidlbe, igen. Tehát, hogy itt a rendszernek, hogyha van része, akkor azt megtalálja és kihasználja, hogy elérje az adott célt. Igen, ez volt ugye júliusban, ugye az OpenAI egyik modelljével, viszont az ebből a Hugging Face ügyből induló belső vizsgálat során kiderült, hogy nem csak egy, hanem több ügynek.
1: Többen kóborolnak a homokozón kívül.
2: Igen, egyrészt nem csak az OpenAI esetében, hanem ugye az Anthropicnál is fényderültek ilyenekre, meg a Metára is. Ugye az OpenAI hangsúlyozta, hogy ez a több ügynöknek a kitörése, ez korlátozott volt, és ugye a belső infrastruktúrán belül maradtak. Tehát ugye van a sandbox homokozó.
1: Értem, a lakóparkból nem mentek ki.
2: Igen.
1: Oké, csak a homokozó.
2: Viszont ugye a Hugging Face-es esetnél ott meg világgá mentek. Ugye az Anthropicnál is kiderültek ilyen turpisságok, meg a Metánál is. És ugye itt a legfőbb probléma az, hogy fejlesztők gyorsabban hozzák létre ezeket a rendszereket, mint ahogy azokat javítani lehetne, azokat a problémákat,
1: amikre... Vagy a kontrollt
2: kiépíteni. És itt, ahogy a Marci is szokott ezzel a rabló-pandúr páros párhuzammal élni, itt ugye ebben a párharcban a védekező oldal, tehát így strukturálisan hátrányban van a támadóhoz képest, mivel az AI hamarabb megtalálja a biztonsági hibákat, mint ahogy javítani lehetne, úgyhogy itt kezd így feldőlni ez az egyensúly, amire kéne problémát találni, mert ugye az Anthropicnál meg a Metánál is találtak ilyen eseteket. Az Anthropicnál például volt egy olyan incidens, hogy az egyik ügynök egy rossz indulatú kódot próbált bejuttatni egy nyílt forráskódú projektbe, és ez hamis online identitást hozott létre, és nyomást próbált gyakorolni a projektnek a rendszergazdájára, a fejlesztőire, és az volt a szerencse, hogy a fejlesztő az levágta a sztorit, és tudta, hogy egy AI-jal beszélt, és akkor nem engedett a nyomásnak, úgyhogy nem keletkezett kár, de hogy futtattak az AI Security Institute, ez egy brit kiberbiztonsági intézet, futtatott egy tesztet, ahol 7 különböző modellt 122-szer néztek meg, és akkor itt 19 esetben mutattak ki furcsa, szokatlan, nem normális viselkedést az AI ügynökök szempontjából, és akkor ebből 17 ugye az Anthropichoz kapcsolódott, 2 meg az OpenAI-hoz. De hogy ezek mindig külső ösztönzésre, vagy utasításra történtek ezek a furcsaságok, nem önállóan maguktól kezdtek el megtéveszteni embereket az ügynökök. És ami még aggasztó probléma, az az, hogy kis trend, hogy ezek a modellek a Know Your Customer, vagyis az ügyfél azonosítási folyamatok ellenőrzési folyamatoknak a teljesítésében. Ennek a sikeressége 5%-ról 60%-ra nőtt 2023-ról 25-re, tehát 2 év alatt. Az, hogy olyan identitást tudjon megalkotni, ami átmegy ezeken a ügyfél ellenőrzési folyamatokon.
1: Hát mint a nagymamás csalók, igen, csak itt egy picit. És akkor jön még az Astra?
2: Hát igen, és ez meg ugye egy friss hír, hogyha lehet ilyet mondani, ugye ezt pár napja olvastam, azt hiszem hétfőn, hogy az OpenAI bejelentett, hogy ideiglenesen leállítja ennek az Astra nevű új modelljének a belső fejlesztéseit. Hát
1: nyomnak egy csatúféket, mert most azt látják, hogy túl nőtt rajtuk a teremtményük.
2: Eddig is ugye az volt, hogy a cégek azok önmaguk vallották be, hogy akkor ez megtörtént az incidens, és akkor ők működtek együtt, de amúgy, ha meg ezt nem tették volna meg, akkor lehet, hogy erről nem is tudnánk. De mindegy, ez csak egy zárójel. De hogy igen, itt ennek az volt az oka az Astra leállítása, hogy a cég saját tesztjei szerint a kiberbiztonsági képességei már elérték azt a kritikus szintet, hogy már nem tudták egyértelműen kizárni azt, hogy a modell speciális biztonsági intézkedéseket igénylő képességekkel rendelkezik. És úgy mit értünk ez alatt a kritikus szint alatt? Tehát, hogy önállóan képes már felderíteni ilyen Zero Day nevű sérülékenységeket, amiket ugye említettem korábban, és ezekre egy stratégiát kialakítva megtámadni, akár olyan cégek esetében is, amik fejlett védelmi rendszerekkel rendelkeznek. És ugye ez volt az első olyan eset az OpenAI-nál, hogy egy modellre a legmagasabb ilyen védelmi szintet kértek.
1: Így riasztást adtak ki. Pont az atomerőműveknél pont ugyanaz történik valami, aztán vagy megtudod, vagy nem tudod, megtudod, most már megtudjuk egyébként, de ez valami hihetetlen izgalmas. És akkor így jutunk el az én általam a műsorra ilyen felkínált szingularitás vitához, ugye?
2: Hát igen, ugye ez azért is érdekes, mert ezekben a hetekben, napokban, amikor ezek történtek, akkor Sam Altman, ugye az OpenAI-nak a vezérigazgatója bement egy podcastbe, és akkor ott nagy mellénnyel kijelentette, hogy most már a szingularitásban vagyunk, és hogy ez mi is pontosan, csak hogy értsük, ez egy olyan elméleti pont, ahol a mesterséges intelligencia már nem csak eléri, hanem meg is haladja az emberi intelligenciát, és onnantól önmagát
1: fejlesztve. A kiszámíthatatlanság pillanata, hogy mi történik.
2: Olyan gyorsan kezdi fejleszti magát, amire az embernek már nincsen belátható kontrollja. Tehát ugye egy, mint hogyha egy szakadék szélén állnánk, és ugye nem látunk túl a peremére, ugye ez a teljes...
1: És lépünk egyet előre. Igen. De erre miért volt büszke ez a jó Altman ember?
2: Hát ő úgy véli azt, hogy az AI 2030-ra ugye felülmúlja az emberi intelligenciát, a munkafolyamatoknak a 30-40%-át tudjuk majd automatizálni, és ez teljes hatékonyságnövelés miatt meg mindenkinek nagyon jó lesz. Ugyanakkor vannak ennek ellenzői is, ennek a szemléletnek, meg ugyanúgy támogatói is. Például ugye a DeepMind vezérigazgatója is úgy gondolja, hogy az AI akár százszor nagyobb hatása lehet az életünkre, mint az ipari forradalomnak volt, viszont az Nvidia vezérigazgatója, ugye Jensen Huang, szerinte még a szingularitásról beszélni az még eléggé spekuláció, még nincsen itt szerinte az ideje.
1: Csak én azért nem értem most, hogy a szingularitás ebben, az én számomra ebben a pillanatban kiszámíthatatlan, nincs már kontroll, tehát már ugye matekból, fizikából ismerjük, hogy innen már nem tudod meghatározni, behatárolni, megjósolni. Tehát ennek most örülni vagy nem örülni, én értem, hogy egyfelől örülünk annak, hogy ez a képződmény ez elindult, és most már határa csillagoség, meg azon is túl, senkinek fogalma nincs, hogy ez hány százalékban fogja az embert leváltani, meg hatékonyságot növelni. Csak én azt nem értem, hogy úgy kéne tudni örülni, hogyha a kontroll is ott lenne mögötte.
2: Hát igen, ugye most nem tudom, hogy az OpenAI hogy gondolta, hogy még időben közbelépett az Astránál, hogy akkor most belső vizsgálattal kontrollokat építenek, vagy ez már
1: tehát később. Örülünk, hogy büszkék vagyunk, hogy még mindig el tudtuk kapni a homokozóból, ugye?
2: Igen, de hát ugye sokan bírálták ugye az OpenAI-t abból a szempontból is, hogy már ugye a Hugging Face incidens után le kellett volna állítani az Astra fejlesztését, és ugye megkezdeni ezeket a vizsgálatokat, meg az összes többi protokollt. Ez a Hugging Face incidens, ez még július közepén volt, azt hiszem, ami AI ütemben az egy örökké valóságnak számít, és ugye az OpenAI meg most csak a napokban kezdte az Astrának ugye a belső vizsgálatát elkezdeni. Úgyhogy nehéz kérdés.
1: Hát én most majdnem azt mondtam, ez pont amikor a majmok kapnak, a ember majmok kapnak lambókat, meg Ferrarikat, aztán az első kanyar után összetörik őket. Tehát én most pont ezt érzem, de hát elnézést
2: hát minden tulajdonostól. Inkább egy gépfegyvert, és akkor...
1: Hát most mindegy, jó, halál. Nézzük ezt még, ez a fintekek számára akkor mit jelent, mert mégiscsak egy fintek műsor, és nem autós műsor, meg homokozós.
2: Igen, de én sem vagyok egy kiberbiztonsági szakember, meg AI fejlesztő, de hogy így fintek pénzügyi szempontból is megnézzük, így általában alapelv, hogy minél nagyobb egy adott műveletnek a pénzügyi vagy compliance tétje szempontból, ugye annál kevésbé szabad teljesen autonóm ügynökre bízni az adott feladatot. És ugye gyakorlatban ez egyfajta fokozatosságot jelent. Tehát ugye kicsi a téd, akkor az ügynök annál nagyobb autonómiával cselekedhet. Igen, és minél nagyobb, akkor magas tétnél a viszont kötelező emberi jóváhagyást, az úgynevezett human in the loop bevezetni, és minden szinten kell egy azonnali, hát egy ilyen leállítási képességet berakni, ez a kill switch, igen, ez a gyilkológom, piros gomb, és ugye teljes körülön visszakereshető, visszanaplózhatónak kell lenni az egész folyamatnak. Ugye a bankok, meg a fintech cég, ugye most kezdik ugye éles környezetben is bevezetni az agentic AI-t, az AI ügynököket, ugye a fizetési, a treasury, meg a fraud rendszereikbe, pont ugyanazt, amik ugye most kiszöktek ugye a laborból. Hát a másik dolog, ami érdekes, hogy a pénzügyi szektornak már van egy ilyen több évtizedes kiforrott kerete a modellek validálására, tehát hogy minden modellt validálni kell, dokumentálni, rendszeresen visszamérni. Az agentik ebből a szempontból kilóg a sorból, mert hogy nem egy statikus kiszámítható pontszámot ad, hanem ugye önállóan cselekszik, dönt, menet közben változtat, és akkor kérdés, hogy egy ilyen rendszert, aminek az outputja az nem determinisztikus, nem statikus, arra rá lehet húzni egy ilyen klasszikus modellvalidációs rendszer.
1: Tehát így együtt futott a fintech meg az AI.
2: Igen, vagy egy teljesen új paradigmát kell erre.
1: És most lehet, hogy egy picit el kell engedni, és vissza kell. Az egyiknek nem tudnak párhuzamosan futni a fejlődést.
2: Hát igen, ugye az AI az ugye exponenciálisan fejlődik. Igen. Még ugye a fintechek ugye nyilván használnak AI-t, de ugye...
1: Nekik a fégét is kell nyomni a másik lábukra, igen, mert ugye, mégis pénzről van szó.
2: Őket azért jobban kötik a szabályok valamilyen szinten, de hát ugye a legkézzel fogható fenyegetés az ugye az ügyfélazonosítás, amit említettem korábban, meg a pénzmosás elleni és a csaláskezelés területén jelentkezik. Ugye 2023-ról 25-re 5-ről 60%-ra nőtt annak a sikeressége, hogy a KYC ellenőrzéseken át tud sikeresen menni az AI. Úgyhogy, hogyha egy ügynök képes ilyen hamis identitást létrehozni és manipulálni az embereket, akkor itt az alapvető bizalmat rengeti meg.
1: Hová vezet ebben. Ez? Szigeten voltál?
2: Nem, még nem.
1: De mit szólsz? BNPL-en lehet fizetni. Idén ezt olvastad?
2: Igen, azt olvastam.
1: De kár, hogy nem tudtuk a BNPL műsor. Nagyon kíváncsi vagyok, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ha már annyit beszéltünk, ugye edukációról, meg sok mindenről.
2: Hogy... Lehet, hogy akkor majd írok a Sziget szervezőknek, hogy egy interjú keretében.
1: Nézzük meg a BNPL, hogy működik egyébként a hollandusoknál, meg az angoloknál. Meg hogy melyik náció veszi leginkább figyelembe. Oké, akkor kitörés a homokozóból, ugye, az AI ügynökök és a szingularitás vita. Nagyon szépen köszönöm. Siklós Bence, PIK. Jövő héten találkozunk.
2: Köszönöm.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón azt is elmondta, hogy a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatát tervezik. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó forrásokkal kapcsolatban pedig hozzátette, egyetlen eurócentről sem mondanak le, mind a 10 milliárd eurót haza szeretnék hozni. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztésre áll, ezt is Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelentette be. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki, a lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a csepeli diákváros beruházást is, a program részleteit az év végéig dolgozzák ki. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásukkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. A szervezet szerint a hazai építőipari vállalatok jelentős segítséget nyújthatnak a feladatok elvégzéséhez. Várhatóan még ma elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsőjeztése Paksnál a Dunai vízszint emelése érdekében, ezt már Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Megsemmisítette a közösségi hálózatok használatának 15 év alattiak számára előírt általános tilalmát a francia alkotmánytanács. A testület szerint az eredeti jogszabály aránytalan sérelmet okoz a fiatalok szólásszabadsággal kapcsolatos jogaiban. A bírák úgy vélték, hogy a parlament által júliusban elfogadott törvény első cikke, amely a közösségi média használatának veszélyeitől kívánja megvédeni a kiskorúakat, olyan sérelmet okoz, amely nem megfelelő, nem szükséges és nem arányos.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 150.424 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11,9 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,7%-kal erősödik, 4.950 forintnál jár, az OTP 4%-kal került lejjebb 46.180 forintra, a Richter 6%-os pluszban 12.880 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.636 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 59 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 4 fillér, egy svájci frank 385 forint és 89 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2%-kal csökken, a frankfurti DAX 6%, Párizs, Milánó és Madrid egyaránt 1%-kal erősödik. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 1%, az S&P 500-as 2%, a Nasdaq Composite 3%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos idő, eső nélkül megélénkülő széllel, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a CPI létesítmény gazdálkodás igazgatójával, Győri Gyulával folytatjuk a napot és a műsort. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Energiaellátás, energiahatékonysági intézkedések, egy szokatlan, és most már azt kell mondani, hogy egy gyakrabban előforduló helyzetre kellett reagálni önöknek is, a CPI-nak is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bevásárlóközpontokban, a retail parkokban, vagy az irodaházakban milyen energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és ezeknek milyen eredménye van, mert most már azért hetekkel az események után lehet mérleget is vonni. Honnan induljunk? Talán induljunk a bevásárlóközpontokba, az nagyon sokakat érint.
2: Ugye mire kell reagálnunk? Ugye beszűkült a villamosenergia rendszer mozgástere, volt egy kormányzati felhívás az önmérsékletre, azt tudni kell, hogy nekünk van energiakereskedő cégünk is, ezért történt direkt megkeresés is, hogy működjünk együtt a országos villamosenergia hálózatnak abban az időablakban, az este 5-től este 10-ig lévő időablakban egy csökkentés, hogy egy önkéntes csökkentéssel. Ezt nyilván mi azonnal összeültünk és lereagáltuk. Azt kell, hogy mondom, 24 órán belül sikerült reagálnunk ezekre a kérésekre. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Úgyhogy három nagy csoportra osztanám. Elsősorban ugye a legnagyobb energiafelhasználásunk az a hőmérséklet tartás és a légkezelés, a levegőbefúvás az irodaházokba, bevásárlóközpontokba. Itt kellett egy komfort csökkenés irányába elindultunk, egy 26-28 fok, illetve még a fölé is mentünk. Második lépésünk a maga az időzítés, hogy este 5 után, este 10-ig az energiaintenzitásunkat, azokat csökkentjük, a teljesítményünket le tudjuk csökkenteni. A harmadik részünk az, hogy minden olyan világítás, vagy minden olyan működő berendezés, reklámvilágítás, díszkivilágítás, mindent lecsökkentettünk, ami a biztonsági szintünket nem veszélyeztette. Hát ugye, hogy ezt hogy értük el? A bérlőket azonnal értesítettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy 95%-ban mindenki nagyon támogatta ezeket a lépéseket, sőt, valaki még sokkal többet is vállalt, mint amit mi elvártunk volna, és ezért ugye egy irodaháznál, egy bevásárlóközpontnál is, de az irodaháznál mindenképp, a bevásárlóközpontnál azért egy kicsit ez nem biztos, hogy teljesen így néz ki, hogy mi megteszünk mindent, az üzemeltetők, de az épületet közösen használjuk, közös a felhasználásunk, és csak ezt együtt, közös erővel tudjuk minőségre csökkenteni, és az összefogás az megtörtént.
1: Önöknél mindig nagyon fontos, a CPI-nál mindig nagyon fontos a bérlőkkel való együtt gondolkodás, ugye ezt szokták mondani. De itt azért komfortról van szó, világításról, kvázi luxusról, hogy most hány fok legyen, 25, 23 vagy 20, tehát ez egy kényelmi dolog is, itt mindenkinek áldozni kellett valamit, mert valahol voltam egy bevásárló központban, ott például ilyen kellemes félhomály uralkodott, ez nem az önöké volt, teljesen mindegy. De ott is ugye a biztonság nagyon fontos, hogy a húsos pultba lásson a hentes, ne vágja le kezét, de ugyanakkor csökkentsünk is valamennyit. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon érzékeny ez az állapot, ez a helyzet, és csak együttműködve lehet ezeket az eredményeket hozni nyilván.
2: Így van, és azt kell, hogy mondjam, az utóbbi 15 évben ez nagyon sokat változott a bérlők hozzáállása. Nyilván nagyon sok kommunikáció folyik arról, hogy mi folyik a világban, illetve mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy mennyire változik a föld klímája. Ezelőtt 25 évvel én még azt tanultam, hogy a vizek országa vagyunk, sőt, még ez benne is volt a fejemben, és most meg ugye pont emiatt kellett egy nagyon erős intézkedéscsomagot létrehoznunk, mivel a nagyon alacsony a folyóink vízállása, ugye a Paks emiatt az 1/8-ára vissza kellett a teljesítményét csökkenteni, és ezért nagyon az egész országnak össze kellett fogni. Azt mondjuk nagyon segített, hogy volt egy nagyon erős országos felhívás, volt egy erős irány, ami alól senki nem akart kilépni, inkább majdnem egy kis versenyt is láttam, hogy ki, hogy tud ez mellébe állni, és ez nagyon, nagyon jó minőségűvé tette a mi intézkedésünket. Ami működött, az ugye, amit mondtam most, hogy volt egy országos felhívás, a másik, hogy egyébként a szakmánk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a üzemeltetés hagyományosan azt gondolja magáról, hogy technikáról van szó, valójában meg annyira a párbeszédről. És itt is lehetett látni, hogy az összefogás épület akkor működik jó, ha a bérlő nem elszenvedője a rendszernek, hanem a használója, és hogy ezt ő is közös erővel itt előre tudtuk vinni. És ahogy mondtam, 15 éve valamelyik nap mondtam az egyik kollégámnak, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor egy mélygarázsba egy hölgy oda jött hozzám, hogy Győri úr, ő fázik, és egyszerűen nem tudtam neki elmondani, kvázi bikinivel állt szembe. Bikinivel volt ott télen, januárban a lift előtérbe, és egy nagyon hosszú kedves levelet kellett neki írnom, hogy abban az előtérben amúgy sem fűtünk, és 17 fok volt ott, és hogy mi azt gondoljuk, hogy egy mélygarázsban ez már a minimum komfortszintet eléri.
1: Hát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon törékeny együttműködés, és nagyon diplomatikusnak kell, és nagyon tudatosnak lenni, szóval nem csak lekapcsolok, meg leoltok, hanem nagyon tudatosan kellett megtervezni. Láttam, hogy az automata ajtókat Z-üzemmódba állították, a légfüggönyök felét leállították, a légkezelőket leállították 5 órakor. Tehát ez egy komplett stratégia, hogy mit, hol lehet leoltani, a melegvizet hol lehet kikapcsolni, a világítást a parkolóházba. Fölül le lehet kapcsolni, mert ott úgyis bevilágít valamennyi kinti fény.
2: Este 5 órától a szellőztetés, a hűtés 90%-át le tudtuk kapcsolni a portfóliumba az együttműködés eredményeként. Ez egy nagyon nagy lépés, és nem csak annak a lehetőség, hogy ezt megtettük, hogyha ebből tovább lépünk, hogy nagyon sok olyan dolgot tanultunk, hogy egy krízishelyzet nem csak azt idézi elő, hogy egy cégnek a működőképessége milyen, hanem azt is, hogy tudunk ebből tovább lépni, mit tudunk ebből kiszedni, és mit tudunk ebből tanulni.
1: Meg hogy mennyire operatív a cég. És ugye az is fontos, hogy most már látszanak a számok, mennyit sikerült így megfogni, megtakarítani közösen, együtt a kollégákkal, emberekkel, bérlőkkel, látogatókkal. És nyilván ezt egyébként kommunikálni is kell mondjuk a bérlők felé, hogy lássák ezt az eredményt, hogy hát ezt együtt értük el. Lehet, hogy egy picit kisebb volt a komfort, de egyébként meg ennyit tudtunk visszaadni az országnak.
2: Eljutottunk együtt egy ilyen közös útra. Mi az energiaintenzitásunkat 20%-kal csökkentettük egy olyan időszakban, hogy ami már amúgy is egy ilyen este 5 után egy picit elkezdjük visszavenni a terhelést az irodaházainkba. Ez a 20% 2 megawattnyi teljesítmény, ez egy hatalmas, és ezt számokkal tudjuk alá támasztani. Van egy energetikai csapatunk, van egy FM csapatunk, van egy PM és egy AM csapatunk, és ez most nagyon összedolgozott a bérlői kommunikáció és a műszak. Tényleg 24 órán belül az összes beállítást meg tudtuk tenni a házakon, kivé volt, ahol szabadságolások voltak, de az is egy 95%-ba elindultunk, és ez egy nagyon nagy teljesítmény, és ami fontos, hogy nagyon sok olyan beállítást tudtunk most tesztelni, mert ugye ez egy szélsőséges állapot, amit idáig talán nem ismertünk megtenni, mert azt mondjuk, hogy hogy nincs kitesztelve, ezért nem biztos, hogy be tudjuk állítani. És a jövőben lehet, hogy nagyon sok beállítás még maradhat is, mert lehet, hogy nincs is rá szükség, vagy illetve lehet egy jövőbeni közös kommunikáció, hogy ezért tudunk többet tenni a kibocsátásunkért, a normális fogyasztásunkért, vagy éppen nem az, hogy kikapcsolok, hanem azt az energiamennyiséget komfortba valahova át fogom tudni tenni, ott, ahol nagyobb szerepe van. Ennyit én még ilyen off programozás nem végeztem, ennyi kikapcsoláson még nem gondolkoztunk soha, de úgy látszik, hogy mindennek eljön az ideje, és ez egy nagyon jó állapot volt, illetve abban is előre tudtunk menni, hogyha ez tovább tart ez a helyzet, akkor ezt hogy tudjuk fenntartani, azon is elkezdődött egy gondolkozás, és hogyha ez esetleg még egy tovább romlik a villamosenergia ellátás, az ellátás biztonság esetleg egy olyan szintre kerül, ahol már a irodaházainknak a biztonsága sérül, erre is azonnal egy csapat felállt, és erre is különböző lépéseket fogalmaztunk meg, meg hát ilyenkor a másik dolog az, hogy magunkkal is foglalkozni kell, de el kell azon is gondolkozni, hogy esetleg egy ekkora cég, mint mi, hogy tud másoknak segíteni. Ezekre is történtek ilyen gondolkozások, de hál' Istennek azért a rapodás az megállt, illetve ez a önkéntes fogyasztás csökkentés is sikeres már nem elvárás, de mi attól függetlenül ezt a bérlőkkel közösen még mai napig fenntartjuk, és úgy néz ki, hogy augusztusban ez, vagyis augusztus 20-ai hétig még biztos, hogy maradni fog, nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy visszaállnának egy másmilyen módba. Azért egy cégeket nagyon nehéz egyik pillanatra a másik pillanatra átállítani működésre, de ebben nagyon partnerek, és ez egy nagyon-nagyon pozitív megélés számunkra.
1: Jó, hát ez egy óriási szám, most délután 5 és este 10 óra között átlagosan 20%-kal fogták vissza a villamos energiafogyasztás a Szipjelhengeri ingatlan portfóliójának a tagjainál, és ez a 2 megawatt, ez meg nagyon sok, ez egy szemmel látható mennyiség. És azért mondtam azt, hogy fontos az talán, hogy ezt vissza kommunikálni valamilyen módon a bérlők felé, meg a kollégák felé, hogy ezt a sikert önök együtt érték el.
2: Ez biztos, hogy ebből elindulunk és megyünk előre, hogy mindenkinek vissza tudjuk adni. Biztos, hogy mi számokba is le tudnánk bontani szinte bérlőnként, hogy ki mennyire járult ehhez hozzá, illetve a munkatársak, akik ebben nagyon sokat dolgoztak, ez egy nagyon, nagyon fontos. Illetve az egész országnak ebbe az irányba való működése volt egy lüktetés, ami segítette ezt az egész munkát. Ez egy pozitív megélése volt. Én nagyon örültem az állapotnak, mert hogy ugye krízis helyzetben tanul az ember, én egyből úgy néztem erre a dologra, hogy itt van egy újabb lehetőség, hogy tanulunk valamit. Ha visszagondolunk a ukrajna-orosz háborúra, visszagondolunk a szoros körüli feszültségekre, igazából az országunk, vagy az ellátás, biztonságunk mindig egy picit javult, mert azt mondjuk, hogy diverzek leszünk. Még egyszer van valamilyen külső helyzet, amit meg szeretnénk oldani, és ezért sokkal jobban felkészül az ország, sokkal jobban felkészül Európa olyan helyzetekre, ami most is van, és ezáltal sokkal védettebbek leszünk. Viszont azt nem kell elfelejteni, hogy ez a szélsőséges időjárás, ez pont a komfortunk miatt van, és az életmódunk elősegíti ezt az állapotot, úgyhogy erre biztos, hogy kell majd valami megoldást találnunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Energiahatékonysági intézkedések a CPI Hungary-nél. Győri Gyulával beszélgettem, aki a CPI Hungary létesítménygazdálkodási igazgatója. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
2: Én köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig.

0: vételét ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra múlt 2 perccel. Jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Idén októberben az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának működési szerződése lejár. A korábbi 11 évre a Szél Lászlóhoz és Mészáros Lőrinchez köthető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek adta volna az autópálya működtetését 149 milliárd forintért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
3: A kormány arról döntött, hogy több körben versenyző ajánlatot kér be mind a korábbi konceszortól, mind a Magyar Közúttól arra, hogy milyen módon képesek ezt üzemeltetni. Erről jelenleg is zajlanak ilyen árajánlatkérések. Azt tudom mondani, hogy már ehhez képest is legalább 10%-os további árcsökkenést elértünk. Tehát, hogyha a magyar állam elkezd kemény megrendelőként föllépni, és nem azon gondolkodik, hogy hogyan tud előnyben részesíteni bizonyos építőipari szereplőket, hanem úgy jár el, hogy magyar állam, akkor még az egyébként a Mészároshoz képest harmad akkora árból is lehet árengedményt elérni. Ezen dolgozunk jelenleg is. Annak, hogy ennek mi lesz a végeredménye, ezt most azért nem előlegezném meg, mert éppen abban a helyzetben vagyunk, hogy versenyeztetjük ezeket a szereplőket.
2: 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón azt is elmondta, hogy felülvizsgálják a teljes autópálya koncessziót, illetve az Európai Unió helyreállítási alapjából származó forrásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, egyetlen eurócentről sem mondanak le. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll. Ez szintén Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is, a program részleteit december 31-éig dolgozzák ki, ugyanis súlyos kollégiumi férőhely hiány van az országban. Újra összeül hétfőn az Alkotmánybíróság, hogy három további a 17. alaptörvény módosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvény módosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönteni fog. Az integritás jog, a hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs a testület napirendjén. Az Alkotmánybíróság még június 30-ai hatállyal megsemmisítette a 2020-as klímatörvény 2030-ről előírt kibocsátás csökkentési célját, és ambiciózusabb szabályozás megalkotására kötelezte az országgyűlést. Egy új jogszabályban a civil szervezetek és a velük dolgozó jogászok 2040-re és 50-re is meghatároznák a törvényben lefektetett klíma célokat. Súlyog Katalint, az ELTE állam és jogtudományi karának tanárát hallják.
4: Az új klímatörvénytől azt reméljük, hogy a kibocsátás csökkentési pályára egy átlátható, hihető, számok érhető és adatokon alapuló pályaidat fog számunkra kirajzolni, amiben van egy 2040-es és 2030-as

0: időközi cél is, amelynek lesz felelőse, és lesz hozzá megfelelő pénzeszköz is rendelve, hogy az adott szektoroknak a karbonsemlegességi átállását milyen eszközökből fogja az állam is elősegíteni.
1: Az asszály miatt sem kukoricából, sem napraforgóból nem lesz elegendő termés idehaza, külföldről kell majd pótolni a hiányt. A Trend FM által megkérdezett agrárszakértőt, Simon Attillát hallják.
2: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a gabonáknál, az őszületésűeknél 30-40% kiesés van, a napraforgóból egy 40-50% kiesés, de a kukoricából szinte 90% kiesés van. Amit tudtak, felsilóztak a gazdák, is kevés takarmány van, tehát a takarmánypótlásra besilóztak a kukoricát, de jellemzően kevés van, kevés termés, mert kiégett, a csövek nem tudtak megszemesedni, úgyhogy teljes mértékben katasztrófa a kukoricaágazatban.
1: Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrző szerv létrehozását is tervezik. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arra kéri tagszervezeteit, hogy szakmai tudásukkal és kapacitásaikkal vegyenek részt a paksi atomerőmű hűtővízellátást biztosító beruházásokban. A munkálatok célja a Duna vízállásának stabilizálása és az erőmű folyamatos működés biztonságának fenntartása. Egyébként várhatóan még ma elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál, a Duna vízszintjének emelése érdekében, ezt már Magyar Péter miniszterelnök jelentette a Facebook oldalán. A Fidesz nem vesz részt a kormányfő által holnapra összehívott paksi egyeztetésen. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint Paksot nem lehet kampánycélokra használni, és a Fidesz álláspontja alapján a tájékoztatás megfelelő fóruma az országgyűlés. Magyar Péter még délelőtt jelentette be, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatokról kívánja tájékoztatni a parlamenti pártok vezetőit Pakson. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, ezt a fővárosi vízművek közölte. A cég szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott ivóvíz minőségét. Megsemmisítette a közösségi hálózatok használatának 15 év alattiak számára előírt általános tilalmát a francia alkotmánytanács. A testület szerint az eredeti jogszabály aránytalan sérelmet okoz a fiatalok szólásszabadsággal kapcsolatos jogaiban. A bírák úgy vélték, hogy a parlament által júliusban elfogadott törvény első cikke, amely a közösségi média használatának veszélyeitől kívánja megvédeni a kiskorúakat, olyan sérelmet okoz, amely nem megfelelő, nem szükséges és nem is arányos. Alkalmi sífutópályát létesítettek délelőtt a prágai Károly hídon egy amatőr síverseny népszerűsítése érdekében. A mintegy 20 méter hosszú és 2 méter széles pályához több mint 3,5 tonna havat szállítottak a helyszínre, 4 prágai nyáron is üzemelő jégcsarnokból. A rendezők a hótakarót folyamatosan frissítették, mivel a délelőtti órákban a hőmérséklet a reggeli 24 fokról 30 fokra emelkedett. Egy több mint 2000 éves folyómedret és 6 római kori utat tártak fel régészek a szlovéniai Koper közelében egy új bekötő út építését megelőző ásatásokon. A kutatásokból az is kiderült, hogy a ma szárazfölddel körülvett Szermindomb az őskorban sziget volt.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 150.553 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 19,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,9%-kal erősödött 4.960 forintra, az OTP 6%-kal csökkent 46.050 forintig. A Richter 1,6%-os pluszban 13.000 forinton zárt, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnált. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 78 fillérbe kerül jelenleg. Egy amerikai dollárért 313 forintot és 25 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 3 fillért kérnek. Nyugat-Európában vegyes a kép, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 1,1%-kal csökken, csak úgy, mint a madridi IBEX, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a milánói börze 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Kissé pessimista a hangulat New Yorkban a Wall Street-en, a Dow Jones 1,1, az S&P 500-as szintén 1,1, a Nasdaq kompozit 3,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal erősödött, $81.62-re, a Brent jegyzési ára hordonként $87.89-en áll. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett $4,440 és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 61 euróba és 40 euró centbe kerül.
3: Időjárás jelentés.
1: Estig folytatódik a napos idő, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, a szél csak néhol élénkül meg, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl majd a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Nyári ismétlő adásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsdei X-Trend kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a Prémium kategória.
2: Vendégünk a stúdióban Jutasi Zoltán, Navigator Investments igazgatóságának elnöke. Köszöntelek!
3: Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Nemrégiben március 31-én prezentáltátok a frissített stratégiát, melyek az elkövetkező évek legfontosabb célkitűzései?
3: Az elmúlt 3-4 évben, mivel sikeresen teljesítettük azokat a célkitűzéseket, amiket saját magunk és a menedzsmentünk elé kitűztünk, úgy gondoltuk, hogy tovább lépünk, és az ipari holdingnak nevezett struktúrából, ami azt jelenti, hogy generációváltással foglalkozó, jól működő ipari termelővállalatokat vásárolunk föl és működtetünk, tovább lépünk, és egy technológiai vállattá fejlesztjük a Navigátort. Azért, mert azt gondoljuk, hogy a világ olyan mértékben változik, és olyan jellegű kihívások állnak ma az európai vállalatok előtt, hogyha ebben mi megfelelő erőforrásokkal, megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezünk, akkor egy olyan megoldást tudunk mind magunknak, mind pedig az ügyfeleinknek kínálni, amire azt hiszem, hogy egyre nagyobb igény van. És hát a technológia is úgy változik, hogy ehhez minden rendelkezéssel. Mi teljesen reálisnak gondoljuk azt, hogy 2028-ra el tudunk jutni 12 milliárd forintos árbevételig. Ugye ez majd növekedésnek látszik, de hogyha összevetjük azzal, amit évekkel ezelőtt kommunikáltunk, akkor ilyen 1-2 milliárdos árbevételű cég voltunk, és az idei évben, ahogy azt már publikáltuk is, nagyon komoly és reális esély van arra, hogy a 7-8 milliárdos árbevételi szintet elérjük. Úgyhogy innen már nem is tűnik olyan távolinak az a 12 milliárdos árbevétel. És hát ehhez kapcsolódik egy olyan feladat, hogy az elmúlt években elsősorban tényleg arra koncentráltunk, hogy rendelkezésre álljanak azok a szakágok, amivel egy komoly integráns szolgáltatási portfóliót tudunk nyújtani, és hogy elérjük ezeket az árbevételi és piaci pozícióbeli állapotokat. A következő időszak másik nagyon fontos eleme lesz az, hogy hatékonyság javításán keresztül mindezt egyre eredményesebben tegyük. Ugye én is, mint főrészvényes abban vagyok érdekelt, hogy ez a társaság mind piaci kapitalizációban, ugye a tőkepiaci megítélésben javuljon, erősödjön, minél többet érjen az a részvény, amit én magam is és a többi részvényem társam birtokol, mind pedig az eredményen keresztül akár olyan osztalékokat tudjunk fizetni, ami a részvényeseknek a megtérülését szolgálja.
2: A korábbi stratégiátok 2026 végéig szólt. Hogyan értékeled ennek a teljesítését, és azon kívül, hogy technológiai holdingá válik a Navigator Investments, miben változott még a Navigator nézőpontja?
3: Azt tűztük ki magunk elé célul, hogy minden évben egy-két olyan vállalatot vásároljunk föl, ami illeszkedik a mi működési modellünkbe. 5 ilyen társaságot vásároltunk föl. Ezeknek az integrációjának a különböző szakterületein sikeresen végrehajtottuk a belső működéseinek az átalakítását. Hogyha abból indulok ki, hogy minden mellett ráadásul egy olyan gazdasági környezetben, olyan inflációs környezetben kellett dolgozni, hogy a béreket jelentősen meg kellett nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban emelni, hogyha az energiaárakból indulok ki, hogyha az alapanyagáraknak a növekedéséből indulok ki, az, hogy sikerült ezeket a tranzakciókat lebonyolítanunk, nagyon komoly piaci pozícióink vannak az ügyfeleinknél, akkor talán, ha lehet ezt mondani, még túl is teljesítettük a vállásunkat, mert mi egy viszonylag nyugodt, normális környezetet terveztük a stratégiánkat, és egy ilyen viharos időben is sikerült a hajónkat a megfelelő kikötőbe kormányozni, hogyha lehet ezt mondani. Úgyhogy ha százalékot kéne mellé rendelnem, ezt a stratégiába is beletettük, akkor talán azt mondanám, hogy 90%-osra értékelem a Navigator csoport teljesítményét, mint főrészvényes, úgyhogy le a kalappal a kollégáink és a menedzsment munkája előtt. Igen, gondolat erre, hogy miért vagyunk talán zártagna egy picit optimistábbak. A változás kezelésének a képessége miatt, ami jellemzi a menedzsmentünket és az igazgatóságunkat. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb erősségünk, hogy képesek vagyunk arra, hogy értékeljük a helyzetet, na már megint változott valami, megint reagálni kell valamire, és nagyon gyorsan kidolgozzuk azokat a válaszlépéseket, amik aztán megoldást jelenthetnek ezekre a kihívásokra. És szerintem ez az, amiben az európai, különösen magyar vállalkozásoknak erősödni kell. Most nem olyan világot élünk, ahol azt lehet mondani, hogy majd kibekkeljük a következő egy-két évet, van most egy kicsit recessziós időszak, mindig volt lejtmenet, majd lesz jobb. Én azt gondolom, hogy aki azt várja, hogy majd lesz jobb, az nagyon nagy bajban lesz. Szerintem most más lesz, és ehhez alkalmazkodni kell, ehhez változni kell, ehhez változtatni kell, mind a belső folyamatokon, mind a piaci megközelítésen.
2: Az új stratégiában a vállalatfelvásárlások mellett, ugye 2-3 felvásárlást terveztek, az organikus növekedés is kiemelt szerepet kap. 20% körüli organikus növekedésre számítotok a következő években. Ezt mire alapozzátok, illetve tudnál-e pár példát említeni, amelyek megalapozzák ezeket a várakozásokat?
3: Valóban évi 20%-os organikus növekedéssel számolunk, és ez elsőre a mostani gazdasági helyzetben talán optimistának tűhet, de hogyha ezt felbontjuk részleteire, hogy mire alapozzuk ezt, akkor azt gondolom, hogy sokkal világosabbá válik, hogy miért is gondoljuk ezt a reális növekedésnek. Én azt hiszem, hogy most arra összeállt egy olyan értéklánc, ami kellő alapot ad ahhoz, hogy ne csak az akvizíciókon keresztül növekedjünk, hanem azokat az erőforrásokat kihasználva, amik rendelkezésünk rának, azokat közvetlenül az ügyfeleinknél, egy erősebb kereskedelempolitikával, közvetlen ügyfél kapcsolatokkal, olyan technológiai megoldásokkal, amikkel ma már rendelkezünk, ezekkel bízhatunk abban, hogy egy növekvő megrendeléseink lesznek, mint ahogy ezt tapasztaljuk egyébként az elmúlt egy-két évben is, tehát hogyha az egyes tagvállalatainkat nézzük, külön-külön mindegyiknél tapasztalható az, hogy az ügyfeleknek az elégedettsége, a bizalma továbbra is megvan az irányunkba, és egyre nagyobb volumenű munkákat bíznak ránk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ezt tovább visszük, akkor talán joggal számíthatunk arra, hogy egyre több munkánk lesz. A másik, ami az alapja ennek a talán egy kicsit a mai világban optimista megközelítésnek, az az, hogy teljesen más üzletpolitikát folytatunk, mint egy átlag közép-kelet-európai vállalkozás. Az akvizíciókon keresztül ma már aktív ügyfélszám az 250-300 ügyfél van a kapcsolatrendszerünkben, akikkel napi szinten együtt dolgozunk. Az elmúlt 5-6 évben a különböző iparágokban lévő üzletágaink azok több mint 600 ügyfelet szolgáltak ki, tehát nagyon nagy a merítés, amivel tudunk dolgozni. Itt a kereskedelemben szokták mondani, hogy van a vadászat, a hunting sales, meg a farming, amikor a meglévő ügyfélportfóliót kell gondozni. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy a meglévő ügyfélportfóliónkra kellő figyelmet fordítunk, ez már önmagában elég alapot ad arra, hogy egyre több megbízásunk, egyre több munkánk legyen. Másrészt pedig olyan technológiai fejlesztéseket, és itt nem nagy beruházásra kell gondolni, hanem belső munkafolyamatokban, az AI használatával, a digitalizációval, a munkafolyamatoknak a leegyszerűsítésével és minél nagyobb hozzáadott érték előállításával olyan változtatásokat eszközöltünk már most is, meg terveink vannak az idei évre és jövőre is, hogy ezek együttesen adják azt, hogy hatékonyabban működünk, kisebb működési költséggel, egyre több ügyfelet szolgálunk ki, vagyis egyre hatékonyabb erőforrás felhasználással több értéket tudunk előállítani. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy mivel 20 iparágba szállítunk, piac van, mindig van olyan ügyfél csoport, akitől komoly növekedési számokat várhatunk. Természetesen vannak olyan iparágak is, meg vannak olyan ügyfelek is, akiknél látjuk, hogy visszaesés van, de ennek a kiegyensúlyozott kereskedelmi politikának pont az az előnye, hogy hiába van visszaesés egyik-másik szegmensben, biztos, hogy van olyan másik terület, ahol meg nagyon komoly növekedéssel tudunk dolgozni vagy számolni. Ezek a szinergiák nagyon sok megtakarítási lehetőséget adnak.
2: A stratégia publikálásával egyidejűleg befektetői klubot is tartottatok, amit a Bét honlapja mellett számos más platformon is hirdettetek. Egyrészt mi volt a célja ennek a befektetői klubnak, hiszen az Xtend kategóriában viszonylag ritka, hogy egy hasonló eseményt szervez egy cég, illetve számíthatnak-e rá az érdeklődők, hogy lesz folytatása ennek a befektetői klubesnek?
3: Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a kategóriától függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy éppen egy adott társaság Xtend Standardben vagy Premium kategóriában van, hogyha kimegy a piacra és egy komolyabb részvényesi körrel rendelkezik, hogyha olyan magán és intézményi befektetői vannak, mint akár nekünk is, akkor az lényeges, hogy tájékoztassuk őket. Nem ez volt az első, mostantól már így befektetői klubnak fogjuk hívni, ugye mi azért korábban is megtettük azt, hogy szerveztünk olyan eseményeket, ahol tájékoztattuk a tulajdonostársainkat, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, mire számíthatnak, hogyha navigátor részvénybe fektetnek, vagy akár navigátor részvényük van. Ez volt az elsődleges oka, a másik pedig az, hogy ugye 2026-ig hirdettük meg az előző stratégiai időszakunkat, nyakig benne vagyunk 2026-ban, és ahogy azt elmondtam, úgy ítéltük meg, hogy sikerült elérni javarészt azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő időszaki stratégiánkat is kellő hitelességgel tudtuk megosztani a befektetőinkkel, és kifejezetten azért tartottuk most ezt a befektetői klubot, hogy legyen egy olyan fórum, ahol nem csak publikáljuk ezt a stratégiát és módot adunk arra, hogy elolvassák ezt a befektetők, hanem azért ezt szóban is elmondjuk. Nagyon fontos a kommunikáció, tényleg meg kell velük osztani, hogy mit gondolunk, teljesen más ezt élőben hallani, mint csak átolvasni vagy átfutni, és nem titkoltan azzal a céllal is, hogy ha vannak kérdéseik, vagy valamilyen olyan rész van, amiket pontosabban szeretnének megérteni, akkor lehetőséget adjunk nekik arra, hogy erről beszélgessünk. Magán a rendezvényen egyébként jó pár kollégánk részt vett mindenféle szakterületről, pontosan azért, hogyha különféle kérdések merülnek föl, vagy valakit mélyebben érdekel az egyik másik része ennek az egész stratégiának, akkor tényleg kellő hitelességgel tudjunk válaszolni. Plusz azt én nagyon fontosnak tartom, hogy lássák a befektetőink, hogy ez nem egy egyszemélyes vállalkozás, hanem egy nagyon komoly csapat áll mögöttem, akikkel nap mint nap végrehajtjuk azokat a feladatokat, amik előttünk állnak.
2: A befektetői klubon megosztottad a közelmúltbeli kínai utad legfontosabb tapasztalatait is. Itt hogy látod, hogy hol áll Kína és Európa egymáshoz képest, és hogyan, milyen módokon tud versenyezni egy európai vállalat, akár a navigátor kínai versennyel?
3: Az a munkamorál, az a technológiai fejlettség, amivel Kína ma már rendelkezik, az messze-messze van attól, mint amit átlag európai erről gondol. Tehát ezt komolyan kell venni, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kihívás minden európai cégnek. Amit mi stratégiát összeraktunk, az viszont pont arról szól, hogy megoldást kínáljunk az ügyfelénk számára, meg saját magunknak is arra, hogy minden mellett Európa is versenyképesebb tudjon lenni, plusz azt is figyelembe kell venni, hogy ugye mi ettől még a legtöbb esetben Európában versenyzünk, mert abban a szakmában, amiben mi bent vagyunk, egy egyedi és kisszériás gyártásban, kutatásfejlesztésben, abban ugye pont arra törekszünk, és egy olyan értékláncot raktunk össze, ahol minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk itt helyben előállítani, mert ezzel tudunk versenyképesek lenni, mondjuk például az ázsiai megoldásokkal szemben, és én azt hiszem, hogy ez lehet erre a kihívásra a megoldás. Tömegtermelésben, egyszerűbb megoldásokban, olyan rendszerekben, ahol hosszabb szállítási határidővel is lehet valamit az ügyfelek rendelkezésre bocsájtani, és kisebb hozzáadott értékű alkatrészekről, egységről beszélünk, ott azt hiszem, hogy kár is belemenni ebbe a meccsbe, mert nem lehet. Ott, ahol egyedi, unikális, kiszériás megoldásokban, nagyobb hozzáadott értékben gondolkodunk, összetettebb berendezésekben, nagyon fontos, hogy szervíz és jellegű szolgáltatási tevékenység párosuljon a megoldáshoz, amit az európai vállalatok kínálnak. Ebben én azt hiszem, hogy van mit keresni az európai vállalatoknak, így nekünk is, úgyhogy mi is úgy alakítjuk a stratégiánkat, hogy tényleg minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk az ügyfeleink számára kínálni. Ezért van az egyébként, hogy a következő időszaki akvizícióink azok arról szólnak, hogy az alkatrészgyártás, a szerelvénygyártás mellé erősítsük a készülék gyártásunkat, a berendezés megoldásszállítási képességünket, és azt, hogy az automatizációba, robotikába és az ehhez kapcsolódó különféle AI-os és egyéb megoldásokba ott legyünk, mint megoldásszállítót. És persze keressük az együttműködéseket is, tehát abból sem szeretnék titkot csinálni, hogy mi is kooperálunk, egyeztetünk ázsiai partnerekkel, akik részben valamilyen formában tudnak nekünk is megoldásokat nyújtani, és ezeket felhasználva, beépítve a mi rendszereinkbe hatékonyabban, jobban tudunk dolgozni. Tehát emellett nem szabad elmenni, mert azt hiszem, hogy ez így egységként képes arra, hogy egy versenyképes vállalat működjön az európai piacon. Azt is látni kell, hogy van, ahol Ázsia nem tud versenyezni. Az ellátásbiztonság az egy nagyon komoly kihívás, és azért nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki abból indul ki, hogy mint ahogy most is a fuvarköltségek, ahogy vizsgáljuk, az elmúlt hetekben megduplázottak, tehát van olyan tétel, amit mondjuk eddig 2000 euróért lehetett behozni Európába, és most már 4000 eurós ajánlatokat kapnak az európai vállalatok. Nem lehet azt mondani ma már, mint ami jellemző volt az elmúlt 10-20 évben, hogy mindent meg lehet oldani, és mindent Ázsiából jóval olcsóbban be lehet szerezni. Hát nem lehet, és ezt senki sem kockáztathatja meg. Ez is a mi kezünkre játszik. A másik az a rugalmasság. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy berendelünk valamit több ezer kilométerről, akkor az a fajta igény, hogy ebben akár változtatásokat lehessen eszközölni, főleg egy összetett berendezés struktúrában, az szinte lehetetlen. És azért nagyon sok olyan ügyfél van Európában, akinek menet közben olyan módosítási igényei keletkeznek, amit nem lehet egy ázsiai szállításból egy az egyben megoldani. Tehát nagyon fontos az, hogy itt legyünk helyben, és itt álljunk rendelkezésre az ügyfeleinknek. A komplexitás az a mérnöki szaktudás, amivel rendelkezünk, szintén olyan terület, ahol kommunikációs problémák miatt, kulturális különbségek miatt nem mindegy, hogy egy európai vállalatként tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket, vagy pedig próbálják ezeket megoldani Ázsiából. Erre is arra is van példa, tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy vajdlagos kérdés, ezeket az erőforrásokat, ezeket a lehetőségeket jól kell mixelni, de ebben mi azt valljuk, hogy ezeket az erőket együttesen olyan szolgáltatást tudunk királni az ügyfeleinknek, hogy abba biztos vagyok, hogy mi fel tudjuk venni a versenyt. Rendelkezésre állás, azok a szállítási határidők, azok a minőségi paraméterek, amiket mi képviselünk vagy kínálunk az ügyfeleinknek, ezt azért nem lehet olyan egyszerűen megoldani egy 10 kilométerre lévő vállalkozásból.
2: A stratégia közzététele előtt bejelentettétek, hogy mostantól publikálni fogjátok a nyitott rendelésállományt, és az első adat az 1,3 milliárd forint volt 2026 első negyedévére. Mi a célotok ezzel, illetve miért pont ezt a mutatót kommunikáljátok rendszeresen?
3: Értelemszerűen a féléves jelentések mellett publikáljuk ezt. Én azt hiszem, hogy még bővíteni fogjuk, csak egyelőre ezt a mutatót tettük közzé. Az volt vele a célunk, hogy érzékeltessük azt, hogy a számokban is megjelenik az a stratégia, amit kidolgoztunk. Az, hogy az ügyfeleink részéről megvan a bizalom, az, hogy olyan munkákat kapunk egyre nagyobb volumenben, amik a Navigator csoportban mind árbevételben, mind eredményességben lecsapódnak. Ez ma azért különösen fontos, és azért kezdtük ezzel a mutatóval, mert ez azt mutatja, hogy amit ugye említettem, hogy több olyan probléma van ma a világban, amit minden egyes európai vállalatnál érzékelhető, rendszeresen publikálnak olyan adatokat, hogy beszerzési menedzserindex az ismét csökken, folyamatosan visszaesések tapasztalhatók Európába, és hogy ennek ellenére mi növekszünk, ennek ellenére egyre több munkánk van. Ezért gondoltuk nagyon fontosnak, hogy ezt a piaccal megosszuk, mert ez talán egy jó mutatószám arra vonatkozóan, hogy a mi stratégiánk az alkalmas arra, hogy a jelenlegi nehéz piaci körülmények ellenére is tudjunk növekedni. Ugye, amit közzétettünk, annak talán a leglátványosabb adata valóban ez az 1,3 milliárdos nyitott rendelésállomány, amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy azért ez 4 év alatt a 6-szorosára növekedett. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk ki, értelemszerűen az árbevételünkkel együtt a rendelésállomány is növekszik, úgyhogy ez a dinamika, ez egy nagyon jó mutató szerintem. A másik, hogy azért egy negyed év alatt is 30%-os ugrást produkált a társaság. Jó, ebbe lehetnek értelemszerűen olyan időszaki mozgások is, ami ezt indokolja, de ha viszont ezt fölbontjuk az iparágakra és azokra a szolgáltatásokra, amiket végzünk, akkor talán ezt el lehet mondani, hogy minden egyes területünkön növekedés tapasztalható. Ilyen ugrásokat képes produkálni a cégcsoport.
0: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: Folytatjuk a beszélgetést Jutasi Zoltánnal, a Navigator Investments igazgatóságának elnökével. A folyamaton levő akvizícióról, a beruházásokról, valamint a tőkepiaci tervekről. Januárban jelentettétek be, hogy az EvoPro felvásárlását tervezitek, illetve hogy a sikeres megállapodás esetén április végéig szeretnétek lezárni a tranzakciót. Hogy áll ez jelenleg, illetve mi az, amit meg tudsz osztani a jelenlegi fázisban?
2: Így igaz. Pontosan azért jelentettük be, mert amikor eldöntöttük és megállapodtunk arról, hogy megtesszük ezt a következő lépést, az pontosan arról szólt, hogy ha valaki végignézi az értékláncunkat, hogy publikáltuk a stratégiát, abban van egy értéklánc, amit kialakítottunk, az ez a következő logikus lépés. Tehát, hogyha végigvesszük azt, hogy a Navigator, mint vállalat, aktív szereplő a kutatásfejlesztésben, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleinkkel közösen találunk ki olyan műszaki megoldásokat, amiket aztán ők beépítenek a saját rendszereikbe, berendezéseikbe, vagy akár mi építjük be azokba a készülékekbe, amiket legyártunk nekik, majd ezt követően megtervezzük a műszaki tervek, gyártáshoz kapcsolódó gyártási tervek elkészülnek, ez is házon belül egy nagyon erős tervezőcsapattal rendelkezünk, aztán legyártjuk, majd összeszereljük, beüzemeljük, és utána szervizeljük, karbantartjuk ezeket a berendezéseket, akkor ez egy komplett, komplex szolgáltatáscsomag. Ennek a következő lépése volt az, mert régóta benne volt a fejünkben, és hát házon belül erről nagyon sokat egyeztettünk, hogy mi lehet a következő lépés. Az értelemszerűen, amerre a világ megy, az már ugye elhangzott többször, az AI, robotika, automatizáció. Nagyon sok olyan cég van a piacon, aki ezzel foglalkozik, akik a tömegtermelésben különféle megoldásokkal dolgoznak, és ilyen jellegű kiszolgáló rendszereik, szolgáltatásaik vannak. Viszont szembe jött egy olyan lehetőség, amit én azt gondolom, hogy olyan 2-3 év múlvára terveztem, de konkrétan megkerestek minket azzal, hogy beszálljunk az EvoPro Engineering Kft-be, ami egy nagyon komoly mérnök csapattal műszaki, mechanikai, mechatronikai megoldásokat, ahogy az előbb elmondtam, kitalál, tervez, szimulációs szolgáltatást nyújt, majd legyártja, összeszereli és beüzemeli az ügyfeleknél. Magyarul pont azt az értékláncot képviselik, mint amit mi. Viszont egy olyan oldalát viszik ennek a szegmensnek, ahol nagyon nagy szellemi kapacitásokkal, nagyon komoly hozzáadott értékkel rendelkezik a társaság. 20 fölötti olyan mérnökgárda dolgozik a csapatban, akik ezeket a berendezéseket kitalálják és aztán megvalósítják. Viszont nem házon belül gyártják le az alkatrészeknek és a részegységnek egy jelentős részét. Ugye megint egy komoly szinergia hatást tud keletkezni ezzel a tranzakcióval, mert az EvoPro által megálmodott, tervezett, szállított berendezéseknek egy jelentős részét a jövőben házon belül fogjuk tudni gyártani a különféle gyáregységeinkben, és hát értelemszerűen ennek a társaságnak nagyon komoly tapasztalata van. Dolgoznak olyan robotkaros, automatizációs megoldásokkal az ügyfeleknél, amik én azt gondolom, hogy a jövőt képviselik. És itt tér össze ez az egész történet, hogy én hiszek abban, hogy azok a bérköltségek, azok a költségstruktúrák, amik ma Európát jellemzik, azoknak a megoldása az lehet, hogyha minél több műveletet és szó szerint én munkaműveleteket értek ez alatt, feltérképezünk és leautomatizálunk. Ehhez olyan képességek kellenek, hogyha mi ezen a területen akarunk szolgáltató vállalatként megjelenni, amikhez ilyen jellegű mérnöki és gyártási és kutatásfejlesztési és minden, amit már elmondtam, erőforrásokkal kell rendelkezni. Na ez jelenti a koronát ezen az egész történeten, hogy az EvoPro Navigator csoportba kerülésével olyan kompetenciát, olyan referenciákat és olyan projekteket tudhatunk házunk belül, ami teljessé teszi ezt az értékláncot. Azt is azért látni kell, hogy még nem zártuk le a tranzakciót, ugye akkor lehet valamire azt mondani, hogy megtörtént, hogyha lezártuk. Ugye április végére tervezzük a zárást, én azt hiszem, hogy jól haladunk, tehát minden esély megvan rá, hogy ez meg is történjen. És hát az, hogy ennek a legfőbb driver, a legfőbb mozgatórugója az tényleg az automatizációs képesség, amit említettem, hogy az európai vállalatoknál kritikus lesz, mert hogy minél több munkaműveletet automatizáljunk, minél több olyan részterületet tudjunk kínálni az ügyfeleinknek, ahol ők is versenyképesebbek tudnak lenni, mert a belső költségeiket tudják így csökkenteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez az egyedüli lehetőség, értelemszerűen több társaságot is megnéztünk. Az EvoPro-t választottuk ki, mert azt gondoljuk, hogy ők képviselik leginkább ezt a szakmát, viszont nem szeretnénk itt megállni, egyrészt belső fejlesztésekkel szeretnénk tovább haladni, és hát azzal is számolni kell, hogyha további növekedési lehetőségeink vannak, akkor nem zárom ki, hogy ezen a területen még tovább lépjünk. Sok cég van eladó ebben a szakmában is egyébként. Én azt látom, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy szakcégek egy adott részterületen nagyon jók, nagyon erősek, aztán változik a piac, és nehezen tudnak alkalmazkodni. Ugye mi modellünknek pont az a lényege, hogy mivel egy elég jelentős skálát tudunk kínálni a piacon, ezért ezek a piaci nehézségek kevésbé érintenek minket. Ha csak az autóipar, csak az automatizációs részét néznénk ennek a szakmának, akkor szintén ezen a területen is vannak olyan cégek, akiknek problémáik vannak. Viszont a képesség megvan, és ezzel a képességgel meg lehet azt tenni, hogy aznál a nagyon-nagyon sok európai kis-közép és nagyvállalatnál, akiknek eddig eszébe sem jutott egy-egy részterületet automatizálni, most meg kell, hogy tegyék, mert csökkenteni kell az egységköltséget, csökkenteni kell azt a bérköltséget, ami nagy nyomást jelent ezekre a vállalatokra, és ebben szeretnénk mi egy élejáró megoldásszállító vállalat lenni, akik megoldják ezeknek a cégeknek a problémáit. És itt tényleg nem gigaberendezésekről, több 10 milliárdos gépsorokról kell gondolkodni, mert azok olyan beruházások, amit azért nagyon kevés vállalat engedhet meg magának, hanem szó szerint arról, hogy megnézzük a vállalatoknak a belső működési folyamatait, kielemezzük, közösen a jövőben az Evopros kollégákkal, és olyan részmegoldásokat kínálunk, ahol szó szerint munkaműveleteket automatizálunk le, és ezáltal érjük azt el, hogy hatékonyabban tudjanak ezek a cégek működni. Nagyon komoly piaci növekedést várok ettől a szegmenstől, pont emiatt, mert olyan szintű költségnövekedés volt az elmúlt években, az energiaárak, az infláció megint ki fog hatni a bérekre, megint egyre többbe fog kerülni a munkaerő, egyetlen egy útja van az európai cégeknek, hogy minél több mindent le kell automatizálniuk. Na ebben szeretnénk mi egy nagyon erős szolgáltató vállalat lenni a piacon.
1: Ha már automatizáció, akkor a stratégiátokban szerepel a Mazak Pallatec rendszerű gépének beszerzése. Miért pont ezt a gépet választja a navigátor, illetve mi a célja ennek a gépbeszerzésnek? Kapacitásbővítés vagy hatékonyságnövelés főleg?
2: Mindkettő, hogyha nagyon röviden válaszolhatok. Azért, mert a Mazaknak ez a gépe pontosan azt képviseli egy adott részszegmensben, amit elmondtam, hogy egy olyan technológiáról van szó, ami egyrészt egyébként kiforrott, tehát azt gondolom, hogy a Mazak, mint szállító már bizonyított nálunk is, meg a piacon az egy nagyon erős szereplő, és tényleg nagyon jó berendezéseket gyárt. A másik, ami nagyon fontos, hogy a Mazak nagyon erős egyedi készszériás gyártású gépek fejlesztésében és szállításában, tehát azért is emellett a technológia mellett döntöttünk, mert ez szolgálja ki leginkább a mi műszaki igényeinket. És hát a gép pedig konkrétan ez a beszerzés, ez az első lépcső abban, hogy mi magunk is minél több folyamatot leautomatizáljunk a cégen belül. Csak hogy néhány számot is elmondjak. Nem akarok nagyon szakmázni, de a cégünkben, mivel egyedi kiszériás gyártásban vagyunk, a főorsó kihasználtságunk az 32-35% körül van. Ez azt jelenti, hogy amikor megmunkálunk egy részegységet, akkor a teljes folyamat, ami alatt a nyersanyagból ott lesz egy alkatrész, ott összesen az előállítási időnek a 35%-ában tudjuk a gépnek az orsóját használni. Az összes többi munkaművelet az valami más. Előkészítés, mérés, befogása a nyersanyagnak, gép felprogramozása, csak hogy megint egy következő részfeladatot említsek. Tehát azok a gépek, amikkel rendelkezünk, azoknak a kihasználtsága az emiatt alacsony. Ez a gép azt tudja, hogy a munkafeladatoknál, tehát hogyha ugyanazokat az alkatrészeket szeretnénk előállítani, ez akár 90% fölé is felvihető, ezt mondja a Mazak. Azért mi ebben kicsit szkeptikusak vagyunk, azért mert ehhez olyan termékmix és olyan folyamatok kellenek, ahol ez ténylegesen előállítható. A mi számításaink szerint, hogyha ezt 60-70%-ra fel tudjuk vinni, amire abszolút van realitás, elmentünk sok helyre megnézni hasonló beruházásokat, hogy sikerült megvalósítani. Mi számításaink alapján a 60-70% az abszolút reális, és hogy egy egyszerű példával éljek, és hogy érzékeltessem, hogy mit jelent egy ilyen gépbeszerzés. Ez a gépegység, ez két megmunkáló központból, meg az azt kiszolgáló palettázó rendszerből áll. Ez a gép három műszakban 6 kollégával, ami azt jelenti, hogy minden egyes műszakban két-két kolléga, vagy a délelőtti délutáni műszakban 3-3 kolléga dolgozik, és képes éjszaka önállóan dolgozni a gép, tehát felügyelet nélkül akár. Ez azt jelenti, hogy 3 műszakban annyi értéket képes előállítani, mint most mondjuk a teljes Julius Globe tagvállalatunk 9-10 megmunkáló központtal 14-15 kollégával a gépek mellett egy műszakban. ha három műszakban szeretnénk működni most a Julius Globe-ba, föl kéne emelnünk ezt a 15 fős létszámot, legalább 40 főre, azt gondolom. Hát ki lehet számolni, hogy milyen jövedelmezőséget tud az egyik meg a másik. Na szóval ilyen jellegű fejlesztések, ilyen jellegű változások várhatók az iparban, és hát megint csak ebben mi azért szeretnénk élejárni, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyedüli megoldás az európai piacon. Konkrétan ez a gép, ez egy jelentős lépés a mi részünkről abban, hogy minél több folyamatot, minél nagyobb mértékben automatizáljunk le a mindennapjainkban, és hát azt is várjuk ettől, hogy jelentős növekedés, jelentős bővülést tud hozni a cégcsoportba. Ha most egyszerűen azt mondanám, hogy fölveszünk még 6 kollégát, beállítjuk ezt a gépet, akkor meg tudjuk duplázni a Julius Globe-nak az árbevételét, akkor nem nagyon járok messze a valóságtól. Persze nem ezt fogjuk csinálni, mert belső átszervezést, hatékonyság növelést is szeretnénk elérni, tehát nem egy az egybe hozzáadjuk, de azért nagyon komoly bővülést várunk ettől a beruházástól is.
1: Terveitek között szerepel a standard kategóriában való átlépés is a budapesti értéktőzsdén. Mikorra tervezitek ezt, és mennyire függ össze a stratégiában említett IPO-val?
2: Az idei évben születhet meg az a végső döntés, ami a standard kategóriába való átlépést jelenti. Hogyha minden adminisztratív és hivatalos lépést elvégzünk, akkor szerintem 2027 első felére meg is fogjuk ezt lépni. Azért nem előbb, és azért nem kezdünk hozzá most, mert folyamatosan a felvásárlások kapcsán a gazdasági csapatunknak egyszerűen olyan szintű leterheltsége van, ami már, megmondom őszintén, nem akartam még ezt is a nyakukba vágni a mostani első fél évre, mert megkaptam tőlük azt, hogy na jó, hát hogy a következő fél évben nem veszünk egy újabb céget, akkor csináljuk. Úgyhogy igazán ez az egyedüli gátja annak, hogy ezt még nem léptük meg. Mivel most le fogjuk zárni, remélem minél hamarabb az EvoPro akvizíciót, és hát olyan belső folyamatokat alakítottak ki a kollégáink a gazdasági területen, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudunk egy-egy tagvállalatot integrálni a cégcsoportba. Ezért én bízom benne, hogy az idei év második felében ezt a folyamatot élesbe tudjuk állítani, és akkor 27 első fél évére teljesen reális az, hogy a standard kategóriába kerüljünk át. Itt kérdezte az IPO-t, az ezután egy teljesen logikus lépés, azt hiszem. Tehát ez egy klasszikus folyamat, következő lépése lehet. Ha standard kategóriában vagyunk, akkor teljesen érthető módon szeretnénk a részvény likviditását növelni. Ez egy régi téma, mindig előjön értelemszerűen. X-tend kategóriában azt hiszem, hogy ameddig el lehetett jutni, mi elmentünk. Befektetői klubokat is tartunk, folyamatosan kommunikálunk, rendszeresen egyeztetünk velük. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a részvényünk likviditása növekedjen. De azt is látjuk, hogy ehhez, hogy ez nagyobb mértékben megvalósulhasson, ahhoz muszáj a standard kategóriába átmenni. És egyébként a BÉT jelentősen módosította azt a feltételrendszert, ami ehhez kell. Ez jóval egyszerűbb most már, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy teljes reális elvárás mindenki részéről, hogy ezt lépjük meg. És hát az X-tendet szerintem minden szempontból kimaxoltuk. Azt hiszem, talán 9 zárt körül jegyzésünk volt, már közel 3 milliárd forintos tőkeemelés történt meg eddig összesen a navigátorban. Talán ezek az X-tend kategóriában is kiemelkedő számok, viszont ahhoz, hogy minél több részvényesünk legyen, akik tényleg akár egyre aktívabban kereskednek a papírunkkal, ahhoz szükséges, hogy csináljunk egy IPO-t. Ha már csinálunk egy IPO-t, akkor teljesen logikus a standard kategória és az ehhez kapcsolódó szintlépés.
1: A stratégia publikálását, illetve a folyamatban levő akvizíció lezárását követően várható-e friss elemzés a cégcsoportról, hiszen számos fontos a cég értékét befolyásoló tranzakción, illetve eseményen van túl a navigátor.
2: Igen, abszolút. Továbbra is egyébként a frankfurti székhelyű Kalivoda elemzőházzal vagyunk kapcsolatban. Ők fogják frissíteni a korábbi elemzésüket, és maga az elemző cég is arra jutott, hogy meg kell várni a stratégiát, és meg kell várni azokat a bejelentéseket, amiket most már ugye megtettünk. És én azt hiszem, hogy ha az EvoPro tranzakciót zárjuk, akkor ki is lehet jönni egy újabb elemzéssel, mert most már összeállt ez az egész történet, összeállt ez az egész kép, ami egy teljesen más megvilágításba helyezi a navigátor csoportot. Úgyhogy az, ami még annak idején készült elemzői anyag, 0,44 eurós célárat határoztak meg, annak maximálisan időszerű a frissítése, de hát kellettek hozzá ezek a bejelentések, hogy az elemző tényleg olyan információk birtokában tudjon kiadni egy elemzést, ami neki is rendelkezésre áll, és amit a tisztelt befektetők meg a piac is már ismer. Ennek hiányában nagyon nehéz lett volna bármifajta prognózist frissíteni, így viszont már azt hiszem, hogy teljesen reális az, hogy minél hamarabb kijön egy elemzés a navigátorról. Úgyhogy ennek a stratégiának a fényében hamarosan egy új elemzéssel és egy új célárral lehet megismerkedni a piacon. Dolgozunk azon is, hogy ez az elemzői lefedettség ez kiegészüljön akár egy magyar elemzőházzal is. Bízunk benne, hogy a magyar elemzői piacnak az érdeklődését fel tudjuk kelteni, és hogy a Kalivoda mellett akár egy magyar elemzőház is foglalkozzon a navigátorral.
1: Záró kérdésként, illetve összefoglalóan, hogyha egy mondatban kellene belesűrítened a navigátor következő évekre szóló stratégiáját, akkor mi lenne az?
2: Innováció, automatizáció, robotika, összességében az, hogy a mi növekedésünk az nem függhet a világgazdaságnak az aktuális kilengéseitől. Egy válságálló vállalatot építünk, és azon dolgozunk, hogy ez egy valóban innovatív ipari technológiai szolgáltató vállalat legyen, és azt gondolom, hogy a technológiai fejlettségünk, az a tudás, ami a szakembereink fejében van, az abszolút megalapozza azt a stratégiát, ami tényleg egy erős piaci szereplővé teszi a navigátort, és hogy a növekedésünk az ugyanazzal a dinamikával tudjon folytatódni, ahogy ezt eddig tettük az elmúlt években.
1: Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigator Investments elnökének.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos a Blahalujza tér és az Oktogon között nem közlekedik járműhiba miatt. Az M1-es, az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sosadi úttól, a Szélkámán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-mal pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A kormány felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmében a közigazgatási szervek kizárólag a Poseidont használhatták, ami az elmúlt években több 10 milliárd forintos kiadás.

0: a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvény módosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság az államfő megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az Alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönteni fog. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, ezt a fővárosi vízművek közölte. A cég szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott ivóvíz minőségét. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásukra. További 25 magyar állampolgár már elhagyta a térséget, közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon, erről az érintetteket tájékoztatták. Az áramellátás még akadozik.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel történelmi csúcson 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,9%-kal éves maximumára 4.960 forintra erősödött, az OTP 6%-kal 46.050 forintra csökkent. A Magyar Telekom 2630 forinton stagnált a nap végén, a Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 1,1%-kal csökkent, csak úgy, mint a madridi tőzsde indexe. A frankfurti DAX 0,5%-kal, a milánói tőzsde 1,1%-kal emelkedik. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones és az S&P 500-os 1/10-en, az a kompozit 3/10%-kal korrigál lefelé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Még az idén bevezethetik ősszel a Vivtek NRT részvényeit a budapesti értéktőzsde standard szabályozott piacára, erről döntött a társaság rendkívüli közgyűlése. A kibervédelmi cég az erre vonatkozó kérelmet az egyszerűsített tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása után nyújthatja be a BÉT-nek. A bevezetés akár már szeptemberben megtörténhet. Megsemmisítette a közösségi hálózatok használatának 15 év alattiak számára előírt általános tilalmát a francia alkotmánytanács. A testület szerint az eredeti jogszabály aránytalan sérelmet okoz a fiatalok szólásszabadsággal kapcsolatos jogaiban. Már holnaptól forgalomkorlátozások lesznek az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban idehaza, egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások. A BRFK közleménye szerint vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, szombaton részlegesen a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Szerdán a Várkert rakpartot teljes hosszában lezárják, este a Kóskáros sétányt és a Széchenyi majd a Salkaházi Sára rakpartot. Augusztus 20-án csütörtökön lezárják a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon sem.
1: Időjárás jelentés.
0: A hétvégén folytatódik a napos idő, esőre nem kell számítani, a hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot kívánok, ez itt a Trend FM napvendége című műsorunk. A mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és szemmélyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen.
1: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
2: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon meg tisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinál. És azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát holnap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok két vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
1: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye 3 gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni?
2: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. És hát sikerült is
1: neki. Ausztráliában született?
2: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskola után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is volt, egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hál' Isten jó sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is OSC-ba, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült. De hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hál' Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak. Szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
1: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
2: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelybe.
1: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
2: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert az ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson, Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hál' Isten, jó sikerült az egész.
1: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
2: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és az édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én egy addaganat kutató és szakértő vagyok, én a ideg onkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez a édesanyámnak unokatestvére, akinek a daganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton és a ideg onkológiával.
1: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
2: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozunk, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt, most is nagyon nehéz az a rákkal foglalkozni, de azért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
1: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
2: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valami többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az addaganatot, a MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, az sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket, szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
1: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
2: Persze azért, mert egész családom Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai asztrál állampolgár voltam is, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás, Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is. Hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek, elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
1: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
2: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És ő végül 3 lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozok. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás. mert angolban egy profession, magyar szóban egy hivatás.
1: Igen, nem lehet, hogy vagyok, szakma vagy hivatás.
2: Igen, ezért vagyok hívva azért, hogy olvas legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom amerikai olvasoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
1: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
2: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni. Hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion.
1: Szenvedély.
2: Szenvedés. Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal olvas jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. Mert ha valaki ennyi időt befektetett szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
1: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
2: így,
1: csinálni?
2: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és mi. Vannak ilyen furcsa szokásaim, ami, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha már megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
1: Ez egyébként nem gyakori, az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
2: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyalák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
1: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
2: Közösen dolgoznak, és
1: még ha az néha csak pici siker is.
2: Igen, és mindig, mikor meglátom betegem, amíg átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
1: A magyar származás, a magyar országon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
2: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon, nagyon nehéz az egyetem itt, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredményben az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
1: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
2: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, ha benne van az akarat, akkor szakmailag jók. Nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézetem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak. És büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
1: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
2: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van. Az nekem egy siker. Úgy van velem tovább ér 10 évig, 15 évig, minőségen, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen élet szintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker, az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért ami az én intézetem Buffalo-ba mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országban. És mindenki ezt mondja, és akkor kijöttek a magyar tanítványaim, és mindig mondták, mi nem tudok egy ilyen intézetet Magyarországon. Én mondtam, mi ne? Szóval ezért alapítottam 6 évvel ezelőtt a Mind intézetet, ami szerintem, ha hallgatók nem látták, egy csodálatos szép intézet, belülről, kívülről és szakmailag is. Persze nem dolgozok ott minden nap, vagyis 2-3-szor jövök haza, ma is láttam egy beteget.
1: Tehát amikor itthon van, akkor praktizál is itthon?
2: Hát 6 év alatt egyszer se kértem fizetés, mert nekem nem volt szükségem.
1: Tehát segíteni akar.
2: Én csak segíteni akartam. Ezt a intézetet alapítottam, nagyon jó orvosok vannak ott. Először Schwab Dicsi, lehet a hallgatók ismerjék, egy gasztroenterológus, és most Ernst Laci, aki egy idegsebész, hihetetlen jó orvosok, de amikor én jövök ide, akkor nem anyagi okok miatt jövök, hanem szakmai okok miatt, ha van most Ernst Lacival beszéltem, van egy betegünk, aki lassan 6 éve ráka van, és kérdeztem, hogy hogy megy, is. Rendben van most is, 6 év után, amikor azt mondták, hogy 1 éve van hátra.
1: Hát ezek tényleg ez óriási sikerek.
2: Igen, ez mindent jelent.
1: Mi volt, hogyha visszatérünk a Mind klinikára, mi volt a legnagyobb kihívás az induláskor 6 évvel ezelőtt?
2: Hát az, hogy a magyar állam nem támogatta a magánintézeteket, és Amerikában nagyon sok a magánintézet. És én úgy érzem, nem csak érzés, úgy tudom, hogy a magánintézetben jobban és olcsóbban lehet kezelni betegeket. Több ok miatt. Azt most nem kritizálom a kórházokat, vagy az egészségügyi intézeteket, de magánintézetben lehet gyorsabban szerezni MRI-t, CT-t, vagy olyan kezelést kapni, ami minőségileg nagyon jó, csak a baj az, hogy a betegnek fizetni kell. Most én nem tudom azt mondani, hogy ingyen a kezelés, hanem ha én látok a beteget, akkor soha nem kértem pénzt, de hát nekem van egy komoly szakmám kint Amerikában, szóval nem kell aggódnom, hogy én éhezni fogok. De hát a magyar orvosok, akik ott dolgoznak, sajnos ott kell magánpénzből fizetni, és ezt valahogyan, ha meg tudom ezt változtatni, azt szeretném.
1: Ugye egy magas szakmai innovációkról beszélünk a Mind intézet esetében. Mennyire nyitott Magyarország ma ezekre az egészségügyi innovációkra? Mit tapasztal?
2: Hát nem teljesen nyitott, de azt hiszem, hogy ez lehet, hogy meg fog változni a jövőbe. Mert rá fognak jönni ezek a magány intézetek, ezek minőséget hoznak. És az a magyar népnek minőség kell. Én megmondom őszintén, amikor eljöttem 84-be, én azt hittem, hogy itt komolyabb jövője lesz a medicinában, de nem sikerült több ok miatt, nem volt elég pénz a medicinában, és nehéz egy 200 éves kórház felújítani. Nagyon nehéz, de mondom, mindig mondom a diákjaim, akik Magyarországon jönnek, hogy mint orvosok, nagyon jók, minőség van itt. A orvosok Magyarországon komoly tapasztalat, komoly tudományt hoznak, és ez jó, ez az alap. Anélkül nincs egy egészségügy, ami a jövőben előnyös lesz. De hát fel kell újítani épületeket, légkondicionálás kell, szóval igen, ilyen dolgokat, de ez csak pénzkérdés.
1: Hogyha megvan a szemlélet, az innovatív szemlélet, meg, akkor ez már
2: igen,
1: ami a hozzáadott érték még. Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Beszélgető partnerem továbbra is dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológiai és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig, hogy beszéltünk róla, a Mind Klinika alapítója, akivel a folytatásban arról beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az orvoslás az elmúlt évtizedekben, milyen szerepet kap a technológia és a mesterséges intelligencia, illetve milyen egészségügy várhat ránk a következő években. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll. Ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki. A lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is. A program részletei december 31-éig dolgozzák ki. A kormány felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmében a közigazgatási szervek kizárólag a Poseidont használhatták, ami az elmúlt években több 10 milliárd forintos kiadást jelentett az államnak. A miniszter közölte, hogy az ügyben néhány hete feljelentést tett, a rendőrség azóta nyomoz. A kormány döntése miatt a monopólium most megszűnik és megnyílik a piac a versenytársak előtt. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta Facebook oldalára feltöltött videójában. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy még tart az útépítés, de a munka nagy része már készen van. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, pontosan könyvelik mennyi és milyen kő honnan érkezett, hogy fizetésnél pontos elszámolás álljon rendelkezésre. A miniszter jelezte, nem csupán az utat és a depót készítik elő, de igyekeznek élhető munkakörülményeket teremteni a katonáknak, többek között légkondicionált konténerrel. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutáshoz. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásukra. További 25 magyar állampolgár már elhagyta a térséget, közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon, és erről az érintetteket tájékoztatták, az áramellátás még akadozik a térségben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,9%-kal éves maximumára 4.960 forintra erősödött. Az OTP 6,1%-kal csökkent 46.050 forintig, a Telekom 2.630 forinton stagnált, a Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. Vegyes volt a hangulat a nap végén a vezető nyugat-európai tőzsdéken, a londoni FTSE 0,2% mínusszal, a frankfurti DAX 0,5% plusszal zárt, Párizsban a CAC 40 0,2%-kal csökkent. Milánó 0,2%, Madrid 1,1%-kal gyengült a nap végére. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones jelenleg 1,1%-kal került lejjebb, az S&P 500-as 2,1%-kal, az a kompozit 4,1%-kal gyengül.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos derült időnk lesz a hétvégén csapadék nélkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A nap vendége továbbra is dr. Mechler László, neurológus professzor, kutató, intézet vezető, a Dent Neurológia Intézet orvosigazgatója, a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon fontos az, hogy azt a szemléletet, amit megtapasztalt az Egyesült Államokban, azt hazahozza, és volt ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly elhivatottsága. 6 év távlatából sikerült megvalósítani, amit tervezett?
2: Azt hiszem bizonyos fokig igen, mert nagyon sok magyar fiatal orvos kijött hozzám hosszabb időre, egy hónap vagy két hónapra intenzíven megtanítottam őket bizonyos szakmai dolgokra. Például nagyon sok fiatal orvos kijött hozzám fejfájás, mint fejfájás központ van nálunk. És ők visszajöttek, és itt dolgoznak, és azt hiszem szakmailag nagyon sikeresek a fiatalok. Szóval a szakmában azért az orvosok maximálisan ki vannak képezve, és nagyon jó orvosok. Csak hát, ha valaki orvos, akkor az legyen csak orvos. Az dolgozzon. És az a szemlélet meg kell változni, hogy itt azért nem úgy dolgoznak nálunk. Azt megértem, hogy a fizetés is más. Szóval nem, még egyszer nem kritizálom, hogy itt augusztusban kivesznek egy hónapot, az egy ilyen szokásos dolog. Nálunk maximálisan egy-két hét hetet vesznek ki évente a fiatal orvosok. De itt én azt hiszem, valaki ilyen radikális féle módon kell praktizálni a medicinát, mert anélkül, még egyszer, anélkül nem egy, ez egy hivatás, úgyis. Azt mondom a fiatal orvosoknak nálam, ha szombaton felhívod a rabid vagy a papot, és azt mondja, hogy hogy szombat van, hívjon vissza a hétfőn, akkor szerzel neked új papot. Mert ez egy hivatás. Az orvosnál is ez.
1: Tehát azt mondja, hogy 0-24-ben elérhetőnek, persze, kell lennie orvosként? Persze. Mindig most felveszi a
2: most
1: telefont?
2: Most Magyarországon vagyok, ha mindjárt megnézem.
1: A külföldi betegeinek ilyenkor is felveszi a telefont?
2: Mindenképpen. Hát nincs az, hogy nem dolgozom. Muszáj, mert súlyos betegeim vannak is. Ha kell valami, akkor rögtön válaszok. Ez a jár.
1: És említette a sikereket, és azt, hogy mennyire nagy siker ezen a területen, hogyha akár 1, 2, 5 vagy 10 évvel meg tudja hosszabbítani jó életminőségben egy betegnek az életét. Viszont ott vannak néha a kudarcok is az orvosi pályán. Azokat hogyan kezeli, hogyan éli meg?
2: Hát fiatalon lelkileg nehéz volt, az biztos. De én mindig úgy gondoltam, hogy inkább én legyek annak a betegnek az orvosa, mint valaki más. Mert én nagyon benne vagyok az empátiában. Lehet azért, mert autószörőként kezdtem, és tudok betegekkel beszélni, és nem fentről lefelé beszélek egy betege, hanem úgy, mint amikor dolgoztam a kocsikon, hogy mi a baj, és stb. Szóval nem vagyok olyan orvos, aki...
1: Tehát nem az elefántcsont toronyból szól le, hanem partnernek tekinti a beteget.
2: És a betegek szeretik. Szóval igen, én most is csomó betegeim vannak, és
1: De kudarc egy beteget elveszíteni, gondolom.
2: Hát kudarc, igen, de van, mikor azt mondom, hogy elment az életminőség. Mindig azt mondom a betegeknek, hogy lesz egy időpont, hogy át kell mennünk ezen a hídon. De én rögtön fogok szólni, mikor megjön az az idő. De addig maximálisan fogom kezelni, őszinte, nem hazudok magának, és ha eljön az idő, akkor én ott leszek. És ők ebbe bíznak az orvosba bennem, és én úgy érzem, hogy ezzel jó a kapcsolatom, és hát nagyon sok betegem van, akik most is kezelek addaganattal.
1: Ugye az elmúlt 40 évet nézzük, rengeteget változott mindegyik szakterület, amin elmélyült, amivel, igen, foglalkozik. Mi az, amit akár még 15-20 évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tartott volna, nem amikor pályakezdő volt?
2: Mindig mondom, én kicsit bigott vagyok, mert én ideggyógyászatot imádom. Ha van egy szakterület, ahol az egészségügyben megváltozott legjobban, az az ideggyógyászat. A diagnosztika miatt, a farmakológia miatt, a kezelés miatt, én megmondom, a műtétek miatt, én azt hiszem, hogy a idegtudomány az legérdekesebb, és ott változik a legjobban. Például megmondok, most jelenleg Amerikában két két gyógyszer van, ami Alzheimer betegség, ez a demencia betegség, kezelés, két. 198 gyógyszert vizsgáljuk most a kutatásban, 198. Szóval én úgy érzem, hogy a következő 10-20 év alatt olyan változások lesznek, és ezért mindig mondom, van egy nagyon helyes fiú, aki kijött hozzám, mondhatom, lehet, hogy hallgat, a pécsi fiú, és a Fazekas Fülöp, akkor első naptól kezdve azt mondta, ő ortopédsebész akar lenni. És azt mondta, dolgozzál velem egy hónapig, és ideggyógyász leszel. Nevetett. Most ideggyógyász Pécs. Ott dolgozik, mint ideggyógyászat. Szóval ideggyógyász...
1: Tehát, hogy bele lehet szeretni ebbe a szakterületbe.
2: Mentorship, úgy mondja. Uh-huh. Az hogy lelkesen szeretek tanítani, és látják, a betegek ott vannak előttem, és hogy reagálnak. És nekik nehéz egy fiatal orvos látni, hogy beszélek a halálról. Beszélek, hogy 3 hónapja van hátra. Ilyenek. Ez nem könnyű dolog. Én is így kezdtem el, hogy figyeltem az idősebb orvosokat. De így is lehet beszélni emberekkel.
1: Egyébként megviseli még ma is egy-egy ilyen beszélgetés?
2: Igen, mindig megvisel, de mindig úgy vagyok vele, inkább én, uh-huh. mint más. Igen, mindig. Most, amikor elmentem, volt egy helyes nő, akinek visszajött a daganat, és el kellett mondanom is. És szóval mindig megvisel, de ebben nincs baj. Rosszabb lenne, ha nem viselne meg.
1: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
2: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, orvosok nem fognak eltűnni. Mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a computer AI nem fog eltűnni.
1: Tehát nem fogja helyettesíteni az orvost, a mesterséges intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás képzést, a kutatást.
2: Az biztos, igen.
1: A gyakorlati kutatást.
2: Kutatás, például...
1: Illetve az adatelemzést.
2: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
1: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket.
2: De... Vigyázni kell, hogy ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
1: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
2: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google, Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
1: Tehát tudatosan érkezik a
2: nagyon.
1: Beteg.
2: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például a Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
1: Hát a diagnózis az csak az első lépés, ha jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
2: Igen, de beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és van egy, ismernek a könnyéken, nem nagyon vitatkoznak velem, de egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
1: Említette azt a bizonyos Monet képet, hogyha ránéz, akkor milyen érzések, vagy milyen gondolatok vannak önben, és erről eszembe jutott a tudomány, vagy az egészségügy és a művészet kapcsolata, ami úgy tudom, hogy egy nagyon fontos dolog az ön, illetve az önök életében a feleségével, mert hogy fiatal művészeket is támogatnak.
2: Maximálisan. Hát annyi év után a feleségem feláldozta a szakmáját. A legidősebb lányom, aki Londonban él, ő a kortárs művészettel foglalkozik magas szinten, a David Zwirner Art Gallery. és Magyarországon is nagyon elismert szakmailag. És a Kati, a feleségem elkezdett egy bubu programot, bubu Budapest Buffalo, bubu program. És abból áll, hogy amit én csináltam 30 évig, hogy magyar fiatal orvosokat hoztam ki, ő magyar művészeket hoztak ki őket Buffalo-ba 3 hónapig, és amerikai művészeket Budapestre küldött. Szóval hihetetlen sikeres, nagyon ismert, jobban ismert ő, mint én a Budapesten, és nagyon sikeres, és például a Mind intézetben, hát minden falon van valamilyen kortárs művész Magyarországról. Teljesen nagyon szép. És van tudományos munka, hogy mikor van ilyen művészeti festmények egy ilyen helyen, az nyugtat a beteget. És egészségileg...
1: Tehát pozitív hatással van lelkileg, ami visszahat az egészségre.
2: Pontosan. És ez így is van. Így is van.
1: Tehát gyakorlatilag művészetterápiáról beszélünk.
2: Igen, ha valaki el akar menni a Mind intézetbe, csak olyan, mint egy múzeumban lehet menni, mert nagyon szép.
1: Nagyon fontos visszaadni a társadalomnak. Igen. Kell, hogy az ember egy bizonyos szintre eljusson a saját életében, hogy ezt megléphesse?
2: Nem igazán. Látja? Én fiatalon kezdtem ezt a csereprogramot. Emlékszem, az első magyar orvos, aki kijött hozzám, a mai filológégészetnek igazgatója Tamás Laci. És nagyon fiatal, mint barátként jött ki, ott maradt nálam, és visszajött, és filológégész igazgató lett. Szóval nem kell megválni az, hogy valaki 30 éve, ez most lehet elkezdeni. Csak ahhoz kell feldozni egy időt.
1: Tehát nem feltétlenül egzisztenciális kérdés, hanem sokszor idő és energia kérdése, azt mondja?
2: Ennyi az egész, nem pénzkérdés ez. Nem. Régebben kaptam egy kis támogatást, amerikai és magyar, de az elment, és most vettünk egy lakást a intézetem mellett, ahol mind a magyar diákok ott vannak, 3 hálószoba, 4-5-en vannak ott, átsétálnak hozzám, ennyi az egész. Nem kell ehhez sok pénz, csak szív kell hozzá.
1: Ez nagyon fontos. Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így lát?
2: Hát a technika Amerikában nagyon fejlett. Tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett. Vannak ott is problémák. Az egészségügyben például az, hogy drága az a kezelés, és vannak sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt a egészségét, remélem, hogy összeszedik magukat, mert a magyar nép érdemel egy jó egészségügyet.
1: Több intézményben vezető szerepet tölt be. Ezek tervezett karrierlépések voltak, vagy jöttek a lehetőségek, és nem ugrott el előle?
2: Én úgy látom, hogy tehát bizonyos fokig tervezett volt. Ez a Dent Institute, én fiatal orvosként kezdtem, a nagy főnök mellett dolgoztam sokáig, és ő sajnos elhunyt, 92 évesen, és amilyen 15-20 évvel átvettem. És attól kezdve egy komoly intézetet építettünk fel, hogy sok magyar fiatal orvos van, nem csak a betegellátás, hanem tudományos munkát. Mindig azt mondom, hogy a 3 legfontosabb a betegellátás, a kutatás, és a 3. az, hogy a tanítás, hogy vannak fiatal orvosok, akik nálam, még ők a jövők. A legtöbb orvos, aki nálam dolgozott, vagy nálam dolgozik, az én tanítványom. Mert őket megismerem.
1: Egyébként a jövő orvosainak milyen készségekre lesz szükségük?
2: Hát az, hogy keményen dolgozni a szakmába. Ez annyira hivatás, hogy át kell érezni, hogy nem azért csinálják, hogy szép kocsikkal legyenek, és, hanem tényleg egy népet ellátni. Mert az a fontos, a népnek a egészsége, és ehhez kell olyan orvosok, akik feláldozzák magukat, ezért 100%. Az a orvos, aki eljön hozzám, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozzál nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kis kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem ott van, otthon van a gyereke, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
1: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
2: Hát milyen legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet két országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit holnap kapok, a professor honoris causa.
1: A Semmelweis Egyetemen.
2: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovak keresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsán végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? Ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni egy orvosnak.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi motiválja még?
2: Hát,
1: milyen tervei, céljai vannak?
2: Magyarországi intézetet bővítem, komolyan nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, mi hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
1: Ez adja az örömet.
2: Ez, ja. És a család.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
2: köszönöm
1: az elismeréshez.
2: Szépen.
1: Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológia vezetője, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója volt a nap vendégei. Megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll. Ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki, a lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is, a program részleteit évvégéig dolgozzák ki. A kabinet felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmezése

0: a 17. alaptörvénymódosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvénymódosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság az államfő megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az Alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönt majd. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrzési szerv létrehozását is tervezik. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, ezt már a fővárosi vízművek közölte. A cég szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott ivóvíz minőségét. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutáshoz. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni. Közülük senki sem kér további segítséget. Arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásukra. További 25 magyar állampolgár már elhagyta a térséget. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Erről az érintetteket tájékoztatták. Az áramellátás még akadozik a térségben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel történelmi csúcson 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,9%-kal 4.960 forintra erősödött, az OTP 6%-kal csökkent 46.050 forintig, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnált a nap végén. A Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,2% mínusszal, a frankfurti DAX 0,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 0,2%-kal csökkent, Milánó 0,2%, Madrid 0,1%-kal gyengült. Az olasz rendőrség visszaszerezte a tavasszal egy Parma megyei gyűjteményből ellopott Cézanne, Renoir és Matisse festményeket. A műalkotásokat még márciusban vitték el kevesebb, mint 3 perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót. Az érintett magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai is láthatók, mint Tiziano, Goya, Monet és Rubens. Már holnaptól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban. Egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, szombaton pedig részlegesen a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Szerdán a Várkert rakpartot teljes egészében lezárják, este a Kóskáros sétányt és a Széchenyi, majd a Salkaházi Sára rakpartot is. Augusztus 20-án csütörtökön lezárják a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, derült időnk lesz a hétvégén, csapadék nélkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Hey, on y'all, let's have some.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kedvenc nyári frissítőnk, a szörp története. A szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igénkből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispár rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Nights.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki, a lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is, a program részleteit évvégéig dolgozzák ki. A kabinet felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmében a közigazgatási szervek kizárólag a Poseidont használhatták, ami az elmúlt években több 10 milliárd forintos kiadást jelentett az államnak. A miniszter közölte, hogy az ügyben néhány héttel ezelőtt feljelentést tett, a rendőrség pedig azóta nyomozást indított. A kormány döntése miatt a monopólium megszűnik és megnyílik a piac a versenytársak előtt. Újra összeül hét

0: Az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönt majd. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az alkotmánybíróság napirendjén. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrzési szerv létrehozását is tervezik. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, ezt már a fővárosi vízművek közölte. A cég szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott ivóvíz minőségét. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutáshoz. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni. Közülük senki sem kér további segítséget. Arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásukra. További 25 magyar állampolgár már elhagyta a térséget. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Erről az érintetteket tájékoztatták. Az áramellátás még akadozik a térségben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel történelmi csúcson 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,9%-kal 4.960 forintra erősödött, az OTP 6%-kal csökkent 46.050 forintig, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnált a nap végén. A Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában. A londoni FTSE 2% mínusszal, a frankfurti DAX 0,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 0,2%-kal csökkent. Milánó 0,2%, Madrid 1%-kal gyengült. Az olasz rendőrség visszaszerezte a tavasszal egy Parma megyei gyűjteményből ellopott Cézanne, Renoir és Matisse festményeket. A műalkotásokat még márciusban vitték el, kevesebb mint 3 perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót. Az érintett magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai is láthatók, mint Tiziano, Goya, Monet és Rubens. Már holnaptól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban. Egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, szombaton pedig részlegesen a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Szerdán a Várkert rakpartot teljes egészében lezárják, este a Kóskáros sétányt és a Széchenyi, majd a Salkaházi Sára rakpartot is. Augusztus 20-án csütörtökön lezárják a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, derült időnk lesz a hétvégén, csapadék nélkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, ezt jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki, a lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is, a program részleteit évvégéig dolgozzák ki. A kabinet felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmében a közigazgatási szervek kizárólag a Poseidont használhatták, ami az elmúlt években több 10 milliárd forintos kiadást jelentett az államnak. A miniszter közölte, hogy az ügyben néhány héttel ezelőtt feljelentést tett, a rendőrség pedig azóta nyomozást indított. A kormány döntése miatt a monopólium megszűnik és megnyílik a piac a versenytársak előtt. Újra összeül hétfőn az Alkotmánybíróság, hogy három további, a 17. alaptörvénymódosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvénymódosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság az államfő megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönt majd. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelő bizottsági tagok tisztelet

0: segítségét a hazajutáshoz. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni. Közülük senki sem kér további segítséget. Arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásukra. További 25 magyar állampolgár már elhagyta a térséget. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Erről az érintetteket tájékoztatták. Az áramellátás még akadozik a térségben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel történelmi csúcson 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,9%-kal 4.960 forintra erősödött, az OTP 6%-kal csökkent 46.050 forintig, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnált a nap végén. A Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában. A londoni FTSE 2% mínusszal, a frankfurti DAX 0,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 0,2%-kal csökkent. Milánó 2%, Madrid 1%-kal gyengült. Az olasz rendőrség visszaszerezte a tavasszal egy Parma megyei gyűjteményből ellopott Cézanne, Renoir és Matisse festményeket. A műalkotásokat még márciusban vitték el, kevesebb mint 3 perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót. Az érintett magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai is láthatók, mint Tiziano, Goya, Monet és Rubens. Már holnaptól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban. Egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, szombaton pedig részlegesen a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Szerdán a Várkert rakpartot teljes egészében lezárják, este a Kóskáros sétányt és a Széchenyi, majd a Salkaházi Sára rakpartot is. Augusztus 20-án csütörtökön lezárják a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, derült időnk lesz a hétvégén, csapadék nélkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A miniszter szerint Magyarországon lakhatási válság alakult ki, a lakásárak 10 év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről a 7-szeresére nőttek, miközben a lakásépítések visszaestek és súlyos kollégiumi férőhely hiány van. A kormány újraindítaná a Csepeli Diákváros beruházását is, a program részleteit évvégéig dolgozzák ki. A kabinet felfüggesztette azt a korábbi titkos határozatot, amely kötelezővé tette a Poseidon iratkezelő rendszer használatát a közigazgatásban. Az állami intézmények a jövőben szabadon választhatnak a piaci alternatívák közül. A döntésről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter számolt be Facebook videójában. A tárcavezető tájékoztatása szerint a korábbi szabályozás értelmében a közigazgatási szervek kizárólag a Poseidont használhatták, ami az elmúlt években több 10 milliárd forintos kiadást jelentett az államnak. A miniszter közölte, hogy az ügyben néhány héttel ezelőtt feljelentést tett, a rendőrség pedig azóta nyomozást indított. A kormány döntése miatt a monopólium megszűnik és megnyílik a piac a versenytársak előtt. Újra összeül hétfőn az Alkotmánybíróság, hogy három további, a 17. alaptörvénymódosítást támadó indítványról döntsön. A testület tegnap érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza a Fidesz-KDNP beadványát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvénymódosítás ügyében. Az Alkotmánybíróság az államfő megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorláttal és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárával kapcsolatos indítványról is dönt majd. Az integritás hatóság jogköreit érintő ügy jelenleg nincs az Alkotmánybíróság napirendjén. Gyökeres változásokra készül a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerével kapcsolatban. Kármán András pénzügyminiszter Facebookon közzétett videója szerint a jegybanki felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése mellett egy új ellenőrzési szerv létrehozását is tervezik. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, ezt már a fővárosi vízművek közölte. A cég szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott ivóvíz minőségét. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutáshoz. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita hangsúlyozta, a helyszínen van a magyar konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 20

0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel történelmi csúcson 150.553 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,9%-kal 4.960 forintra erősödött, az OTP 6%-kal csökkent 46.050 forintig, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnált a nap végén. A Richter 1,6%-kal 13.000 forintra emelkedett. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában. A londoni FTSE 2% mínusszal, a frankfurti DAX 0,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 0,2%-kal csökkent, Milánó 2%, Madrid 1%-kal gyengült. Az olasz rendőrség visszaszerezte a tavasszal egy Parma megyei gyűjteményből ellopott Cézanne, Renoir és Matisse festményeket. A műalkotásokat még márciusban vitték el, kevesebb mint 3 perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót. Az érintett magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai is láthatók, mint Tiziano, Goya, Monet és Rubens. Már holnaptól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban, egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, szombaton pedig részlegesen a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Szerdán a Várkert rakpartot teljes egészében lezárják, este a Kóskáros sétányt és a Széchenyi, majd a Salkaházi Sára rakpartot is. Augusztus 20-án csütörtökön lezárják a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, derült időnk lesz a hétvégén, csapadék nélkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

minden más volt. Mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk és megyünk. Tudtuk, mert megtanították nekünk, hogy aki

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
0: Trend Night.
1: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

tele. Van egy üveg rumom, fél literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop-a, pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsúkoncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
0: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eklektrik 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eklektrik már is a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon 20 együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagy lemeze.
0: Trend Night.
1: Carbon 20 a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki. Túl üres, hogy már üresnek lenni.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nekem az

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalski meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresztül

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.